0: Családi kör. Ismét köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csetgezán Bernád. A következő néhány percben, és mondhatnám azt, hogy a következő néhány műsorban ismét szeretnénk a nőkhöz, a feleségekhez szólni, és lehet, hogy sokak számára egy kényes kérdéssel fogunk ismét foglalkozni, amely igaz, hogy a férfiakat érinti, azonban a nők azok, akik olyan nehezen tudják megérteni a férfiaknak a felépítését, a férfiaknak a viszonyulását a gyengébb nemhez, és ezáltal a családhoz is. A női külső, a női szépség nem csak a nők, hanem a férfiak számára is jelentős. Azonban a nők hogyan is viszonyulnak a saját külsejükhöz, és amit igazán szeretnénk, hogyha megemlítenénk, hogy hogyan viszonyulnak a férfiak a női külsőhöz, a női szépséghez, hogyan befolyásolja ez őket, és hogyan alakítja ez a házastársi kapcsolatot.
1: Az, amiről beszélni fogunk ma, lehet, hogy egy kényes kérdés a nők számára, de ugyanakkor a férfiak számára is. Miért ez? Azért, mert a férfiaknak nincs bátorságuk elbeszélgetni az ők feleségükkel, és ugyanakkor a feleségek lehet, hogy nem mérik fel ennek fontosságát az ő kapcsolati életükben. Kedves feleségek, amielőtt ezt a témát elkezdenük, szeretném, hogyha mindenki imádkozna és kérné a magasságos Istent, hogy segítse meg, hogy a valóságban értse meg a témát, hiszen ez hozzájárul a családi boldogsághoz. Akkor, amikor készen vagyunk beszélni erről a témáról, nyitottak kell legyünk elfogadni olyan dolgokat is, amelyeket lehet, hogy kevésbé szeretünk, beszélni olyan dolgokról, amelyeket máskor nem beszélnünk meg, és hogyha a férj és a feleség együtt hallgatná ezt az előadást, akkor sokkal eredményesebb lenne ennek megoldása a családi életben. Észre lehet venni azt, hogy a férfiak sokszor megfigyelnek egy adott helyzetet az ők feleségüknél, de nincs bátorságuk erről beszélni. Nem szeretnék megsérteni az ők feleségüket, és szeretnék azt, hogy megoldódjék, de egy más úton, valaki másnak beavatkozása által történjen ez. Ugyanezt mondja egy családi tanácsos is, egy hölgy, aki vallomás tévén elmondja, hogy nem tudta elképzelni, hogy tényleg férje is így gondolkozna, addig, amíg egyik férfi, aki részt vett az ő előadásán, megkérte, hogy ha lehet, vonuljanak félre, mivel szeretné, hogy elbeszélgessenek egy adott témáról. Nem lényeges a neve ennek a férfinek, hiszen az, amit ő elmondott, egy különleges téma. Ő is zavarban volt, amíg elkezdte a témát, aztán majd próbálta bemutatni úgy, ahogy tényleg ez létezik a kapcsolatokban. Elmondta azt, hogy a nőknek van egy olyan helyzetük, amelyeket nem értik meg, és nagyon-nagyon fontos lenne megérteni ezt a helyzetet. Elmondta azt is, hogy lelkén viseli ezt, és nem tudta, hogy oldja meg, és szeretné, hogyha a tanácsos, a családi tanácsos segítene ebben a helyzetben. Miről beszél? Semmi más egyébről, mint arról, ahogy kinéz az ő felesége. Elmondta azt, hogy nagyon szereti az ő feleségét, elmondta azt, hogy mindent megtenne érte, hiszen látja azt, hogy létezik egy olyan

0: számít, hogy erőfeszítést tegyen, hogy férje számára jól mutasson. Érdekes, azt mondja ez a férfi, az én feleségem 67 kilós, tehát nem is arról van szó, hogy túlsúlyban lenne, de mégse nem úgy néz ki, ahogy kellene kinézzen. Nem vigyáz az ő külsejére. És ezért szeretném, hogyha valami változna az ő életében. Aztán a családi tanácsos megköszönte neki ezt a témát, és ígéretet tett, hogy foglalkozni fog ezzel a témával, de nem volt nyugodt. Többek között azon törte elméjét, hogy vajon az ő férje hogyan tekinti őt. És azt is el kell mondjam, hogy ők együtt dolgoztak, mint tanácsosok, és egy adott pillanatban felvetette neki ezt a témát. Elmondta, nézd, mivel találkoztam, milyen témával találkoztam. Majd a férje, ő is kissé vonakodva, kezdett egy-egy dolgot elmondani neki. Aztán majd rájött, hogy tényleg a férje is így látja a dolgokat, és megpróbált változtatni az ő személyes életében. Ez csak a bevezetője annak, amit el akarunk mondani ez alkalommal.
1: Legyen bármennyire is fontos a külső, azonban különösen a hölgyekre jellemző, hogy különböző fizikai hiányosságaikat sokszor eldramatizálják, és óriásinak tüntetik fel. Hogyan befolyásolja ez a házassági kapcsolatot, amikor egy nő egy-egy ilyen, ne is nevezem hiányosságnak, de valamilyen külső tulajdonságával nincsen megelégedve, nem tartja eléggé szépnek?
0: Az egyik lehet az, amikor tényleg nincs semmi gond a túlsúllyal, mint ennek a férfinek helyzetében, felesége 67 kilós, de a feleség mégis úgy látja, hogy annyira el van hízva, belenéz a tükörben, és ő még mindig úgy látja, hogy mennyire rosszul néz ki, csak azért, mert igen kövér. Ez nem természetes, még betegségnek is lehet nevezni, hiszen ezen lehet segíteni. Ez azon dolgok közé tartozik, amitől őrizkednie kell minden nőnek. Létezhetnek más vonások is, fizikai vonások, amelyek lehet nem tetszenek a nőnek, de semmi gond nincs ezekkel. Nem jelent hiányosságot ez, hiszen a nő leakadott ezeken a vonásokon, és nem tud túltenni rajtuk, és úgy képzeli el, hogy mennyire csúnyán néz ki, és hogy mennyire visszataszító az ő ábrázata, vagy testének más része. Ezeken túl kell tenni, hiszen nem így van. A szeretet, úgy olvassuk a Bibliában, hogy mindent elfedez, és hogyha így tekintjük a kapcsolatot, hogy egy ilyen nemű szeretetről van szó, akkor ezeken nem kell időznünk. Hiszen vannak azok a dolgok, amelyeken lehet segíteni, csak akarat kell hozzá, hogy valamit változtatni a helyzeten.
1: Talán az első pontban érintettük, hogy mi is okozhatja a feszültséget, hiszen a feleség is próbál eleget tenni, különösen külső tényezőknek, munkahelyen, vásárláskor minél csinosabb lenni, azonban otthon már lehet, hogy már nincsen annyi energiája, hogy mindig a legszebbet hozza ki önmagából. Hogyan is viszonyulhat ehhez a férj, miközben ő is a munkahelyén és a társadalomban mindig olyan nőkkel találkozik, akik nagyon sokat adnak a külsejükre?
0: Pontosan itt a gond, itt az a helyzet, amit meg kellene oldani. És ha a nő felméri ezt a dolgot, akkor változtatni fog az ő életében. Nem azért fog kiöltözni, nem azért fogja rendbehozni testét, haját, mindent ápolni az ő testét azért, hogy kimenjen az utcára, és mások lássák, milyen szép, hanem mivel szereti az ő férjét, meg fogja tenni ezt otthon, amikor időt töltenek együtt, mint férj és feleség, az ő hajlékukban. Végeztek egy felmérést, feltettek egy kérdést a férfiaknak, és így szólott a kérdés, tegyük fel, hogy a feleség túlsúlyban van, és hosszú elnyúlt blúzokat visel akkor, amikor otthon van, a haját nem rendezi, és ez az ő kinézése otthon. Nem szereti azt, hogy túlsúlyban van, de nem is változtat semmit az ő életében. Észrevettétek, hogy eszik, amikor eszik, nem számít, hogy mennyit

0: fekszik, és ahelyett, hogy apassza az édességeket, mintha mind többet használ ezekből, mi az, ami eszetekbe jut, mint férjek? 12%-a azt válaszolta, engem nem érdekel. 70%-a ugyanazt válaszolta, hogy érzelmi területen ez engem befolyásol. 47% pedig azt válaszolta, szeretném, hogyha erőfeszítést tenne, és vigyázna az ő külsejére. Nem csak azért, hogy jól érezze ő magát, hanem azért, mert szeret engem. És 20% azt válaszolta, engem ez nem érdekel, hiszen az én feleségem nagyon jól néz ki. Na most ezekből a válaszokból észre lehet venni azt, hogy a férfiakat érdekli az, és sokszor vagy legtöbbször zavarja, amikor a nő kinézése nem az, amely kellene legyen. A 12%-on kívül, akik azt válaszolták, hogy őket nem érdekli az a dolog, a többiek mindjárt azt válaszolták, hogy szeretnék, hogy valami változzék, vagy a 20% azt válaszolta, engem nem érint ez, mivel az én feleségem jól néz ki. Ezért tanácsolom a feleségeknek, hogy még egyszer nézzék át a ruhatárt, és mindaz, ami ehhez hasonlít, amiről beszéltünk, azt tegyék félre, szabaduljanak meg azoktól a ruhacikkektől, és próbáljanak másképp öltözni, akkor, amikor otthon vannak az ők férjükkel. Hallottam egyik férfitől, aki azt mondta, semmit sem tudok annyira utálni, mint azt a pongyolát, amely déd nagymamája ideje óta létezik, és azzal jár otthon. Azt hiszem, értitek, mit akarok mondani ezáltal. Minden nőnek megvan a képessége, hogy változtasson, és hogy erőfeszítést tegyen azért, hogy ő maga is jól érezze magát, majd pedig tegye meg ezt azért, mert szereti az ő férjét.
1: Egy nagyon érdekes kifejezés, és talán ez lehet a kulcsszó. Milyen erőfeszítést tehet a feleség, amely megfeleljen a férj elvárásainak, és amely végül is egy kellemes és boldog házas életet eredményezhet?
0: A válasz elég egyszerű, és csak szükséges, hogy legyen fülünk a hallásra, hiszen az erőfeszítés apró dolgokkal kezdődik. Erőfeszítésnek neveztük el, hiszen apró dolgok, apró lépések ezek. Ha a mérleg többet mutat, mint ahogy kellene, az első lépés lehet az, hogy a napi eledel mennyiséget lecsökkenteni. Ezért léteznek szakkönyvek, amelyeket, ha megkeresünk a könyvesboltokban, megtaláljuk, és ezek segíteni fognak, hogy mit is tegyünk, hogy is tegyünk, és hogy jól is tegyük. A másik dolog pedig az, hogy többet adjunk a külsőre. Reggel felébredek, menjek be a fürdőszobába, és nézzem meg a tükröt, és tegyem fel a kérdést, mi az, amit legelőször kellene változtassak, hogy találkozzak a férjemmel. És ha így kezdünk gondolkozni, a változás már el is kezdődött. Nem kell erőfeszítésnek nevezni ezt, ha bár így neveztük mi, hanem vegyük azt, hogy apró léptekkel lépni szeretnünk, hiszen szeretjük egymást, és boldogok akarunk lenni együtt. Ugyan egy másik felmérés áll előttünk, amelyet szeretnék bemutatni. A férfiak előtt feltettek egy kérdést, és azt kérték, hogy válaszoljanak hamis vagy igaz. A kérdés a következő. Szeretném, hogy az én élettársam, az én feleségem csinosabb legyen, energikusabb legyen. Nem nagyon fontos az, hogy úgy nézzen ki, mint azon a napon, amikor én megismertem, hanem tegye meg azt az egyszerű erőfeszítést, hogy értem, csinosabb legyen. Nem jön, hogy elhiggyétek, kedves hölgyek, 83%-a azt válaszolta igaz, és csak 17% válaszolt hamissal. Tehát fel lehet mérni, hogy mennyire fontos a férfiak számára ez a dolog. Ezért lényeges erőt kérni Istentől, hogy segítsen meg mindenkit külön-külön megtenni az első lépést, hiszen az első lépés után következik a második lépés, és így elindulva ezen az úton elérhetjük azt a boldogságot, amely után vágyik a mi szívünk, a mi lelkünk, hogy a mi családi kapcsolatunk egy boldog kapcsolat legyen.
1: Mielőtt tovább mennénk ezen az úton, és újabb lépéseket sajátítanánk el, szeretnék egy nagyon fontos dolgot kihangsúlyozni. Mi nem hiszünk, hogy a válás megoldás bármilyen családi konfliktus vagy probléma megoldására, de ugyanakkor abban sem hiszünk, hogy valakinek szenvednie kell, vagy pedig keserűségben kell az ő házas életét élnie. Hiszük azt, hogy apró lépéseket téve mind a ketten, mind a két fél hozzájárulva ahhoz, hogy a családi szeretetet ismét megtapasztalják, ezt mindannyian megtapasztalhatjuk és sikerül elérni. Így a következő lépés, amit ebben a gondolatkörben elsajátíthatunk, hogyan is lehetünk úgy a jóban, mint a rosszban együtt a házastársunkkal.
0: Létezik lelki szemszögből tekintve a dolgokat egy kijelentés, és nagyon sokan, most a nőkről beszélünk, nagyon sokan a nők közül azt mondják, hát Istent nem az érdekli, ami látszik, hanem ami a szívben van. Ez így igaz. Istent érdekli az, ami a szívben van, de ugyanakkor az, ami a szívben van, azt elárulja a külső is. Nagyon lényeges helyesen felfogni a lelki dolgokat is, hiszen amikor a családról van szó, amikor a családi kapcsolatról van szó, akkor a külső nagyon sokat számít. Hiszen mi más alkalommal beszéltünk arról, hogy mi a különbség a férfi és a nőnem felépítése között, mi az, amit értékelnek a férfiak, mi az, amit értékelnek a nők, és erre gondolva nagyon lényeges változást hozni, és nagyon lényeges szeretetünket kifejezni. Persze, ami a vállást illeti, a Bibliának alapján nincs ok a vállásra, csak egyedül egy helyzetben. És még akkor is a Szentírás megadja a megbocsátásnak lehetőségét. Szó van a 7. parancsolat áthágásáról, házasságtörésről. Ez az egyedüli helyzet, amikor a Szentírás azt mondja, hogy igen, létezhetik elvállás. De ahogy említettem, még mindig a megoldás, a legjobb megoldás a megbocsátás. Hiszen maga Jézus tanított minket erre, és ő volt az, aki megbocsátott minket, ő volt az, aki bizalmat kölcsönözött nekünk, és ugyanezt történhetik egy családban is. Egy ilyen döntést majd meghozza az eredményeket, a pozitív eredményeket a családban. Tehát a Biblia azt mondja, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.
1: Köszönöm szépen, és mindazok, akik ezen gondolatnak a fényében szeretnének hozzájárulni és egy elhatározást tenni, hogy boldoggá teszik a családjukat. A következő alkalommal újabb lépéseket fogunk majd közösen megbeszélni, amelyek hiszem, hogy a gyakorlatban segíteni fognak minden felmerülő konfliktus helyzetet áthidalni. Köszönjük kedves figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak az Isai fiai.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei részlet és egy énekszám elhangzása után adásunkat ma az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelynek keretében ma Háló Sándor előadásában Máté evangéliuma 13. fejezetéből fogjuk meghallgatni az első részletet. Az ige részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig az Évek, Jelek, Események című rovatunk, amelynek keretében mától a kereszténység legfontosabb személyiségeit szeretnénk bemutatni önöknek. Ma ez sorozat első személyiségét, Pál apostolt fogja bemutatni Ötvös Márton munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma 13. fejezet. Azon a napon, kimenvén Jézus a házból, leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, az egész sokaság pedig a parton áll. És sokat beszéle nekik példázatokban, mondván, ímé, kiméne a magvető vetni. És amikor ő vet, némely mag az út félre esik, és eljövén a madarak elkapdossák azt.

némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövisek közzé esik, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja. A tanítványok pedig hazamenvén mondának néki, miért szólasz nékik példázatokban? Ő pedig felelvén mondanékik, mert nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljő a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihely pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közzé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.

Amikor az új szövetség lapjain Pállal találkozunk, nem egy elvont elméleti gondolkodó lép elénk, hanem egy rendkívül cselekvőképes, intellektuálisan éles és esendő ember, aki gyalog és hajóval járta be az ókori világot, hogy alapjaiban formálja át az emberiség hitét. Pál eredeti nevén Saulus, Tarzusban született római polgárként. A jeruzsálemi farizeusi iskola kiváló növendéke volt. Fiatalon szent kötelességének érezte a Jézust követő mozgalom kíméletlen felszámolását. A damaszkuszi úton átélt fordulat nem a szenvedélyét oltotta ki, hanem új célt adott neki. A korábbi romboló fanatizmus az evangélium hirdetésének legfőbb hajtóerejévé alakult át. Pál nem vaktában vágott neki a világnak. A római birodalom kereskedelmi és közigazgatási központjait célozta meg, tudva, hogy a nagyvárosokból a hit a perifériákra is eljut. Első missziós útja során Ciprust és Dél-Galáciát érintette. Barnabással közösen alapított gyülekezeteket, Antiókia, Ikónium, Lisztra, Derbe. Itt szembesült először a zsidó és pogány hátterű hívők együttélésének éles gyakorlati kérdéseivel. Második missziós útjával átlépett Európába, Szilásszal átkelt Görögországba, Filippiben, Tesszalonikában, Aténban és Korintusban hozott létre közösségeket. Az aténi Areopáguszon a hellenisztikus filozófia fogalmaival érvelt, míg Korintusban másfél éven át hirdette az igét, és kétkezi sátorkészítőként dolgozott. Harmadik missziós útja Efézusba vezetett, és a konszolidáció jegyében bontakozott ki. Központja a kis-ázsiai világváros Efézus lett, ahol több mint két évig tanított, megszilárdította az egyház szervezetet, és megírta a legfontosabb leveleit. A negyedik útja Rómában ért véget, fogságban. Letartóztatása után római polgárjogára hivatkozva a császárhoz fellebbezett. Viharok és hajótörés után bilincsekben érkezett meg a birodalom szívébe, ahol házi őrizetben is folyamatosan tanított. Pál legnagyobb és legmaradandóbb teológiai vívmánya a hit általi megigazulás és az ingyen kegyelem tana. Felismerte, hogy ha a kereszténység ragaszkodik a mózesi rituális törvényekhez, a körülmetéléshez és a szigorú étkezési előírásokhoz, akkor csupán egy elszigetelt zsidó irányzat marad. Radikálisan kimondta, az ember nem a törvény betűjének görcsös megtartása, a saját érdemei vagy származása révén kerül békességbe Istennel, hanem a Krisztusba vetett hit által, Isten ajándékaként. Ezzel lebontotta a vallási és társadalmi kirekesztés falait. Nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. A források nem rejtik véka alá Pál nehéz természetét és korlátait sem. Személyes konfliktusok és viták is előfordultak mindennapjaiban. Amikor a fiatal Márk az első úton megfutamodott, Pál a második út előtt annyira hevesen összeveszett pártfogójával Barnabással a megbízhatóság kérdésén, hogy elváltak útjaik. Péter apostollal is nyíltan szembeszállt Antiohiában, amikor Péter a jeruzsálemi zsidózók elvárásai miatt képmutatóan visszahúzódott a pogány hívőktől. Közeli világvégvárás volt jellemző hitére. Meggyőződése volt, hogy Krisztus még az ő életében visszatér. Ez a sürgető végidő hangulat magyarázza a házasság elkerülésére és a fennálló társadalmi struktúrák, így a rabszolgaság érintetlenül hagyására vonatkozó tanácsait. Testi gyengeség és szenvedés is kijutott neki. Nyíltan vallott a testébe adatott tövisről, a börtönökről, a testi fenyítésekről, és arról, hogy Isten ereje éppen az emberi erőtlenségben mutatkozik meg igazán. Pál nem volt tévedhetetlen szobor, hanem egy sebekkel teli, lánglelkű úttörő. Amikor Krisztus után 64 és 67 között Rómában lefejezték, egy olyan szellemi és teológiai alapot hagyott maga után, amely nélkül a nyugati civilizáció és a világkereszténység nem létezhetne mai formájában.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra!

Máté evangéliumából a 7. fejezet 9. versétől olvassuk az igét. Gyönyörű szavak ezek, gyönyörű mondatok. Avagy ki az az ember közületek, kérdezi Jézus, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti, gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Nagyon szép ez a kép, amivel Jézus át akarja mosni, öblíteni, tisztítani a hallgatóságának az Isten képét. Ugyanis kimondhatjuk, hogy ennek a mai reggelünknek a fő kérdése az Isten kép. Milyen az az Isten? Ki az az Isten, akiben hiszünk? Amilyen az Isten képünk, olyan lesz a hitünk. Amilyennek látjuk őt, aszerint fogunk bízni benne, aszerint fogjuk tapasztalni, megélni, megérezni, megérteni, hogy ő hogyan tekint ránk, hogy ő hogyan fáradozik értünk. A körülötte állóknak Jézus egyetlen egy célja volt a körülötte állóknak Isten kegyelmét és szeretetét megmutatni. Átadni azt a reményt, azt a hitet, ami meg tudja őket tartani. Ott voltak a zsidó hallgatók, Izraelnek 3-4 évszázada nincsen prófétája, Keresztelő János volt az első hosszú idő után, aki megtörte a csendet, és valami igazán tartalmasat, valami bátorítót, felhívót, intőt és vigasztalót tudott mondani a népnek. Azonban Keresztelő János halála után Jézus maradott, és próbálja az embereket arról biztosítani, hogy Isten nem hagyta el őket. Ott van a római elnyomás, nincs próféta. A vallási életet csak úgy, mint a politikait, korrupció, igazságtalanság vezeti. És az embereknek már elfogy ez a remény a szívükből, hogy van egy Isten, akihez lehet odafordulni, akitől lehet kérni, hogy az előző versekben Jézus az imádságról szólt, és arról beszélt, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. És ennek az illusztrálására mondja el ezt a gyönyörű mondatot, amit talán a mai reggelen reggelit készítő szülők, nagyszülőknek is, akik jöttek az apróságok, a csemeték, és jöttek az asztalhoz, és akkor hát van itt valami száraz kenyér, rág meg, legalább erősödik a fogad, jó lesz az, fiam, nem baj, bezzeg, a mi időnkben még ez se volt, szerintem nem itt terítettétek ma sem az asztalt, nem? Hanem megkerestétek a hűtőszekrényből, ami fú, valami olyan, ami különleges, ami kedves, ami elkezdődött a szünidő, még figyeljünk oda, még pakoljuk ki, amit csak lehet, hogy mit mond Jézus, ki az közületek, amikor jön a gyermeketek, és kenyeret kér, micsoda gonosz tréfa az, követ adtok neki, hát arra esődjön a fogad, igaz? Amikor halat kér, vajon kígyót adtok-e neki? Jézus az éhes gyermek és a szülő, a róla gondoskodni akaró szülő példájával mutatja meg azt a korabeli hallgatóságnak, hogy nem egy elfeledkező, egy elhagyó Isten a ti istenetek, hanem, ahogy mondta itt a hegyi beszédben, hogy a mi atyánk, a ti atyátok, aki gondoskodik, aki gondoskodni akar. Egy olyan világban mondta ezt Jézus, ahol nem csak a rómaiak igája nyomta a hallgatóságának a vállát, hanem nyilván egy állandó kérdés volt, ahogy a mai napig az, hogy itt a bűn, a szenvedés, az igazságtalanság és a halál, a reménytelenség világában lehet az Istenről beszélni. És az Isten azt mondja, hogy igen, lehet. Először is, hogyha szétválasztjuk, hogy miből következik a sok szenvedés, ami ezen a világon van. A követ a kenyér helyett és a kígyót a hal helyett nem az Isten találta ki az emberi történelemben. Következmények ezek. Az emberi önösségnek, az emberi szeretetlenségnek, az Isten nélküliségnek a következményei. Ezért is mondja Jézus, és ez a fő hangsúlya ennek az üzenetnek, hogy ha azért ti tudtok, még itt a bűn világában is, egyikünk sem szent, szülőként, nagyszülőként is. Rengeteg küzdeni valunk van még magunkkal. Itt egy folt, itt egy szakadás, itt egy szeplő, itt egy vágás. Tele vagyunk mi magunk is gyengeségekkel, de mikor megérezzük annak az ízét, hogy milyen jó szeretni, hogy azok a kis lények, a gyermekek, az éhes gyermek, ami képet itt használ Jézus, ahogy egy atya nem tud rátekinteni úgy az éhes gyermekére, hogy ne érezne együtt, hogy ne próbálná vigasztalni, erősíteni, megerősíteni, táplálni őt. Az Isten is így tekint a világra, ezt mondja Jézus. Ha azért ti emberek, gonosz létetekre mondja, és itt nem sértegetni akar minket Jézus. Azt mondja, hogy
bármennyire is bele vagy feledkezve a magad kis önös életébe, amikor kapsz egy ilyen feladatot, egy ilyen kihívást, akkor még a legmagába fordultabb embernek is kinyílik, megnyílik a szíve, mert egy gyermek mosolya nekünk sokszor mindent megér. És azt mondja, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni. Hát mennyivel inkább akar is ad néktek a ti mennyei atyátok jókat. Mindazoknak, akik jönnek, akik kérik őt. Nagyon érdekes, nagyon szép megfogalmazása van Lukács evangélium a 11. fejezetében ugyanennek a gondolatnak. Mennyivel inkább ad, mondja itt Máténál Jézus jókat. Lukácsnál azt mondja, hogy mennyivel inkább adja, ad szent lelket azoknak, akik jönnek hozzá, azoknak, akik kérik. A Szentlélek ajándéka, ahogyan itt énekeltük is az énekben, olyan szép volt ez az ének, hogy jöjj szívembe, Isten lelke, vágyva várlak, jöjj el már. Mert mi történik, amikor az ember ezt elnyeri? Mi történik, amikor megjelenik a lélek gyümölcse az ember szívében? Ezen a kietlen földön, ahol körülöttünk mindenütt szeretetlenség, türelmetlenség, békétlenség van, megjelenik a lélek a maga gyümölcsével, és hogy olvassuk a Bibliánkban Pál apostol levelében? Szeretet, öröm, békesség. Megjelennek ezek a gyümölcsök az ember életében. Isten azt mondja, hogy gondoskodni akarok rólad, együtt érzek veled, vigasztalni, erősíteni, ez a Szentlélek különleges munkája, és aztán nyilván majd helyreállítani ezt az egész elrontott világot. Ez a legnagyobb ígérete, az advent ígérete. Mert Jézus, amire most készül a világ, az első advent, Jézus gyermekként való megszületésének is a célja egy előre mutató cél volt. Betlehemben az Isten egy nyilat helyezett el, egy nyilat, ami mutat a második advent felé, hogy a megváltó szerető Isten, aki a bűnök bocsánatáért elküldi az ő egyszülött fiát. Azért teszi mindezt, hogy majd egyszer helyreállító újjáteremtő Istenként itt lehessen, eljöhessen értünk. Ézsaiás könyve 49. fejezetében olyan szomorúan mondja az ember, a gyermek, az éhes gyermek ember, hogy elfeledkezett rólam az Úr, és elhagyott engem az én Istenem. És azt mondja az Isten erre, ahogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön az ő méhe fián, és ha még ez meg is történik ezen a világon, ha elfeledkezik is itt, én te rólad el nem feledkezem. Ez az Isten helyreállító munkájának az ígérete. Ezért fontos az Isten kép, hogy a mi bajunkkal, gondunkkal, amikor imában fordulunk Istenhez, nem az a kérdés, hogy milyen hosszan imádkozunk, nem az a kérdés, hogy hányszor imádkozunk, nem az a kérdés, hogy milyen szépen, cirkalmasan imádkozunk, hanem hogy azzal a hittel menjünk az Istenhez, őszintén megosztva a mi gondolatainkat, mint az éhes gyermek jön és húzogatja anya otthonkájának a végét, hogy éhes vagyok, hogy együttérző az Isten, hogy vigasztaló, erősítő az Isten, és hogy helyreállító, akár itt most, egyszer pedig örökre helyreállító az Isten. A mi Isten képünk sokszor egy olyan, így szokták ezt mondani a pszichológia világában az Isten kép kérdésén, hogy egy játékvezető, egy bíró Istenünk van, akinek a szájában a síp, és szaladgál velünk a sportása focipályán, és mindig sípol, azt figyeli, hogy hol hibázunk, és akkor gyorsan egy hatalmas síp harsan a levegőbe is, az ember már is tudja, hogy jaj, megint valamit rosszul csináltam. A játékvezető soha nem konstruktív. Soha nem ad tanácsot, hogy most ha jobb szélre kiteszed a labdát, ott üres ember van, beadott gól lesz. Soha nem ad vigasztalást, hogy elrontod a helyzetet, de maga nemében borzasztó hálátlan munka a játékvezető munkája. Nem azért mondom, hogy bántsam őket. A mi istenképünk ne legyen egy játékvezető istenkép. Ne az legyen, aki síppal a szájában szaladgál a mi pályánkon, és jaj, bárcsak néha ne nézne már oda, hanem amikor látja és oda néz, és látja a bajt, az éhséget, a sérülést, akkor oda jön és segíteni akar. Az istenképünk nem egy nagypapa istenképe, egy borzas szakállú idős papa, aki ül a nagy fotelben, semmit nem tud már csinálni, de mi oda megyünk, ugrálunk a nyakába, húzgáljuk a fülét, csimpaszkodunk a szakállába, ő meg csak mosolyog, kibír minket, tehetetlen. Az istenképünk nem egy idős nagypapa istenképe legyen, aki valahol az öregkorú ül fent, Károlyi fordítása, de ugye gyönyörű a fordítás, de azt jelenti, így mondhatnánk, hogy származá öröktől fogva való.
nem öregkorú. Szóval nem egy nagypapa istenkép, egy tehetetlen bárgyú mosolyjal, ahogyan valahogyan, nem mintha a nagypapák ilyenek lennének, nagyon klassz nagypapák vannak. Az istenképünk ne legyen egy tudós istenkép, egy bölcs, aki egy derékszögű vonalzóval, meg egy körzővel ül, számolgat, néz, és azt mondja, gyerekem, együttérzésre nekem nincsen időm, tudod, a matematika, a fizika, ezek számok, a számok azok kemény dolgok, ezek, én megterveztem a világegyetemet, hát aztán, ahogy sikerül nektek, nem egy tudós istenkép. Mi nem egy tudóshoz imádkozunk, nem egy borzos nagypapához, vagy egy sípos játékvezetőhöz, de nem is egy testőrhöz, aki, na most segíts, most védj meg, most ugorj ide, kérem a hatalmadat, az izmaidat, az erődet. Milyen a mi istenképünk? Milyen szép, ahogy Jézus elmondja. Ha ti tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, pedig magatok is küzdő-küszködő emberek vagytok, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat néktek. Áldja néktek az ő lelkét, az ő együttérzését, vigasztalását, megerősítését, táplálását, helyreállítását. Ez az Isten legyen az, aki fogja a kezünket és vigyáz ránk napról napra, és akivel mi beszélgetünk, és megtapasztaljuk újra és újra, hogy segítés mellettünk áll. Hát most is akkor őhozzá forduljunk imában. Szerető édesatyánk, köszönjük, hogy jöhetünk. Sokféle éjségünk van, egyikünk ezért, másikunk azért keres meg most téged. És hogyha most egyszerre, akik itt együtt énekeltünk és olvastuk az igét, egyszerre behelyettesítenénk a magunk éhségét, szükségleteit, olyan jó, hogy te nem veszíted el a türelmet, hogy te nem mint egy gyerek sáshalt között szétcsapnál és elhajtanál minket. Te nem száraz kenyérrel vársz, hanem szeretettel, örömmel és békességgel akarsz jól táplálni bennünket, hogy így megtaláljuk a megoldásokat is, azokra a kérdésekre, amikkel most nem tudunk megbirkózni. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy a te atyai szeretetedben, amiről így ír a Biblia, abban az anyai gyengédség is benne van. Hogy ahogy az édesanyja nem feledkezik el méhe gyümölcséről. Te a te végtelen, gondoskodó, teremtő, tervező szereteteddel ugyanilyen érzékeny lényként gondoskodsz rólunk. Hálát adunk neked ezért, és itt a bűn világában olykor egy kicsit vagy nem kicsit magunkra hagyatva érezzük magunkat, de olyan jó, hogy megvan ez a közvetlen kapcsolat, és megvan a te igéd a maga összefüggéseivel, a maga rendezettségével, hogy lássuk a világot a te szemszögedből, és várjuk a végső helyreállítást, a gyógyítást, a veled való közösséget Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az ő nevében mindig. Hálát adunk ezért neked, édesatyánk. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűség.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Pál két levelével foglalkozunk ebben a negyedévben, a korintusi első és második levéllel, levelek, melyek egy gyülekezetnek a lelki és fizikai kiépüléséről szólnak, arról, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe, és Pál apostol hogyan végezte szolgálatát szeretettel ebben a közösségben. Ez is a mai beszélgetésünknek a címe, szolgálat szeretetből. Vajon mit is tanulhatunk ebből a kijelentésből, mert a szolgáló szeretet nagyon sok mindent el kell hordozzon, és a mindennapjainkban is ebből következtetnünk kell, tanulnunk kell, és ami a legfontosabb, hogy alkalmazni kéne. A szalapigét olvasom, a korintusi második levél, második fejezet negyedik verséből, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam nektek sok könnyhullatással, nemhogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Csabai Gyula Lászlót a stúdióban, Isten hozott a keresztutadásában.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket.
2: Isten hozottal köszöntöm Szász Barna Szilárdot, köszönöm, hogy újból velünk vagy, és olyan messziről eljöttél, hogy nem csak egy, hanem több adást is készítsünk.
4: Örülök a lehetőségnek, és köszöntöm is a kedves nézőket és a hallgatókat.
2: Örvendek, hogy Szilárd velünk vagy, és hát a Zsolt megnevezés az egy elírás és egy rossz emlékezésből fakadt, úgyhogy köszönöm, hogy elnézitek ezt, és a Jóisten áldja meg szolgálatodat, és teljesítésedet bárhol legyen.
4: Aki dolgozik, az tévedhet.
2: Így van, köszönöm. Ebben a tanulmányban arról fogunk elmélkedni, hogy mit is jelent a szolgálat szeretetből. Pál apostolnak az élete kihívásokkal teli élet volt. Mondhatjuk, hogy a miénk is teli van kihívásokkal, lehet nem pont olyanokkal, vagy éppen nehezebb néha. De hasonló az életünk, mert a szolgálatban hasonló problémákkal nézünk szembe. Az alapige több ki nem mondott, de tudott részletre utal Pál szolgálatából, milyen szorongattatás és szívbeli háborgás között írta ezeket. Igaz, egy lelkész, egy lelki gondozó egyfelől megküzd azokkal a problémákkal, amelyekkel a gyülekezetben, a területen találkozik, de az ő életében is ott vannak a próbák, a nehézségek. Hogyan tudnánk Pálnak az életét ebből a szempontból bemutatni, mint a szorongatatás, szívbeli háborgás közötti írás és üzenet?
3: Hadd segítsen ebben az ige, eléggé teljes képet rajzol meg ez az ige szakasz a Korintusi második levél 11. fejezetéből, a 24. verstől a 28. terjedő szakaszról van szó. Zsidóktól 5-ször kaptam egy ilyen 40 botütést, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőttségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Hát még ha hozzáveszük a börtöni tapasztalatot is, hát volt bőven a próbákból.
4: Sokan úgy gondolják, hogy kitöltetett a Szentlélek, és utána minden simán ment. Csettintésre lettek meg a gyülekezetek, gyarapodtak, ugye az apostolok cselekedeteinek az első oldalán azt olvassuk, hogy prédikált Péter, és akkor 2000-en, 3000-en, 5000-en keresztelkedtek, és nem. Voltak ilyen csodálatos események. Voltak olyan gyülekezet alapítások, hogy prédikáltak, és akkor igen, lettek, de a korintusi gyülekezet nem ilyen volt. Voltak ugyanolyan viszályok, mint egy mai gyülekezetben. Voltak ugyanolyan nézeteltérések, mint egy mai gyülekezetben. És lelki gondozói szempontból is megvoltak ugyanazok a kihívások, amikkel mi találkozunk. Nem volt egy sétagalopp Pál apostolnak gyülekezetet alapítani, vagy gyülekezetet vezetni. Látjuk majd később, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézett szemben, nagyon komoly vezetői kihívásokkal nézett szemben, amikor bizonyos dolgokat meg kellett tenni, vagy éppen nem kellett megtenni.
2: Ugye Pál nagyon sok olyan helyzetbe helyt kellett álljon, amikor erkölcsi, vagy jellembeli, vagy gyülekezet életében kihívásokkal kellett szembenézni és tanácsolni, és ezt látjuk, hogy ezt szeretettel igyekezett teljesíteni, nem pedig a gyülekezetnek megszomorítására. Az előző beszélgetésekben, tehát az eddigi tanulmányokban szó volt már ezekről, egy-két gondolatot, ha tudnánk említeni esetleg, hogy melyek voltak azok a dolgok, amelyek a közösség életében Pál részéről nem a megszomorítás véget, hanem a szeretetteljes építés véget hangzottak el írásban, vagy éppen szóban.
3: Korintus egy különleges közeg volt, és ott sok minden burjánzott. Tehát egy kikötőváros volt, 2 kikötővel, ott zajlott az élet, és meg annyi lehetőség, tehát lehetőségnek örülhettek. Hát egy néhányat a bűnökből megemlíthetnénk, tehát törvénykezések voltak a testvérek között, úgymond, azon kívül szexuális erkölcstelenség, a vállás is nagy gondokat okozott, nem utolsó sorban a bálványimádás és az ítélkezés. És ezeknek a hibáknak, bűnöknek a szintjén az apostolnak síkra kellett szállnia, korlátoznia kellett, és mindezt a legnagyobb szeretettel, együttérzéssel.
4: Nagyon érdekes, hogy eltelt körülbelül 2000 év, és ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk ma is szembe, nagyon sok gyülekezetben, amivel Pál apostolnak szembe kellett nézni Korintusba. Ahogy ugye említetted, Korintus egy világváros volt, egy kikötőváros volt. Összekötötte a keletet a nyugattal. Mindenféle ember megfordult ott. Nem egy optimális közeg volt arra, hogy gyülekezetet alapítson, vagy alapítsanak ott. Viszont Istennek a Szent Lelke azt mondta, hogy már pedig ők is számítanak, és Pál apostol felvette a kezdőt, és próbált lavírozni közöttük. Igen, Korintusiakhoz írt első levél, 1.-5. fejezete, meg a 7. is felsorolja azt, hogy mikkel nézett szembe, mikkel kellett szembenézzen, erkölcstelenség, vitatkozás, viszályok, minden is. Nem volt egy könnyű közeg, viszont Pál apostol nem azt mondta, hogy elengedem a kezeteket. És pont ezért is tetszik a Szombatiskolának a címe, hogy szolgálat szeretettel. nem elengedem, mert lehet nagyon sokszor az lenne a megoldás, hogy elengedem a kezét a gyülekezetnek, és akkor bocsánat, följön meg a levében. Nem, ő vezette, ő sírt velük, ő örült velük, de sosem vette el a tekintetét róluk.
3: És nem könnyű dolog, főleg, hogyha arra is gondolunk, hogy a keresztények inkább a szegények

0: a szegényeket, amikor tévednek. Pál apostol tapasztalata és példája nyomán hogyan lehet az erkölcsileg elbillent, elsüllyedt emberen, vagy más értelemben meggyengült gyülekezetben segíteni úgy, hogy a szeretet hangsúlya legyen érezhető, nem pedig a feddés úgy, hogy el kell mondani azt, ami a mínusz, a hiány, a tévedés, a bűn.
1: Van egy olyan biblia szövegünk, amit mi előszeretettel szoktunk használni olyankor, amikor valaki eltéved vagy megbicsaklik. Máté 18:17, legyen olyan számodra, mint a pogány és a vámszedő. És mi ezzel letudtuk a gondot. Sziget Jenő bácsi annak idén az iskolában mindig elmondta, hogy gyerekek, ez nem azt jelenti, hogy át kell menni az útnak a túloldalára. Mert a pogány és a vámszedő volt a potenciális megtérítendő. És Pál apostol ugyanígy foglalkozik a korintusbeliekkel is. Ha valaki megbicsaklott, vagy eltévedt, ő szeretettel próbálta visszaszeretni. Ő nem átment az útnak a túloldalára. Nem elfordította a fejét. Majd később fogunk beszélni, hogy ugye ott volt a korintusi probléma, és ő nem azt mondta, hogy akkor nem veszünk róla a tudomást, hanem szeretettel próbálta megoldani. Ő meg visszapróbálta szeretni, vissza akarta édesgetni magához a gyülekezetet, és azt is, aki megbotlott. És valahogy nekünk is ezt kellene megtanuljuk, hogy ha valaki megbicsaklik, akár erkölcsileg, akár más úton eltéved, amikor azt mondjuk, hogy legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő, akkor ne azt jelentse, hogy átmegyünk az útnak a túloldalára, és elfordítsuk a fejünket, hanem megpróbáljuk visszaszeretni Istenhez.
2: Pál apostol leveleiben olvashatunk arról is, hogyha nem fogadják el a mi tanácsainkat, akkor ne társalogjatok vele, hogy megszégyenüljön. De tovább kell olvasni az ígét, mert azt írja tovább az apostol, hogy minden körülmények között békességetek legyen, és ne váljék ellenséggé az, aki tévedett. Sokszor azt gondoljuk, hogy a cél az indokolhatja az eszközöket, amelyeket bevetünk. Hogyha jó a cél, akkor bármilyen módszert alkalmazhatunk, bármilyen szavakat szólhatunk. Ez nem így van. Másfelől a jó szándék ellenére is tévedni lehet. Itt nagyon fontos dolog a helyes önértékelés. Mert közöttünk is lehetnek olyanok, akik pillanatnyilag nagyon rendben vannak. Az ige figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzon az, aki áll, mert akármelyik pillanatban elbukhat. És van úgy, hogy olyan fentről leszóljuk a másikat, főleg, hogyha a feladatunk is, hogyha egyházvezetőről van szó, ő lehet, hogy pillanatnyilag rendben van, de ne feledkezzen meg önmagáról, ne feledkezzen meg a sebezhetőségéről, és van még valami, ami fontos, hogy ne az emberre haragudjunk elsősorban, hogy inkább a mögötte lévő ellenségre, aki felhasználta azt az embert. És természetesen a vérmérséklet is nagyon közrejátszott tényező, mert szeretnénk szépen beszélni, és valaki azt mondta egyszer, úgy visszaemlékszem, hogy a jót is jól kell tenni. Nem elég csak az, hogy jót akarsz, hanem azt jól kell véghez vinni. Megfelelő szavakkal, megfelelő hozzáállással is sokat jelent az ima, sokat jelent az is, ahogy szoktuk mondani, az ember még higgadjon le, várjon, mert lehet, hogyha nagyon siet, akkor elrontja, nem megfelelő módon nyúl hozzá annak a tárgynak a kezeléséhez.
0: Pál apostol ezt az ő személyes ügyévé teszi, nem nevezi nehéz szolgálatnak, de elmondja a nehézségeit a szolgálatnak, és mégis hálaadással van. Miből merít ő? Olvassuk akkor az ígéket, a Korintusi második levél első fejezet harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak atya, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztaltassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy bőséges, ami vigasztalás,

0: a Krisztus által. Ugye itt tisztán leírja a Pál apostol, hogy a szolgálat, a szeretetteljes szolgálat teljes kihívásokkal. Mégis hálás az ő szíve. Honnan merít ő, mi motiválja őt ebben?
1: Én azt hiszem, hogy elsősorban szerette az Úr Jézus Krisztust. Ez egy igazi erőforrást jelenthetett számára, és szerette a Krisztus egyházát. Nagyon fontos ma is szeretni az Úr Jézus Krisztust, és szeretni az ő ügyét, az ő egyházát. Sajnos vannak olyan emberek, akiknél néha azt látom, hogy a hit csak örökség. Azért használom ezt a szót, hogy csak, mert bizonyos értelemben örökség is lehet, mert olyan családban nőttünk fel, azonban ha csak örökség, ha nem járt át engem teljesen az Úr Jézus Krisztus szeretete és kegyelme, és nem formált át, akkor könnyen el tudok csüggedni ebben a szolgálatban. Szerintem Pálnál nagyon fontos volt a Jézussal való találkozás kapcsán a hozzávaló ragaszkodás, és ugyanezt a szeretetet tudta hordozni és továbbítani azok felé is, akik őt néha bántották is.
2: A rabostorán nagyon sokszor azt látom, és értsük jól, hogy a kötelességének tekintette szeretni az egyházat. És ez nem egy ilyen elvárt kötelesség. Pál apostol nagyon jól tudta az, hogy ő honnan jött, és hogy Isten vele mit tett. És ebből a túláradt, túltordult szeretetből, amit Istentől kapott, ő kötelességének érezte átadni valamit. És hogyha tövisset kapott, ő akkor is azt mondta, hogyha Isten nekem megbocsátott, és neki így kellettem, akkor mi az a tövis, amit én kapok a gyülekezettől? És valahogy Pál apostolban is ugyanúgy túláradt ez a szeretet a gyülekezetek felé, mint ahogy Istentől túláradt ő felé ez a szeretet. És valahogy nekünk is így kellene álljunk a világban, hogy van egy szeretet csomag, amit mi megkapunk Istentől, és Isten soha nem kicsit ad. Mert Isten felénk is ugyanúgy túláradt, túláradt, túl csordult szeretettel jön és közelít. És ennek a csatornájával kellene mi is váljunk, nem lelkészként, vagy gyülekezeti tagként, hanem egyénként. Nem tisztség dönti el azt, hogy te hogyan szereted a másikat. Ha te megtapasztalod azt a szeretetet, amit Isten feléd ad, neked át kell kötelességet átadni a fele barátod fele. És Pál apostol ennek a tökéletes mintája.
1: Azt is figyelem, hogy ez akkor is működik, amikor elmarad a másik részéről a viszont szeretet. Sokszor hallom napjainkban, hogy agyban dőlnek el a dolgok. Hát itt is határozottan állítom azt, hogy az agyunkban kell eldőlnie annak, hogy én szeretni fogom Istent és az ő egyházát, függetlenül attól, hogy a másik mit tesz. Mert ha a szívünkkel gondolkodunk, a szív nem bír annyit, mint az agy. Én azt mondom, hogy legyen szív is. Mert szeretetről beszélünk, ez nem működik szív nélkül. De amikor agyilag kell a dolgokat eldönteni, és egy olyan szilárd álláspontra helyezkedni, mint az, hogy Isten sosem téved, bármi is történik, megbízható Istenről beszélünk, hűséges, akkor ha én erre az álláspontra helyezkedtem, hogyha tudom, hogy a helyemen vagyok, jó helyen vagyok, hogy a szolgálatot teljesítem, akkor könnyebben át tudom hídalni ezeket a viharos időszakokat, mert ahogy említetted, elkötelezettje vagyok a Krisztusnak, és számomra a szolgálat kötelesség, és ebből származik a teherbíró képesség is.
0: Pál apostol azért azt is elmondja, hogy nem bánja, ha mindezeket tudják az ő testvérei. Úgy olvassuk, hogy mert a Korintusi második levél első fejezet 8. versétől, mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ami nyomorúságunk felől, mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felől is kétségben valánk, sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat, aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedtünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Miért látja jónak Pál apostol, hogy ismeri a gyülekezet az ő életében a nehézségeket, illetve milyen nehézségre utal, hogyha tudunk erről egy szót említeni?
2: Pál apostol nem akarta, hogy azt gondolják a gyülekezeti tagok, hogy neki nincsenek kihívásai. Tehát mi nagyon sokszor a nehézségeket dicsekedésként mondjuk el. Olvastam pár kommentárt is, és nincsen konszenzus arra, hogy vajon pontosan mire utal itt Pál apostol. De ha csak a bevezetőben felolvasott igerészt veszük alapul, azért kijutott neki a szenvedés. És Pál apostol, amikor a szenvedéseit felsorolja, akkor van egy következtetés, hogy hol a te fókuszod? A szenvedésen? A negatívumon? Vagy Istenen? És ő ezt akar a gyülekezetnek is átadni, hogy igen, lehet, hogy mély ponton vagytok. Lehet, hogy éppen hullámvölgy van a gyülekezet életében. Nekem is voltak hullámvölgyei, mondja Pál apostol, és elmondja a szenvedéseket. Vagy amit éppen a korintusi levél végén mondja, hogy kaptam én botot, ennyit, meg annyit, hajótörést, de én nem vesztettem el a hitemet. És lehet, hogy vannak hullámvölgyek, lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem látsz belőle kiutat. De az a kérdés, hogy hol a te fókuszod. És Pál apostol mindig, minden ilyen végén azt mondja le következtetésként, hogy ha fókuszod Istenem van, ha az életed központjában Krisztus van, akkor nincs olyan szenvedés. Még ugye a halált is megemlíti, ami elválaszthatna tőle és az üdvösségtől.
1: És nagyon látszik ezekben a próbákban Isten hatalma. Egyértelmű, hogy Pál apostol nem önmagát állítja középpontba. És itt, hogyha a korintusi második levél első fejezetére gondolok, akkor ott átvezet bennünket a Cselekedetek könyvébe, ahol a Demeter nevű ötvösről van szó, az ő lázadásáról, és milyen kényelmetlen helyzet alakult ki úgy Pál, mint a munkatársai számára. És semmilyen szín alatt nem dicsekvésről van itt szó, hanem meg akarja láttatni az apostol ezeket a helyzeteket, de az ezekben a helyzetekben fellépő Istent, az Úrnak a hatalmát. És elgondolkodtam én is azon, hogy hát most már miért volt annyira fontos, hogy beszéljen erről. Egy tapasztalattal erősíteném meg, persze más méretekben, amikor valakit úgy leszóltak, hogy az ilyen, meg olyan, meg tehetné a dolgokat jobban, és addig, amíg meglátogattam, és amikor meglátogattam, és azzal a személlyel elbeszélgettem, és amikor elmondta nekem talán felét annak, amit neki el kell viselnie, mert nem volt teljesen adventista háttér, nem volt az egész család adventista, meg beleértve a rokonait is, tehát milyen kereszt, milyen nehézségek terhelték ezt az embert, akkor azon csodálkoztam, hogy legalább annyit tud teljesíteni. Tehát mit akarok ezzel mondani? Megváltozott a képem arról az emberről, és amikor elmondtam a többieknek is, hogy inkább imádkozni kellene, mint ítéletet mondani felette, persze ő is fölzárkozott, Isten megáldja az ember igyekezetét is, de meg tudja változtatni az emberek elképzelését, felfogását valakiről, mert olyan könnyen be tudjuk keretezni az embereket a saját elképzeléseink alapján.
0: Pál apostol őszintén, tisztán végezte a szolgálatot, és a tanulmányunk is kihangsúlyozza ezt a gondolatot, hogy a szolgálat az tisztassággal és őszintességgel történjen. 12. verstől olvasom, mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy Isten őszintességgel és tisztassággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek, mert nem egyebet írunk nektek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig, amint hogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nekünk az Úr Jézus napján. Pál apostol fontosnak tartja a tiszta és az őszinte szolgálatot. Látjuk, hogy mit jelent ez, de egy néhány szóban meg tudnánk fogalmazni, hogy mi is motiválta őt erre, és miért fontos a mi életünkben is, hogy a szolgálat az őszintességgel, tisztasággal, a tiszta lelkiismerettel, jó lelkiismerettel, hogy itt megemlíti a lelkiismeret bizonyságát történjen. Mit is jelentenek ezek a gondolatok?
2: Jegyzetben magamnak csak ennyit írtam idő, az emberi előbb-utóbb kibukik. Az Istennek való szolgálat az nem emberi bölcseskedés, számítgatás, ha az Istennek való szolgálatot nem teljesen őszintén végezzük, akkor előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy ez a saját érdemünk, amit teszünk. Előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy aki megkeresztelkedett, az is az én munkámnak az eredménye. Az, hogy gyülekezet van, az is az én munkámnak az eredménye. És Pál apostol mindig elmondja azt, hogy lehet, hogy ott voltam, de amit elvégeztünk, az Istennek köszönhető. Amikor őszintén dolgozunk Isten ügyében, akkor mindig hátrébb kell lépni, és nem az emberi kell, hogy előbbre jöjjön. Mindig azt kell engedjük, ahogy itt is elmondja, hogy engedd azt, hogy Isten szent lelke áradjon és dolgozzon. Te legyél az eszköz, és ne te akard azt, hogy Isten szent lelke legyen az eszköz a te kezedbe. Ne okoskodás legyen, ne számítgatás legyen. Ne az legyen, hogy most akkor hány elérés, vagy nem hány, vagy hogy hány elérés volt, vagy éppen nem. Hanem engedd azt, hogy Isten szent lelke tényleg tisztán végezzen, és engedd azt, hogy irányítsa az életedet.
1: És ez meglátszik, inkább hosszú távon mérhető. Olyan világban vagyunk, ahol minden fel van gyorsulva, azonnali eredményeket várnak az emberek, és olykor jellemtelen emberek is tudnak szépet, jót produkálni, de rövid távon. Az ellenség is képes erre. A Székelyföldön azt szokták mondani, hogy majd kilóg a lónak a lába. Hosszú távon az megmutatkozik, hogy valaki mennyire őszinte. Mi motiválja őt, és mi készteti arra, hogy ilyen nehézségeken is túltegye magát. Mert itt, ha visszalépünk egy picit a nehézségekre, a próbákra, a szenvedésre, olyan furának tűnik, hogy ezt is az apostol nagyon jól tudta kamatoztatni, a szenvedést is, mert mivel megjárta ezt az utat, sokkal jobban tudott azonosulni, tudott másokat bátorítani. És ezt hosszú távon látható, hogy az ember kihátrál az egészből, hogyha nincs belőle valami nyeresség, vagy Isten hűséges szolgálja marad.
0: Pál apostol iránt a bizalom megrendült, az őszintességét, az ő tiszta lelkiismeretes hozzáállását megkérdőjelezte a közösség. Tudunk-e valamit, hogy mi lehet ennek az oka, miért romlott meg ez a bizalom, vagyis lehet, hogy erős kifejezés, hogy megromlott a bizalom, de hogy kétségek merültek fel, mert ugye mi életünkben, mi szolgálatunkban is sokszor vannak ilyen helyzetek, amikor a bizalom meginog. Ennek nyilván okai vannak.
2: Talán akkor is, ahogy most is, az őszinte, lelkiismeretes embert nem mindenki szereti. És Pál apostolt azzal vádolják meg, hogy hát ő nem is apostol. Tehát azt mondják a testvérei, és ezt most aláhúzom, és bekeletezem, hogy a testvérei azzal vádolják meg Pál apostolt, hogy hát te nem is vagy
1: az áltestvérek, ugye, igen, fogalmaz az
2: igen. Igen, de ő majd áltestvérnek mondja, de megkeresztelt tagok voltak, ha azt nézzük. És azt mondják, hogy te akarsz nekünk beszélni? Te akarsz nekünk tanítani? Hát te nem is vagy apostol. És lehet, hogy felhozták vádnak azt is, hogy amikor István kövezték, te ott voltál. Te, aki elárultál bennünket, most te akarsz feljönni a szószékünkre és tanítani? És hányszor megkapjuk, talán burkoltabban, talán egyenesen azt, hogy te akarsz nekünk tanítani. És elkezdik sorolni. És Pál apostol azt írja, hogy könyvhulladással írtam a levelet nektek. És valahol ez a követendő, hogy Pál apostol ezek után nem azt mondta, hogy a port is leporolom a lábamról. Pedig emberileg ez lett volna. Ha nektek én nem kellek, akkor van elég gyülekezet rajtatok kívül. Ha ti megkérdőjelezitek azt, amit én mondok nektek, és azt, hogy én ki vagyok, én nem akarom nektek bizonygatni. Van 10-20 más gyülekezet, ahol örömmel várnak engem. De Pál apostol, ő nem áll meg. És ha kell, akkor levelet ír, ha kell, akkor oda megy, ha kell, akkor elküldi Timóteus vagy Tituszt, de nem áll le, mert ő szereti őket. És hogyha meg is kérdezik azt, amit lehet, hogy neki a legjobban fájt, mert személyes elhívása volt Istentől. Ő akkor is azt mondja, hogy szeretlek titeket, és nem adom fel az értetek való küzdést.
1: Ezt határozottan bizonyította, hogyha annyira azonosult a betegekkel, hogy ő saját magát is betegnek nyilvánítja azért, hogy kifejezze az azonosulását. Nagyon felfigyeltem arra, hogy mennyire alán tudják ásni egy embernek a szolgálatát, és ezt rossz indulattal sokan meg tudják tenni, el tudják érni. Amikor csak a saját személyemről van szó, akkor megelégedhetek Isten igazolásával. És vannak testvéreink is, azt mondták, hát én nem fogom igazolni önmagam, majd igazol engem az Úr. Azonban Pál apostol tudatában volt annak, hogy ha nem tisztázza, ha nem száll síkra a saját hírnevéért, akkor veszélyben van az az evangélium, amit ő képvisel, amit ő hirdet. Na, ennél az oknál fogva harcolta azért, hogy igazolja magát, mert akkor hiteltelenné válhat az ajkán az evangélium. És amikor hiteltelenné válik egy ember, akkor nehéz érvényt szerezni az Isten igazságának. Nem a saját érdekeiről volt szó. Más biblia magyarázók elmondják, hogy a tévtanítók is nagyon sokat tettek ennek érdekében. És sokszor látjuk azt, hogy elég egy-két embernek a befolyása, azonnal már talán még kettőt, még hármat, hogy a másik ellen hangolja akár az egész gyülekezetet is. És ha változtatott az úti tervén az apostol, hát nem a saját érdekeit nézte, hanem az Úr ügyének az érdekeit, és miért ne változtathatott volna. De vannak, akik ezt is meglovagolják, és keresik az apróságokat is, hogy belekössenek a lehet az élő fába is.
0: Köszönöm ezeket a gondolatokat. Talán itt súlypontot árultunk el, mondtunk el a tanulmányunkból, vagy súlypontokat. De abban a gondolatból folytatnám a beszélgetést, hogy Pál apostolnak bizonyos módosításokat kellett tennie azokban a tervekben, vagy ígéretekben, amelyeket előzőleg tett. Olvassuk ezt a Korintusi második levél első fejezet 15. versétől, és ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet, és köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen? Tehát Pál apostol itt hangsúlyozza, hogy hát nem tőle van ez a helyzet, jó Isten így dolgozott, tehát nem az ő akaratából van, ez ő a szolgálatért van, kiszolgálja a jó Istennek azt a tervét.
1: Az új fordítású Bibliában elnézést így fogalmaz az ige, amit tervezek, emberi módon tervezek?
0: Még érthetőbb. És akkor, ha tovább lépünk, ugye most már átmegyünk a Korintusi második levél, második fejezet első verseihez, akkor itt már arról beszél, és itt változtatunk a téma menetén, ugye a megbocsátás, a szeretetteljes megerősítésről, mert ugye végül is csak át tudta vinni, csak el tudta végezni azt a munkát, ami előzőleg akadályba ütközött, mert a bizalom meghiúsult iránta. Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közzétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha, akit én megszomorítok? És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Hát végül Pál apostol elérkezik hozzájuk, és kerüli azt, hogy ne szomorúságra való legyen az ő tanítása, az ő ott léte. Hogyan tudnánk leírni ezt a helyzetet, mert igazából itt azt mondja az íge, hogy szigorú levélként szigorúsággal vették, a közösség vette Pálnak a szavait. Hogy végül is eredményre tudott jutni, hogyan, miért?
2: Meg kell említenünk azt, hogy ugye ránk két levél maradt, viszont valószínűleg van egy harmadik levél a kettő között, és erről beszél itt Pál apostol. És megint az bizonyítja, hogy lehet, hogy nem mindig kell rögtön oda menni, és akkor
1: szegfejére ütni.
2: Így van. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy lehet, hogy én azzal nem segítettem volna a helyzetem, hogyha megjelenek, mert még jobban elmérgesedik. Pál apostol ír egy levelet, egy szigorú hangvételű levelet. És azt látjuk, hogy a korintusi gyülekezet ráébred arra, hogy rosszul tettek. Viszont van ennek egy következménye, a vádlókat kitették a szérűre. És Pál apostol erről beszél majd később is, hogy szeressük őket is. Tehát Pál apostol rendezi a nézeteltérést, de azt az utat választja, amit lehet, hogy legtöbben nem tettünk volna meg, tehát hogy nem levelet írtunk volna, hanem megjelenünk, és akkor aztán szögfélütünk, és rendezzük, és kizárjuk meg, amit kell. Nem, Pál apostol azt mondja, hogy higgadjunk le. Higgadjunk le, írok egy levelet, abban letisztázom a dolgokat. Döntsétek el ti, hogy kinek van igaza, és hogyan van igaza, és akkor utána majd szeretettel oda tudok jönni, és akkor nem az van, hogy nézzünk egymásra szúros szemmel, hanem a szeretetnek a hangnemében tudunk majd egymással beszélgetni, és ha ti megbocsátottatok annak, aki engem bevádolt, akkor nekem is meg kell bocsátanom, akkor én is megbocsátok neki, és mennyire szép ez.
0: Lehet, hogy ez a levél nem is véletlenül vesztődött el, és lehet, hogy sokszor jobb kétszer meggondolni azt, hogy mit teszünk, és néha az idő is segít, nem minden esetben, de ebben az esetben úgy tűnik. A záró gondolatokat szeretném, hogyha megfogalmaznánk, és a győzelem Krisztusban gondolata mentén a korintusi második levél, második fejezet 14. versétől olvassuk az igéket. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyén megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek a halál illatja halálra, azonképpen pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmas? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Hát ezt a nehéz helyzetet Pál apostol az Úr segítségével át tudta hidalni. A gyülekezet egy megtérő pozíciót vállalt fel. Milyen erőből tudott meríteni? Mi lenne ennek a beszélgetésnek a végén az a gondolat, amivel nekünk maradnunk kéne?
1: Pál apostoltól nagyon sok mindent megtanulhatunk. Egy néhányat megemlítenék. Az erényekből, odaszentelődés, áldozathozatal, becsületesség, hűség, szorgalom, magas színvonal, előrelátás, bátorság, hit, álhatatosság, együttérzés, türelem, nem hiányzott a határozott fellépés sem, és a hatékonyság. Ismét erre a forrásra terelném a figyelmet. Szerette az Úr Jézus Krisztust, szerette az ő egyházát, szerette az embert, és noha nem arról szólt az ő tapasztalata, hogy Isten mindig teljesen megoldja, zökkenőmentessé teszi főleg a szolgálattevőnek az életét. És itt gondolok a három ifjúra is a Dániel könyvében, akik a kemencében voltak, hogyha nem is segítene meg az Úr, egy olyan eltökéltség, egy olyan határozottság jellemezte Pált is, hogy függetlenül a körülményektől ő helytáll, ő továbbra is ragaszkodik az Úrhoz és az ő testvéreihez, azokhoz is, akik áltestvérként viszonyultak hozzá.
2: Pál életében megfigyelhető egy dolog, amit látunk megtérése előtt és után is. Megtérése előtt is ragaszkodott Istenhez. Mert ő szerintem meggyőződéssel tette azt, amit tett. Istenért tette azt, amit tett megtérése előtt is, és Istenért élt, és tette mindazt, amit tett megtérése után is. Az ő életében mindig Krisztus, mindig Isten volt a középpontban. Nem helyezte magát előbbre, ő mindig eszköz akart lenni Isten kezébe. És jöhettek a tövisek, jöhettek a vádpontok, jöhettek a fizikai bántalmazások.
1: És végül még az életét sem kíméli.
2: Ő azt mondta, hogy Isten az első, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És Pál apostol ezt hitte. Ő ezt nem csak leírta, hanem az élete erről tett bizonságot. És valahogy ez a tanulmány nekünk is ezt kellene hozzá, hogy ne csak szavak legyenek, ne csak rutin legyen a keresztény élet, hanem tudjuk mi is ezt élni és vallani, hogy élek többé nem én, hanem él a Krisztus. És az ő zászlaja alatt megyünk, és nem ő megy a mi zászlónk alatt.
1: Olyan szép gondolatokat találtam az Ellen White Keresztény Szolgálat című könyvében. Krisztus munkája például kell, hogy álljon előttünk. Az Isten szolgálatára késztető indítékok közé nem vegyülhet semmilyen önzés. Egyetlen önző szál sem szövődhet művébe. Életünkben meg kell látszani az önzetlen cselekedetekben kifejeződő igazi jóságnak.
0: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm a beszélgetést, a Jóisten áldása és béké maradjon velünk. Amen.
3: Amen.
0: Kedves néző, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Kérem, maradjanak velünk továbbra is, hiszen a rendszeres bibliaolvasás nyomán felmerült kérdéseket szeretnénk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

0: Üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti Biblia tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmányunk a Zsoltárok könyvéből a 9. fejezettől a 15. fejezetig tartott, valamint Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetéből a megadott alcímek alapján a megadott kérdésre adunk választ. Az első kérdésünk a mai alkalommal így hangzik. Mit mond a gonosz az ő haragos kevésségében? A Zsoltárok könyvében a 10. fejezete 4. versében találtam választ, ami így hangzik. A gonosz az ő haragos kevésségében senkit sem tudakoz, nincs Isten, ez minden gondolatja. Egy másik fordításban így fogalmaz, nem keres Istent. A gonosz ember kevésségében úgy él, mintha nem lenne szüksége Istenre. A büszkes egyik legnagyobb veszélye, hogy az ember önmagát teszi élete középpontjába. Amikor valaki nem keresi Istent, könnyen elveszíti az igaz irányt. Ezért legyünk mi úgy, hogy szeretnénk keresni Istent, és alázkodjunk meg Isten előtt, és akkor meglátjuk, hogy az útunk értelmesebbé és sikeresebbé válik, mint a kevés embernek. A második kérdés, mit mondanak a hízelkedő ajkak? A Zsoltárok könyvével a 12. fejezet 3. és 4. versét szeretném olvasni. Hamisságos szól egyik a másiknak. Hízelkedő ajakkal kettő szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. A hívelkedők önelégültséggel, gőggel beszélnek, azonban a Biblia arra tanít, hogy válogassuk meg szavainkat, mert nagy erejük van a szavaknak. A beszéd lehet áldás, bátorítás vagy rombolás, amely tönkretesz másokat. Isten azért szeretné, hogy a szavainkat megválogassuk, hogy az igazság és a szeretet vezesse őket, és ezt mi egyedül nem tudjuk megtenni, csak is Isten hatalma és a Szent Lelke segítsége által. A 3. kérdésünk, miért énekel a Zsoltáros az Úrnak? A Zsoltáros a 13. fejezetben, a 6. versben ezt mondja, mert én a te kegyelmedben bíztam. Örüljön a szívemet a segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Ez egy hálaadó zsoltár, és az éneklőmester azért énekel az Úrnak, mert az Úr jót tett vele. És a hála, mondhatnánk, nem csak akkor születik meg, amikor minden jól megy. Az igazi hit a próbák között is észrevesz Isten áldásait. A hálaadó szív közelebb visz bennünket Istenhez, és segít meglátni az ő gondviselését. Ha azon törjük a fejünket, hogy miért adhatunk hálát, már is vígabban beszélünk Istenről, vagy imádkozunk Istenhez, mint azon gondolkozunk, hogy milyen problémáink vannak. Énekeljünk hálát, és az Úr gondoskodik még problémáinkról is. A 4. kérdésünk, kinek nem tesz rosszat az, aki a Szent Hegyen lakozik? A 15. fejezetből, a Zsoltárok könyvéből, 15. fejezet 3. versét szeretném olvasni, azt mondja, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Aki Istennel jár, annak élete nem csak Isten tiszteletben, hanem az emberi kapcsolataiban is megmutatkozik. Tehát annak az élete nem olyan lesz, hogy másoknak kárt tesz, itt a tudatos kártevésről beszélünk, nem a véletlenről, nem a balesetekről. Az igaz ember nem tesz kárt másoknak, nem keresi a másik kárát, és tisztelettel bánik a másikkal. A hit valódisága a mindennapi viselkedésünkben, az életstílusunkban, a gondolatainkban látszódik meg. Adjuk át gondolatainkat, tetteinket, szavainkat Istennek, és ő tisztítsa meg, és tegye őket igazzá mától a következőkben. Az 5. egyben utolsó kérdésünk, kinek az érdekeit szolgálva éljenek a szülők? Az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetében a szülőkről is szó van. Ellen White arra tanít, hogy a szülők ne önmaguk kívánságait szolgálják, hanem gyermekeik jelenlegi és örök javát tartsák szem előtt. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert sokszor lehet, hogy a gyerek pillanatnyi örömét vagy jólétét tartanánk szem előtt, de lehet, hogy az későbbiekben nem tesz jót, vagy az örök jót nem keresi számára. A szülők feladat Ellen White szerint a helyes szokásokat tanítani a gyermekeiket, óvni egészségüket és Isten fele vezetni őket. A szülőség nem csak a pillanatnyi kívánságok teljesítéséről szól, hanem keresni, hogy mi a hosszú távú jó a gyerek számára. Ez lett volna az utolsó kérdés, és ezzel szeretnék zárni. Örülök, hogy velünk tartottak. Meghívom neked, hogy a következő alkalom is tartsanak velünk, amikor a Zsoltárok könyvéből folytatjuk a tanulmányozást, méghozzá a 16. fejezettől a 22. fejezetig, és maradunk az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezeténél, ott pedig a Bánjunk bölcsen a húsevés kérdésével alcímtől egész a fejezet végig fogjuk átvenni. A Jóisten legyen velünk, a hitünk, szeretetünk Isten irányában látszódjon meg a mi tetteinkben is, akár szülőként, akár egyedülálló emberként is. Az Úr gondviselését kívánom mindenkinek, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy egész időn át velünk voltak. A mai alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit jelent a szeretetteljes szolgálat. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor tovább folytatjuk beszélgetés sorozatunkat. A következő témánknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. Várom Önöket egy hét múlva, a viszontlátásra!

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

0: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magas.
1: Keresel, nem találsz, vársz, hiába, haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
2: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az egek beszélik Isten dicsőségét című sorozatunknak a 15. fordulójához érkeztünk. Köszöntöm ez alkalommal is a mi állandó stúdió vendégünket, Isten hozta a stúdióban Timis Balázsi Sándor lelkész úr.
3: Köszönöm az üdvözlő szavakat, köszönöm a meghívást, és reménységem az, hogy Istenünk üzenetét ez alkalommal is ígei alapon fogjuk hirdetni.
2: Kedves hallgatóink, ahogy azt hallották az előbb, tehát ígei alapon folyik a beszélgetésünk. Éppen ezért felolvassuk a bevezető ígét, amely János 3. levele 2. verse. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Majd a beszélgetésünknek a záró ígéi, mert egyenesen 3 is van, meg vannak írva sorban a korintusi első levélben, illetve Mózes első könyvében. Olvassuk akkor a korintusi első levél 10. fejezetének 31. versét. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Ugyanebben a korintusi első levélben, a 3. fejezet 16. versében található a másik ige is. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Végül pedig Mózes első könyve, első fejezetének a 29. versét olvassuk, igei alapul. És mondta Isten, ímé nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. És hogy a beszélgetés címe sem maradjon el, a mai beszélgetésünk címét így fogalmazzuk meg, amit eszünk, azzá leszünk. Mielőtt a már elköltött vagy az elköltendő vacsorára gondolnának, megjegyezném, hogy a beszélgetés célja felkutatni, hogy milyen összefüggés van az ember élete, életmódja, táplálkozása, illetve az ő lelki élete között. A Bibliában a János 3. leveléből olvasott köszöntést is olvashatjuk. Idézzük még egyszer, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, miképpen jó dolga van a te lelkednek. Emberek tömegei azonban úgy akarnak élni, ahogy nekik tetszik, miközben áthágják az egészség törvényeit. Foglalkozik-e Isten igéje az egészség törvényével is, és ezen belül a táplálkozás egészségügyi, a teremtőtől meghagyott étkezési szabályokkal?
3: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves barátaink! Isten csodálatos módon alkotta meg a világegyetemet. Minden csodálatra méltó, ami a Teremtő Isten kezéből kikerült. Vagy pedig Teremtő gondolataiból és szavaiból jöttek létre. De a legcsodálatosabb teremtménye Istennek mindenek előtt a teremtés koronája az ember. Miért? Azért, mert Isten beépítette testünkbe a természet törvényeit. Ha követjük ezeket az egészségügyi törvényeket, a csodatevő Isten pajzsot és védelmet tud nyújtani nekünk. Amikor pedig áthágjuk a test szöveteinkbe épített és szerveinkbe beleírt mennyei törvényeket, vajon nem vakmerőség-e Istentől várni a gyógyítást? Miért? Azért, hogy azután továbbra is áthághassuk a törvényeit. Mint említetted már, vannak emberek, de itt is legalább két kategóriára oszthatjuk őket. Az egyik kategória az, akikről most beszélünk, akik tudatlanul hágják át az egészség törvényeit. És az irgalmas Isten csodát tesz, és meggyógyítja őket. Adjuk hálát Istennek, hogy tudatlanságunk idején ránk tekint. Legyen hála Istennek, hogy ő időnként a rossz szokások ellenére is csodát művel. Dicsőség legyen az ő háromszorosan szent nevének. Barátaim, vajon nem volna vakmerőség ezt mondani? Istenem, te meggyógyítottál a rákból, de én továbbra is dohányozni akarok. Kátránnyal terhelem továbbra is a szervezetemet. Te pedig, Istenem, továbbra is csodát fogsz művelni. Mondjátok, nem volna meggondolatlanság ezt mondani? Istenem, én tovább iszom a rengeteg kávét, továbbra is iszom alkoholt, de Uram, te valahogy csodát művelsz, és én nem kapok infarktust. Ez nem Isten útja, testvéreim. Isten azt mondja, amint hallottuk azt a bevezető íge egyikében, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, miként jó dolga van a te lelkednek. Istennek legyen hála a Szentírás csodálatos egészségügyi elveiért. Ő ezt mondja, azt akarom, hogy boldog légy, szeretlek, azt kívánom, hogy egészséges légy. Mindezek után valaki azon tűnődhetne, hogy mindennek mi köze van a Jelenések és Dániel könyvéhez, amelyre az eddigi előadásaink is túlnyomó részében alapoztak. Hát most hadd olvassak most a föld lakóihoz szóló utolsó üzenetből, a Jelenések könyve 14. fejezetéből, amely az idők végén, a föld történelmének utolsó napjaiban szólal meg. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Ha imádom azt, aki a mennyet, a földet és a tengert és a vizek forrásait teremtette, ha imádom Krisztust, mint teremtőt, együtt dolgozom-e vele annak

Tudom őt, mint teremtőt. Ezzel azt fejezem ki, hogy tiszteletben tartom Isten teremtését. A jelenések könyve ezt mondja. Féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adunk dicsőséget Istennek? Megdicsőíthetjük-e őt a föld történelmének utolsó napjaiban, ha olyan dolgokat építünk be szervezetünkbe, amelyek rombolnak bennünket, amelyek szennyezik szerveinket, és hajlamossá teszik a korai betegségre és halálra. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Kérdem, van-e ennek valami köze ahhoz, amit eszünk és amit iszunk? Hát lapozzunk a Korintusi első levél 10. fejezetének 31. verséhez. Azért akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. A Biblia azt mondja, hogy bármit esztek, bármit isztok, bármit építetek testetekbe, azt Isten dicsőségére műveljétek. Azért fontos az, hogy mit eszünk és mit iszunk. Mert az vagy építi testünket, vagy rombolja. A Biblia szerint az 1 Korintus 3:16 és 17 versben ez áll. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. És Jelenés 21:27-ben pedig ezt jelenti ki, a mennyről. Nem megy be oda semmi tisztátalan. Az életmód, az életgyakorlatok fontosak. Beszennyezhetem testem templomát azzal, amit a testembe viszek. Egyszer egy hölgy mondotta tapasztalatát, és így szól. A Szentlélek meggyőzött arról, hogy hagyjam abba a dohányzást. Sokan szeretnék abba hagyni a dohányzást, de nagy harcot vívnak vele. Néha a saját gondolataik csapdájába esnek. Ilyenkor szokták szinte tréfásan mondani. Ó, a dohányzást leszokni, roppant könnyű. Én már eddig legalább 30-szor leszoktam a dohányzásról. Hát ugye, kedves hallgatóink, hogy elmosolyogunk ezen, mert akkor 31-szer minden bizonnyal újra felvette. Ha ezzel dicsekszik, hogy a dohányzást ő már életében legalább 30-szor elhagyta. A részben azért nehéz belátnunk, hogy abba kell hagynunk a dohányzást, mert már korábban is küzdöttek ellene, és attól félnek, hogy most sem fog sikerülni. Ez az említett hölgy, amikor a dohányzásáról beszélt, ezt mondta. Az egyik dolog, ami oly nagyon segített nekem a dohányzás feletti győzelmemben, az a szöveg volt, a Bibliának az a szövege, amely azt mondja, hogy a ti testetek az Isten temploma, és a Szentlélek lakik bennetek. És akkor elképzeltem, hogy amikor leszívom a füstöt, az elfojtja a szent lelket. Elképzeltem a szent lelket, amint köhög. Ó, ezt nem tehetem Istennel, mondtam. Majd hozzátette.
Ez a gondolat térdre kényszerített az

0: úr előtt. És azt kellett mondanom, ó, uram, vedd el! És ez az asszony győzelmesen felkiáltott. Olyan szabadulást, olyan erőt találtam Krisztusban, mint senki másban. Ma pedig egy gyakorló, Krisztust váró, komoly keresztény hölgy. Ó, barátaim! Talán van a rádiók előtt ülők között ma este valaki, aki küzd a dohányzással, az alkohollal, vajon valamilyen szokással, talán kábítószerrel, amely szennyezi testét. Barátom, Jézus Krisztus hatalmas. Ő azért jött, hogy olyan erőt adjon, amely megszabadít bennünket a testünket szennyező szokásoktól. Milyen hálásak lehetünk azért, hogy amikor küzdünk a rossz szokások szorítása ellen, nem kell egyedül küzdenünk. Ő itt van, hogy megszabadítson. Ó, ha ma este valaki szeretné elhagyni valamilyen szokását, amely fogságban tartja, barátom, ma este néked ajánlom Jézust. Ő a korlátlan, hatalmú, szabadító. Én már láttam, hogy szabadítja meg Jézus a férfiakat és nőket. Egyszer, ezt is hallottam megbízható forrásból, hogy egy asszony hatalmas küzdelmet vívott szenvedélyével. Három csomag cigarettát szívott el naponta. És a lelkésszel beszélgette, közben ezt mondta. Nem vagyok Jézussal olyan kapcsolatban, amilyet szeretnék. Érzem, hogy szennyezem a testem. Nagyon szeretnék közelebb jutni Jézushoz. A lelkész ekkor felolvasta Isten ígéreteit. Ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. 1 János 5.24. És ekkor így szólt a lelkész. Gondolja-e, hogy Isten akarata, hogy győzzön a dohány felett? És ezt válaszolta. Tudom, hogy Isten akarata, hogy győzzek. Végül megkértem, mondja a lelkész. Térdeljünk le együtt. Térdeinket mindketten szívünkből könyörögtünk Istenhez a szabadulásért. Ezt mondtam az asszonynak, mondja a lelkész. Talán Isten nem veszi el a dohány utáni vágyát. Sóvárgása is megmaradhat. De ma este Isten hitáltal győzelmet adhat önnek. Miután térdeinken igényeltük Isten ígéreteit, az asszony felállt, bement a másik szobába, kihozott 3 vagy 4 csomag cigarettát, és átadta a lelkésznek. Ezen szavak kíséretével. Új embernek érzem magam. Tudom, hogy Isten győzelmet adott nekem. Ez több mint 5 éve történt. Az asszony ma boldog, gyakorló keresztény, Krisztust váró hívő lélek. Azért, amit Isten tett életemben, a szabadulásért, amit megadott nekem? Dicsőítem Istent, hogy ilyen hatalma van. Dicsőítem Istent, hogy lelke így tud munkálkodni, hogy megszabadíthat férfiakat és nőket szenvedélyeiktől.
1: Hallgassunk meg egy énekszámot, miközben elmélkedünk a hallottakon. Közben megkérjük Önöket, hogy maradjanak a készülékek mellett, mert a beszélgetés folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Timis Balázsi Sándor lelkésszel, kedves állandó stúdiói vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe: Amit eszünk, azzá leszünk. Folytassuk akkor beszélgetésünket a következő kérdéssel. Van-e a Bibliának egy rendszeres, előttünk feltárt programja, amely által átfogott teljességgel el lehet készülni Jézus eljövetelére? Ad-e a Biblia pontos étrendi programot? Elmondja-e, hogy milyen az ember legjobb étrendje? Ha ősszüleink étrendje gyümölcsből, zöldségből, diófélékből, gabonából és egyéb magvakból állott, úgy mióta jött be az étrendünkbe a hús fogyasztása?
1: Hát a Biblia valóban feltár előttünk egy programot, amely által teljesen el lehet készülni Jézus eljövetelére. Milyen csodálatos dolog! Felhívással fordul a Föld utolsó órájában élő nemzedékhez, hogy testében, Isten akaratával összhangban éljen. A Szentírás elmondja, hogy mi Isten étrendi javaslata népe számára minden időben, de elsősorban azoknak, akik várják az ő dicsőséges eljövetelét. A Tesszalonika első levél 5. fejezetének 23. versében ezt olvassuk. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. Ez azt jelenti, hogy teljesen. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Kedveseim, a Biblia szerint az ember oszthatatlan fizikai, szellemi és lelki egységében. Isten ezt a teljes egységet akarja bennünk megőrizni, a fizikait, a szellemit és a lelki egészséget. De kérdezhetné valaki, ad-e nekünk a Biblia pontos étrendprogramot? Elmondja-e, milyen az ember legjobb étrendje? Hát, ne mondjuk mi. Lapozzunk mindjárt Mózes első könyvéhez. Az első fejezetben nézzük meg az eredeti étrendet, amelyet Isten adott az embernek. És mondta Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet, az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen néktek eledelül. Amikor Isten megteremtette az első embert, nem akarta, hogy állatokat öljön és egyen. Nem akarta, hogy bármely teremtménye is meghaljon. Ember vagy állat? Volt-e halál az Éden kertjében? Minden bizonnyal nem. Egyáltalán nem. Ezért az eredeti étrend, amelyet Isten Ádámnak és Évának, ősszüleinknek adott, gyümölcsből, diófélékből és magvakból állt.
0: És most hadd állítsunk élére egy kérdést. Valahogy így hangzik. Vagy vegetáriánus étrend és üdvösség, mert ugye a mennyben nem lesz hús evés. Vagy húsos étrend és kárhozat? És az állatvilágban mi az, hogy tiszta és tisztátalan?
1: Hát azzal kell kezdjük, hogy egy bevezető kérdést fogalmazzunk meg. Mikor engedte meg Isten az emberiségnek a húsevést? Megfigyeltük az eddigiek során, és adá Isten, és mondá Isten. Tehát az étrendet Isten adta teremtményeinek. És az Édenben halál nem volt. Nem kellett egy ártatlan állatnak elvéreznie, hogy ősszüleink jól lakjanak. Itt viszont már másképp fogalmazódik meg a kérdés. Mikor engedte meg Isten, nem rendelte, nem adta, mikor engedte meg Isten az emberiségnek a húsevést? Csak a bűneset után, a vízözön idején. Ezt megelőzően sehol a Bibliában nincs szó a húsevés engedélyezéséről. Az eredeti étrend gyümölcsből, diófélékből és magvakból állt. Hadd tisztázzunk itt néhány dolgot, hogy senki ne értsen félre. Mondtam-e azt, hogy bűn húst enni? Nem. Barátaim, nem mondhatok semmivel sem többet, sem kevesebbet, mint amennyit ez a könyv, a Szentírás, a Biblia mond. A Biblia szerint az embernek adott étrend vegetárius étrend volt. Gyümölcsök, diófélék, magvak, és később zöldségek. Nem olvasunk arról, hogy ősszüleink megöltek volna egy tehenet, megsütötték és megették. Az ember az özönvízkor kapott engedélyt a húsevésre. Isten eredeti étrendként legjobbat, az ideálisat adta. És miért az vízözön után engedte meg Isten? Hát azért, mert a föld ismét kietlen és puszta volt, és még termény nem volt. És ekkor megengedte, de meglátjuk a feltételeket, hogy milyen feltételeket állított Isten a hús evés elé, vagy pedig a hússal való táplálkozás engedélyébe. Most pedig szeretném a kedves hallgatók megnyugtatására mondani a példát, hogy a világ sok országában ma már nagyon sokan vannak, akik vegetárius étrenden élnek. Szinte szégyenkezve kell megvallanunk, hogy többen vannak a nem Krisztust váró keresztények, de vegetáriánus étrendet követők, mint sajnos azok, akik arra törekszenek, hogy a menny elnyerjék. Például az észak-indiai hunzák ma a föld legősibb civilizációját képezik. A nép nagyon öreg kort ér meg, de főként vegetáriusokból áll az egész nemzetség. Szinte nincs közöttük szívbetegség, sem rák. Bámulatos. Mi az eredménye annak, ha valaki követi az Isten által megszabott eredeti étrendet? Megengedte-e Isten valamikor is a húsevést? Íme az újabb kérdés. Igen, megengedte. A vízözön idején, ahogy már utaltunk rá. De mielőtt erről olvasnánk, szeretnék néhány érdekes adatot felolvasni. összehasonlítom azoknak az embereknek a korát, akik a vízözön előtt Isten ideális étrendje szerint éltek. Azoknak a korával, akik a vízözön után húsos étrenden éltek. Elolvasom csak így első olvasatra 8 vízözön előtt élő nemzedék korát, Ádámtól Metuzsálemig, majd 8 vízözön utáni nemzedék korát. Ádám 930 évig élt, Sét 912-t, Énos 905, Kenán 910 évig, Mahalálél 895 évig, Jared 962 évig, Énok 365 évig élt, az életkor 900 évről 300 évre csökkent. Az írás szerint Énok 365 évig élt. De mi történt vele? A Biblia azt mondja, hogy Énok Istennel járt, s Isten magához vevé. Tehát ezen a földön csak 365 évig élt, és aztán Isten magához vette. Valaki ezt kérdezhetné, de vajon valóságos évek voltak azok az évek, nem szimbolikusak? Igen, valóságosak. Mert Isten nem 900 évre, hanem örök életre teremtette az embert. Metuselah 8 nemzedékkel Ádám után 969 évet élt. Idősebb volt, mint Ádám. Na de most nézzük meg az özönvíz utáni nemzedékeket. Sém 600 évig élt. Azonnal 300 évet csökkent az életkor. A következő nemzedék egyik tagja, Arpakshad, 438 évet élt. Péleg, 239-et. Nákor, 148-at. Látjuk, hogy az özönvíz előtti nemzedék kora 930 és 969 év között volt. Ha pedig megnézzük az özönvíz utáni 8 generációt, eljutunk Nákorhoz, aki 148 éves volt, mikor meghalt. Tehát az özönvíz után az emberiség kora egyre jobban csökkent. Amikor a világ gonosszá vált, Isten megengedte a húsevést, de megrövidítette életüket. Úgy, hogy nem élhettek sokáig a bűnben és teremtőjük elleni lázadásban. Most, kedveseim, figyeljük meg gondosan az Isten által tisztáknak és tisztáltalanoknak nevezett állatok közötti különbséget. Mert ezt is kérdezted. Amikor Noé a bárkába vitte az állatokat, különbséget tett két állattípus között. Mózes első könyve 7.2. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstént. Azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstént. A Biblia ezt mondja, vígy a tiszta barmokból hetet-hetet. A tiszta állatokat áldozati célra és esetleges élelmezésre szánták. ezért többre volt szükség belőlük. Mivel a tisztáltalanokat sem áldozatnak, sem pedig tápláléknak nem szánták, Isten ezért csak egy párt akart megőrizni belőlük. Isten soha nem engedte meg az emberiségnek, hogy azokat az állatokat is egye, amelyeket tisztátalannak minősített a Teremtő Isten. A tisztátalan állatokat is céllal teremtette Isten, szenny tisztítóként. Valaki talán azon tűnődik, hogy melyek a tiszta és melyek a tisztátalan állatok. Mózes 3. könyve 11. fejezete tisztákra, illetve tisztátalanokra osztja az állatokat. Bár Isten megengedte a húsevést, de nem a tisztátalan állatok fogyasztását. 3 Mózes 11.1. Szólla az Úr Mózesnek. Ki szólt? Az Úr. Amikor Isten szól, figyelnünk kell. Szólla az Úr Mózesnek és Áronnak mondván nékik. Szóljatok Izrael fiainak mondván, ezek azok az állatok, amelyeket megehettek minden barmok közül, amelyek vannak a földön. Isten már Noé korában osztályozta a tiszta és tisztátalan állatokat, ami azt jelenti, hogy a megkülönböztetés nem csak a zsidóknak szólt, még zsidó nemzet nem volt. Isten most újra megerősíti ezt a tényt, és elmondja, mely állatok tiszták, és melyek tisztátalanok. A 3. vers szerint mindazt, aminek hasad körme, és egészen 2 hasad körme van, és kérődző a barmok között, megehetitek. Isten azt mondja, hogy amelyik hasad körmű és kérődző, azt megehetitek. A 4. vers. De a kérődzők és a hasad körműek közül ne egyétek meg ezeket, a tevét, mert kérődző ugyan, de nincs hasad körme. Tisztátalan ez néktek. Az 5. versben. A hörcsögöt. Mert kérődző ugyan, de nem hasadta körme. Tisztátalan ez néktek. A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadta körme. Tisztátalan ez néktek. 7. vers. És a disznót, mely hasad körme ugyan, és egészen 2 hasad körme van, de nem kérődzik. Tisztátalan ez néktek. Mondhatná valaki, semmi problémám az első néhány verssel kapcsolatban, de most Isten a disznót is mondja. Egyesek talán így gondolkoznak. És mi van azzal az Új Testamentum tanításával, azzal az Új Testamentumi szöveggel, amely azt mondja, hogy minden tiszta. Az Új Testamentum tanácsát is tanulmányozni fogjuk, de nézzük meg újra itt a 7. verset. És a disznót, mert hasad körmű, ugyan, de egészen 2 hasad körme van, de nem kérődzik. Tisztátalan ez néktek. A Biblia azt mondja, hogy a sertés készítmények tisztátalanok. Azok fogyasztása szentírás ellenes, és következménye betegség és korai halál. Valaki azt mondhatná, várjunk csak egy pillanatra. Isten a zsidóknak adta ezt a tanácsot. Mi alaposan megfőzzük a disznóhúst. Nem kell aggódnunk, hogy betegséget okoz. A trihinózis már a múlté. mondhatnák az ellenérvelők.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, miközben elmélkedünk a hallottakon. Közben megkérjük önöket, hogy maradjanak a készülékek mellett, mert a beszélgetés folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Timis Balázsi Sándor lelkésszel, kedves állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe: Amit eszünk, azzá leszünk. Folytassuk akkor beszélgetésünket a következő kérdéssel. Közismert a Bibliának a tiszta és tisztátalan szóhasználata, de van ezeknek valamilyen tudományosan ellenőrizhető elmélete? Például, hogy állunk a trihinózis kérdésével?
1: Hát hadd mondjak el válaszként néhány érdekes tudományos információt a trihinózis problémájával kapcsolatban. Szeretnék idézni egy Kansas állambeli újságból. Az író a disznóhús készítmények kapcsán ezt mondja: ha gondosan megvizsgáljuk, egy kis nyílást találunk hátul a disznó melső lábán. Dörzsöljük azt tisztára, és nyomjuk meg a lábszárat közvetlen a nyílás fölött, és kinyomhatunk belőle egy kanálnyi piszkos anyagot. Ez eredeti sertéshús lé. Egy olyan csatornaszerű csőkivezető nyílását találtuk meg, amely nyomon követhető az állat egész testében. Ez segíti annak a sok-sok szennyes lecsapódásban, amellyel az egész szervezete tele van. Ha különböző feltételek mellett alaposan analizálják a görvénykorsavot vagy bacillusainak tenyésztését, kiderül, hogy sok veszélyes betegség és vegyület elemeit tartalmazzák, írja a kutató író ebben az újságban. Egy másik információ. Hadd olvassak, kedves hallgatóim, az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának közlönyéből. A közelmúltban jelentett 24 trihinózis esetből 22 főt disznóhús következménye. Tehát nem igaz az, hogy főzéssel el lehet távolítani. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma közölte, abból a 24 trihinózis esetből, amit jelentettek, 22 eset főtt disznóhúsból származott. Egy másik példa. Hadd olvassak el egy másik nyilatkozatot. Ez egy cikk, amelynek a címe: mennyire elterjedt a trihinózis? Desmond nevezetű kutató írta, aki a New York állambeli trihinózis bizottság elnöke volt. New York állam bizottsága tanulmányozta a trihinózist és a sertéshús problémát, és ezt jelentette: minden hatodik ember fertőzött a halálos disznóhús parazitával. Ebben a tanulmányban Desmond úr kijelenti, hogy a kiskereskedelemben árult minden 25. disznóhús termék közül átlag egy tartalmaz parazitákat, majd azt mondja, hogy becslések szerint a jelenlegi sertés hozamunk 60 millió trihinával fertőzött étkezésre ad módot. Amikor a bizottságnak másik kutatója, Anderson, megvizsgálta a legjobb San Franciscói húspiacot, Illinois Messenger szerint megállapították, hogy minden ötödik disznóhús termék közül egy trihinát tartalmazott. És 500 000 trihina férget mutattak ki egyetlen disznóhús termékben. Nincs-e igaza a Bibliának, amikor azt mondja, hogy a disznó alkalmatlan emberi fogyasztásra? De kérdezhetné valaki, mit tanít az Új Testamentum? Nem engedi-e meg az embernek, hogy bármit megegyen, amit megkíván? Sokan Péter apostol látomására gondolnak, amelyben mindenfajta állatot, kétségkívül disznót is, tartalmazó mennyből leeresztett lepedőt látott. Erről a kérdésről a következő előadásban részletesen fogunk beszélni. Mert Isten ezt mondta, kelj fel, Péter, vágjad és egyed. Tehát amikor Jézus eljött, a disznók megtisztultak. Ó, barátom! Vajon azért jött Jézus, hogy megtisztítsa a disznókat? Ami egészségtelen volt a kereszt előtt, vajon nem volt egészségtelen, hanem egészséges volt a kereszt után? A Biblia azt tanítja, az Úr nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Azt akarjátok mondani, hogy Isten elvont egy jó dolgot, a disznóhúst, mindazoktól, akik az Ótestamentum idején éltek, de amikor Jézus eljött, azt a megtiltott jó dolgot, a disznóhúst ismét fogyaszthatták az emberek. Ó, barátaim! Úgy gondolom, hogy Jézus eljövetele nem változtatta meg az ember gyomrát, úgyhogy ami egészségtelen volt a kereszt előtt, egészséges lett a kereszt után. Jézus nem azért jött, hogy megtisztítsa a disznót, hogy ne legyen benne tréna. Kedves hallgatóim, adja Isten, hogy e jelen előadás következtében tisztán láthassuk a különbséget a tiszta és tisztátalan dolgok között. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon ti veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai beszélgetésünk, de a témát azt folytatjuk. Nagyon sok szeretettel várjuk tehát önöket a készülékek elé, a jövő szombat este is. És akkor mielőtt elköszönnénk, megkérdezem kedves stúdió vendégünket, hogy hol fogjuk folytatni jövő héten ezt a nagyon érdekes és gyakorlatias témát.
1: Jeleztük azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy amit megtiltott, egy jó dolgot, egy finomságot, a disznót, az Ószövetség emberének most eljövetelével, első eljövetelével fogyaszthatóvá tegye az emberek számára. De ez nem egy olyan egyszerű kérdés, ezért a következő előadás Péter apostol látomására vonatkozik. Amikor látomása volt, az úgynevezett sokak által idézett edényről, lepedőről, takaróról, akárhogy nevezhetjük, amelyben mindenféle állat, csúszómászó állat volt. Na most arra gondoltunk, hogy ezt a péteri látomást ez alatt a cím alatt, Péter apostol látomásának időszerű üzenete ma. És ennek is lesz egy kezdő ígéje és egy záró befejező ígéje.
0: Megköszönjük akkor a mai témát, és izgatottan várjuk a folytatást. Még egyszer megemlítem, kedves hallgatóink, mai témánk folytatódik a következő beszélgetésben. Mához egy hét.

szépségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Családi kör. Ismét köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csepgezán Bernád. A következő néhány percben, és mondhatnám azt, hogy a következő néhány műsorban ismét szeretnénk a nőkhöz, a feleségekhez szólni, és lehet, hogy sokak számára egy kényes kérdéssel fogunk ismét foglalkozni, amely igaz, hogy a férfiakat érinti, azonban a nők azok, akik olyan nehezen tudják megérteni a férfiaknak a felépítését, a férfiaknak a viszonyulását a gyengébb nemhez, és ezáltal a családhoz is. A női külső, a női szépség nem csak a nők, hanem a férfiak számára is jelentős. Azonban a nők hogyan is viszonyulnak a saját külsejükhöz, és amit igazán szeretnénk, hogyha megemlítenénk, hogy hogyan viszonyulnak a férfiak a női külsőhöz, a női szépséghez, hogyan befolyásolja ez őket, és hogyan alakítja ez a házastársi kapcsolatot.
1: Az, amiről beszélni fogunk ma, lehet, hogy egy kényes kérdés a nők számára, de ugyanakkor a férfiak számára is. Miért ez? Azért, mert a férfiaknak nincs bátorságuk elbeszélgetni az ők feleségükkel, és ugyanakkor a feleségek lehet, hogy nem mérik fel ennek fontosságát az ő kapcsolati életükben. Kedves feleségek, amielőtt ezt a témát elkezdenük, szeretném, hogyha mindenki imádkozna és kérné a magasságos Istent, hogy segítse meg, hogy a valóságban értse meg a témát, hiszen ez hozzájárul a családi boldogsághoz. Akkor, amikor készen vagyunk beszélni erről a témáról, nyitottak kell legyünk elfogadni olyan dolgokat is, amelyeket lehet, hogy kevésbé szeretünk, beszélni olyan dolgokról, amelyeket máskor nem beszélnünk meg, és hogyha a férj és a feleség együtt hallgatná ezt az előadást, akkor sokkal eredményesebb lenne ennek megoldása a családi életben. Észre lehet venni azt, hogy a férfiak sokszor megfigyelnek egy adott helyzetet az ők feleségüknél, de nincs bátorságuk erről beszélni. Nem szeretnék megsérteni az ők feleségüket, és szeretnék azt, hogy megoldódjék, de egy más úton, valaki másnak beavatkozása által történjen ez. Ugyanezt mondja egy családi tanácsos is, egy hölgy, aki Vallomás TV-n elmondja, hogy nem tudta elképzelni, hogy tényleg férje is így gondolkozna, addig, amíg egyik férfi, aki részt vett az ő előadásán, megkérte, hogy ha lehet, vonuljanak félre, mivel szeretné, hogy elbeszélgessenek egy adott témáról. Nem lényeges a neve ennek a férfinek, hiszen az, amit ő elmondott, egy különleges téma. Ő is zavarban volt, amíg elkezdte a témát, aztán majd próbálta bemutatni úgy, ahogy tényleg ez létezik a kapcsolatokban. Elmondta azt, hogy a nőknek van egy olyan helyzetük, amelyeket nem értik meg, és nagyon-nagyon fontos lenne megérteni ezt a helyzetet. Elmondta azt is, hogy lelkén viseli ezt, és nem tudta, hogy oldja meg, és szeretné, hogyha a tanácsos, a családi tanácsos segítene ebben a helyzetben. Miről beszél? Semmi más egyébről, mint arról, ahogy kinéz az ő felesége. Elmondta azt, hogy nagyon szereti az ő feleségét, elmondta azt, hogy mindent megtenne érte, hiszen látja azt, hogy létezik egy olyan terület, ahol elhanyagolja az ő életét. Elmondta azt is, hogy akkor, amikor készül elmenni hazulról, akkor lehet rendbe szedi magát, de amikor otthon van, akkor teljesen elhanyagolja azt, ahogy ő kinéz, öltözet, haja, meg sőt más megjelenések. Azt is megjegyezte, hogy nem is várja el, hogy egy fotomodell legyen az ő felesége, hiszen az, amit elvár tőle, az, hogy lássa, hogy mégis érdekli őt ez a téma, és erőfeszítéseket tesz azért, hogy ez megoldodjon az ő élete helyzetében. Azt is elmondta, hogy nem számít az, hogyha túlsúlyban van, nem számít az, hogyha más helyzetek, fizikai helyzetekről lenne szó, hiszen az, ami számít, hogy erőfeszítést tegyen, hogy férje számára jól mutasson. Érdekes, azt mondja ez a férfi, Az én feleségem 67 kilós, tehát nem is arról van szó, hogy túlsúlyban lenne, de mégse nem úgy néz ki, ahogy kellene kinézzen. Nem vigyáz az ő külsejére. És ezért szeretném, hogyha valami változna az ő életében. Aztán a családi tanácsos megköszönte neki ezt a témát, és ígéretet tett, hogy foglalkozni fog ezzel a témával, de nem volt nyugodt. Többek között azon törte elméjét, hogy vajon az ő férje hogyan tekinti őt. És azt is el kell mondjam, hogy ők együtt dolgoztak, mint tanácsosok, és egy adott pillanatban felvetette neki ezt a témát. Elmondta nézd, mivel találkoztam, milyen témával találkoztam. Majd a férje, ő is kissé vonakodva, kezdett egy-egy dolgot elmondani neki. Aztán majd rájött, hogy tényleg a férje is így látja a dolgokat, és megpróbált változtatni az ő személyes életében. Ez csak a bevezetője annak, amit el akarunk mondani az alkalommal.
0: Legyen bármennyire is fontos a külső, azonban különösen a hölgyekre jellemző, hogy különböző fizikai hiányosságaikat sokszor eldramatizálják, és óriásinak tüntetik fel. Hogyan befolyásolja ez a házassági kapcsolatot, amikor egy nő egy ilyen, ne is nevezem hiányosságnak, de valamilyen külső tulajdonságával nincsen megelégedve, nem tartja eléggé szépnek?
1: Az egyik lehet az, amikor tényleg nincs semmi gond a túlsúlyjal, mint ennek a férfinek helyzetében, felesége 67 kilós, de a feleség mégis úgy látja, hogy annyira el van hízva, belenéz a tükörben, és ő még mindig úgy látja, hogy mennyire rosszul néz ki, csak azért, mert igen kövér. Ez nem természetes, még betegségnek is lehet nevezni, hiszen ezen lehet segíteni. Ez azon dolgok közé tartozik, amitől őrizkednie kell minden nőnek. Létezhetnek más vonások is, fizikai vonások, amelyek lehet nem tetszenek a nőnek, de semmi gond nincs ezekkel. Nem jelent hiányosságot ez, hiszen a nő leakadott ezeken a vonásokon, és nem tud túltenni rajtuk, és úgy képzeli el, hogy mennyire csúnyán néz ki, és hogy mennyire visszataszító az ő ábrázata, vagy testének más része. Ezeken túl kell tenni, hiszen nem így van. A szeretet, úgy olvassuk a Bibliában, hogy mindent elfedez, és hogyha így tekintjük a kapcsolatot, hogy egy ilyen nemű szeretetről van szó, akkor ezeken nem kell időznünk. Hiszen vannak azok a dolgok, amelyeken lehet segíteni, csak akarat kell hozzá, hogy valamit változtatni a helyzeten.
0: Talán az első pontban érintettük, hogy mi is okozhatja a feszültséget, hiszen a feleség is próbál eleget tenni, különösen külső tényezőknek munkahelyen, vásárláskor minél csinosabb lenni, azonban otthon már lehet, hogy már nincsen annyi energiája, hogy mindig a legszebbet hozza ki önmagából. Hogyan is viszonyulhat ehhez a férj, miközben ő is a munkahelyén és a társadalomban mindig olyan nőkkel találkozik, akik nagyon sokat adnak a külsejükre?
1: Pontosan itt a gond, itt az a helyzet, amit meg kellene oldani. És ha a nő felméri ezt a dolgot, akkor változtatni fog az ő életében. Nem azért fog kiöltözni, nem azért fogja rendbehozni testét, haját, mindent ápolni az ő testét azért, hogy kimenjen az utcára, és mások lássák, milyen szép, hanem mivel szereti az ő férjét, meg fogja tenni ezt otthon, amikor időt töltenek együtt, mint férj és feleség, az ő hajlékukban. Végeztek egy felmérést, feltettek egy kérdést a férfiaknak, és így szólott a kérdés, tegyük fel, hogy a feleség túlsúlyban van, és hosszú elnyúlt blúzokat visel akkor, amikor otthon van, a haját nem rendezi, és ez az ő kinézése otthon. Nem szereti azt, hogy túlsúlyban van, de nem is változtat semmit az ő életében. Észrevettétek, hogy eszik, amikor eszik, nem számít, hogy mennyit eszik, és ahelyett, hogy apassza az édességeket, mintha mind többet használ ezekből, mi az, ami eszetekbe jut, mint férjek? 12% azt válaszolta, engem nem érdekel. 70%-a ugyanazt válaszolta, hogy érzelmi területen ez engem befolyásol. 47% pedig azt válaszolta, szeretném, hogyha erőfeszítést tenne, és vigyázna az ő külsejére. Nem csak azért, hogy jól érezze ő magát, hanem azért, mert szeret engem. És 20% azt válaszolta, engem ez nem érdekel, hiszen az én feleségem nagyon jól néz ki. Na most ezekből a válaszokból észre lehet venni azt, hogy a férfiakat érdekli az, és sokszor vagy legtöbbször zavarja, amikor a nő kinézése nem az, amely kellene legyen. A 12%-on kívül, akik azt válaszolták, hogy őket nem érdekli az a dolog, a többiek mindjárt azt válaszolták, hogy szeretnék, hogy valami változzék, vagy a 20% azt válaszolta, engem nem érint.

0: képessége, hogy változtasson és hogy erőfeszítést tegyen azért, hogy ő maga is jól érezze magát, majd pedig tegye meg ezt azért, mert szereti az ő férjét.
1: Egy nagyon érdekes kifejezés, és talán ez lehet a kulcsszó. Milyen erőfeszítést tehet a feleség, amely megfeleljen a férj elvárásainak, és amely végül is egy kellemes és boldog házas életet eredményezhet?
0: A válasz elég egyszerű, és csak szükséges, hogy legyen fülünk a hallásra, hiszen az erőfeszítés apró dolgokkal kezdődik. Erőfeszítésnek neveztük el, hiszen apró dolgok, apró lépések ezek. Ha a mérleg többet mutat, mint ahogy kellene, az első lépés lehet az, hogy a napi eledel mennyiséget lecsökkenteni. Ezért léteznek szakkönyvek, amelyeket, ha megkeresünk a könyvesboltokban, megtaláljuk, és ezek segíteni fognak, hogy mit is tegyünk, hogy is tegyünk, és hogy jól is tegyük. A másik dolog pedig az, hogy többet adjunk a külsőre. Reggel felébredek, menjek be a fürdőszobába is, nézzem meg a tükröt, és tegyem fel a kérdést, mi az, amit legelőször kellene változtassak, hogy találkozzak a férjemmel. És ha így kezdünk gondolkozni, a változás már el is kezdődött. Nem kell erőfeszítésnek nevezni ezt, ha bár így neveztük mi, hanem vegyük azt, hogy apró léptekkel lépni szeretnünk, hiszen szeretjük egymást, és boldogok akarunk lenni együtt. Ugyan egy másik felmérés áll előttünk, amelyet szeretnék bemutatni. A férfiak előtt feltettek egy kérdést, és azt kérték, hogy válaszoljanak hamis vagy igaz. A kérdés a következő. Szeretném, hogy az én élettársam, az én feleségem csinosabb legyen, energikusabb legyen. Nem nagyon fontos az, hogy úgy nézzen ki, mint azon a napon, amikor én megismertem. Hanem tegye meg azt az egyszerű erőfeszítést, hogy értem, csinosabb legyen. Nem jön, hogy elhiggyétek, kedves hölgyek, 83%-a azt válaszolta igaz, és csak 17% válaszolt hamissal. Tehát fel lehet mérni, hogy mennyire fontos a férfiak számára ez a dolog. Ezért lényeges erőt kérni Istentől, hogy segítsen meg mindenkit külön-külön megtenni az első lépést, hiszen az első lépés után következik a második lépés, és így elindulva ezen az úton elérhetjük azt a boldogságot, amely után vágyik a mi szívünk, a mi lelkünk, hogy a mi családi kapcsolatunk egy boldog kapcsolat legyen.
1: Mielőtt tovább mennénk ezen az úton, és újabb lépéseket sajátítanánk el, szeretnék egy nagyon fontos dolgot kihangsúlyozni. Mi nem hiszünk, hogy a válás megoldás bármilyen családi konfliktus vagy probléma megoldására, de ugyanakkor abban sem hiszünk, hogy valakinek szenvednie kell, vagy pedig keserűségben kell az ő házas életét élnie. Hiszük azt, hogy apró lépéseket téve mind a ketten, mind a két fél hozzájárulva ahhoz, hogy a családi szeretetet ismét megtapasztalják, ezt mindannyian megtapasztalhatjuk és sikerül elérni. Így a következő lépés, amit ebben a gondolatkörben elsajátíthatunk, hogyan is lehetünk úgy a jóban, mint a rosszban együtt a házastársunkkal.
0: Létezik lelki szemszögből tekintve a dolgokat egy kijelentés, és nagyon sokan, most a nőkről beszélünk, nagyon sokan a nők közül azt mondják, hát Istent nem az érdekli, ami látszik, hanem ami a szívben van. Ez így igaz. Istent érdekli az, ami a szívben van, de ugyanakkor az, ami a szívben van, azt elárulja a külső is. Nagyon lényeges helyesen felfogni a lelki dolgokat is, hiszen amikor a családról van szó, amikor a családi kapcsolatról van szó, akkor a külső nagyon sokat számít. Hiszen mi más alkalommal beszéltünk arról, hogy mi a különbség a férfi és a nőnem felépítése között, mi az, amit értékelnek a férfiak, mi az, amit értékelnek a nők, és erre gondolva nagyon lényeges változást hozni, és nagyon lényeges szeretetünket kifejezni. Persze, ami a vállást illeti, a Bibliának alapján nincs ok a vállásra, csak egyedül

0: egy helyzetben, s még akkor is a Szentírás megadja a megbocsátásnak lehetőségét. Szó van a hetedik parancsolat áthágásáról, házasságtörésről. Ez az egyedüli helyzet, amikor a Szentírás azt mondja, hogy igen, létezhetik elvállás. De ahogy említettem, még mindig a megoldás, a legjobb megoldás a megbocsátás. Hiszen maga Jézus tanított minket erre, és ő volt az, aki megbocsátott minket, ő volt az, aki bizalmat kölcsönözött nekünk, és ugyanezt történhetik egy családban is. Egy ilyen döntést majd meghozza az eredményeket, a pozitív eredményeket a családban. Tehát a Biblia azt mondja, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.
1: Köszönöm szépen, és mindazok, akik ezen gondolatnak a fényében szeretnének hozzájárulni és egy elhatározást tenni, hogy boldoggá teszik a családjukat. A következő alkalommal újabb lépéseket fogunk majd közösen megbeszélni, amelyek hiszem, hogy a gyakorlatban segíteni fognak minden felmerülő konfliktus helyzetet áthidalni. Köszönjük kedves figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei részlet és egy énekszám elhangzása után adásunkat ma az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelynek keretében ma Háló Sándor előadásában Máté evangéliuma 13. fejezetéből fogjuk meghallgatni az első részletet. Az ige részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig az Évek, Jelek, Események című rovatunk, amelynek keretében mától a kereszténység legfontosabb személyiségeit szeretnénk bemutatni önöknek. Ma e sorozat első személyiségét, Pál apostolt fogja bemutatni Ötvös Márton munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma 13. fejezet. Azon a napon, kimenvén Jézus a házból, leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, az egész sokaság pedig a parton áll. És sokat beszéle nekik példázatokban, mondván, ímé, kiméne a magvető vetni. És amikor ő vet, némely mag az út félre esik, és eljövén a madarak elkapdossák azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövisek közzé esik, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja. A tanítványok pedig hazamenvén mondának néki, miért szólasz nékik példázatokban? Ő pedig felelvén mondanékik, mert nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta, és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljő a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az út félre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihely pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közzé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmenj?

Amikor az új szövetség lapjain Pállal találkozunk, nem egy elvont elméleti gondolkodó lép elénk, hanem egy rendkívül cselekvőképes, intellektuálisan éles és esendő ember, aki gyalog és hajóval járta be az ókori világot, hogy alapjaiban formálja át az emberiség hitét. Pál eredeti nevén Saulus, Tarzusban született római polgárként. A jeruzsálemi farizeusi iskola kiváló növendéke volt. Fiatalon szent kötelességének érezte a Jézust követő mozgalom kíméletlen felszámolását. A damaszkuszi úton átélt fordulat nem a szenvedélyét oltotta ki, hanem új célt adott neki. A korábbi romboló fanatizmus az evangélium hirdetésének legfőbb hajtóerejévé alakult át. Pál nem vaktában vágott neki a világnak. A római birodalom kereskedelmi és közigazgatási központjait célozta meg, tudva, hogy a nagyvárosokból a hit a perifériákra is eljut. Első missziós útja során Ciprust és Dél-Galáciát érintette. Barnabással közösen alapított gyülekezeteket, Antiókia, Ikónium, Lisztra, Derbe. Itt szembesült először a zsidó és pogány hátterű hívők együttélésének éles gyakorlati kérdéseivel. Második missziós útjával átlépett Európába, Szilásszal átkelt Görögországba, Filippiben, Tesszalonikában, Aténban és Korintusban hozott létre közösségeket. Az aténi Areopáguszon a hellenisztikus filozófia fogalmaival érvelt, míg Korintusban másfél éven át hirdette az igét, és kétkezi sátorkészítőként dolgozott. Harmadik missziós útja Efézusba vezetett, és a konszolidáció jegyében bontakozott ki. Központja a kis-ázsiai világváros Efézus lett, ahol több mint két évig tanított, megszilárdította az egyházszervezetet, és megírta a legfontosabb leveleit. A negyedik útja Rómában ért véget, fogságban. Letartóztatása után római polgárjogára hivatkozva a császárhoz fellebbezett. Viharok és hajótörés után bilincsekben érkezett meg a birodalom szívébe, ahol házi őrizetben is folyamatosan tanított. Pál legnagyobb és legmaradandóbb teológiai vívmánya a hit általi megigazulás és az ingyen kegyelem tana. Felismerte, hogy ha a kereszténység ragaszkodik a mózesi rituális törvényekhez, a körülmetéléshez és a szigorú étkezési előírásokhoz, akkor csupán egy elszigetelt zsidó irányzat marad. Radikálisan kimondta, az ember nem a törvény betűjének görcsös megtartása, a saját érdemei vagy származása révén kerül békességbe Istennel, hanem a Krisztusba vetett hit által, Isten ajándékaként. Ezzel lebontotta a vallási és társadalmi kirekesztés falait. Nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. A források nem rejtik véka alá Pál nehéz természetét és korlátait sem. Személyes konfliktusok és viták is előfordultak mindennapjaiban. Amikor a fiatal Márk az első úton megfutamodott, Pál a második út előtt annyira hevesen összeveszett pártfogójával Barnabással a megbízhatóság kérdésén, hogy elváltak útjaik. Péter apostollal is nyíltan szembeszállt Antiohiában, amikor Péter a jeruzsálemi zsidózók elvárásai miatt képmutatóan visszahúzódott a pogány hívőktől. Közeli világvégvárás volt jellemző hitére. Meggyőződése volt, hogy Krisztus még az ő életében visszatér. Ez a sürgető végidő hangulat magyarázza a házasság elkerülésére és a fennálló társadalmi struktúrák, így a rabszolgaság érintetlenül hagyására vonatkozó tanácsait. Testi gyengeség és szenvedés is kijutott neki. Nyíltan vallott a testébe adatott tövisről, a börtönökről, a testi fenyítésekről, és arról, hogy Isten ereje éppen az emberi erőtlenségben mutatkozik meg igazán. Pál nem volt tévedhetetlen szobor, hanem egy sebekkel teli, lánglelkű úttörő. Amikor Krisztus után 64 és 67 között Rómában lefejezték, egy olyan szellemi és teológiai alapot hagyott maga után, amely nélkül a nyugati civilizáció és a világkereszténység nem létezhetne mai formájában.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra.

Máté evangéliumából a 7. fejezet 9. versétől olvassuk az igét. Gyönyörű szavak ezek, gyönyörű mondatok. Avagy ki az az ember közületek, kérdezi Jézus, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti, gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Nagyon szép ez a kép, amivel Jézus át akarja mosni, öblíteni, tisztítani a hallgatóságának az Isten képét. Ugyanis kimondhatjuk, hogy ennek a mai reggelünknek a fő kérdése az Isten kép. Milyen az az Isten? Ki az az Isten, akiben hiszünk? Amilyen az Isten képünk, olyan lesz a hitünk. Amilyennek látjuk őt, aszerint fogunk bízni benne, aszerint fogjuk tapasztalni, megélni, megérezni, megérteni, hogy ő hogyan tekint ránk, hogy ő hogyan fáradozik értünk. A körülötte állóknak Jézus egyetlen egy célja volt a körülötte állóknak Isten kegyelmét és szeretetét megmutatni. Átadni azt a reményt, azt a hitet, ami meg tudja őket tartani. Ott voltak a zsidó hallgatók, Izraelnek 3-4 évszázada nincsen prófétája, Keresztelő János volt az első hosszú idő után, aki megtörte a csendet, és valami igazán tartalmasat, valami bátorítót, felhívót, intőt és vigasztalót tudott mondani a népnek. Azonban Keresztelő János halála után Jézus maradott, és próbálja az embereket arról biztosítani, hogy Isten nem hagyta el őket. Ott van a római elnyomás, nincs próféta. A vallási életet csak úgy, mint a politikait, korrupció, igazságtalanság vezeti. És az embereknek már elfogy ez a remény a szívükből, hogy van egy Isten, akihez lehet odafordulni, akitől lehet kérni, hogy az előző versekben Jézus az imádságról szólt, és arról beszélt, hogy kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. És ennek az illusztrálására mondja el ezt a gyönyörű mondatot, amit talán a mai reggelen reggelit készítő szülők, nagyszülőknek is, akik jöttek az apróságok, a csemeték, és jöttek az asztalhoz, és akkor hát van itt valami száraz kenyér, rág meg, legalább erősödik a fogad, jó lesz az, fiam, nem baj, bezzeg, a mi időnkben még ez se volt, szerintem nem itt terítettétek ma sem az asztalt, nem? Hanem megkerestétek a hűtőszekrényből, ami fú, valami olyan, ami különleges, ami kedves, ami elkezdődött a szünidő, még figyeljünk oda, még pakoljuk ki, amit csak lehet, hogy mit mond Jézus, ki az közületek, amikor jön a gyermeketek, és kenyeret kér, micsoda gonosz tréfa az, követ adtok neki? Hát arra is üljön a fogad, igaz? Amikor halat kér, vajon kígyót adtok-e neki? Jézus az éhes gyermek és a szülő, a róla gondoskodni akaró szülő példájával mutatja meg azt a korabeli hallgatóságnak, hogy nem egy elfeledkező, egy elhagyó Isten a ti istenetek, hanem, ahogy mondta itt a hegyi beszédben, hogy a mi atyánk, a ti atyátok, aki gondoskodik, aki gondoskodni akar. Egy olyan világban mondta ezt Jézus, ahol nem csak a rómaiak igája nyomta a hallgatóságának a vállát, hanem nyilván egy állandó kérdés volt, ahogy a mai napig az, hogy itt a bűn, a szenvedés, az igazságtalanság és a halál, a reménytelenség világában lehet-e az Istenről beszélni. És az Isten azt mondja, hogy igen, lehet. Először is, hogyha szétválasztjuk, hogy miből következik a sok szenvedés, ami ezen a világon van. A követ a kenyér helyett, és a kígyót a hal helyett nem az Isten találta ki az emberi történelemben. Következmények ezek. Az emberi önösségnek, az emberi szeretetlenségnek, az Isten nélküliségnek a következményei. Ezért is mondja Jézus, és ez a fő hangsúlya ennek az üzenetnek, hogy ha azért ti tudtok, még itt a bűn világában is, egyikünk sem szent, szülőként, nagyszülőként is. Rengeteg küzdeni valunk van még magunkkal. Itt egy folt, itt egy szakadás, itt egy szeplő, itt egy vágás. Tele vagyunk mi magunk is gyengeségekkel, de mikor megérezzük annak az ízét, hogy milyen jó szeretni, hogy azok a kis lények, a gyermekek, az éhes gyermek, ami képet itt használ Jézus, ahogy egy atya nem tud rátekinteni úgy az éhes gyermekére, hogy ne érezne együtt, hogy ne próbálná vigasztalni, erősíteni, megerősíteni, táplálni őt. Az Isten is így tekint a világra, ezt mondja Jézus. Ha azért ti emberek,
gonosz létetekre, mondja, és itt nem sértegetni akar minket Jézus. Azt mondja, hogy bármennyire is bele vagy feledkezve a magad kis önös életébe, amikor kapsz egy ilyen feladatot, egy ilyen kihívást, akkor még a legmagába fordultabb embernek is kinyílik, megnyílik a szíve, mert egy gyermek mosolya nekünk sokszor mindent megér. És azt mondja, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni. Hát mennyivel inkább akar is ad néktek a ti mennyei atyátok jókat. Mindazoknak, akik jönnek, akik kérik őt. Nagyon érdekes, nagyon szép megfogalmazása van Lukács evangélium a 11. fejezetében ugyanennek a gondolatnak. Mennyivel inkább ad, mondja itt Máténál Jézus jókat. Lukácsnál azt mondja, hogy mennyivel inkább adja, ad szent lelket azoknak, akik jönnek hozzá, azoknak, akik kérik. A Szentlélek ajándéka, ahogyan itt énekeltük is az énekben, olyan szép volt ez az ének, hogy jöjj szívembe Isten lelke, vágyva várlak, jöjj el már. Mert mi történik, amikor az ember ezt elnyeri? Mi történik, amikor megjelenik a lélek gyümölcse az ember szívében? Ezen a kietlen földön, ahol körülöttünk mindenütt szeretetlenség, türelmetlenség, békétlenség van, megjelenik a lélek a maga gyümölcsével, és hogy olvassuk a Bibliánkban Pál apostol levelében? Szeretet, öröm, békesség. Megjelennek ezek a gyümölcsök az ember életében. Isten azt mondja, hogy gondoskodni akarok rólad, együtt érzek veled, vigasztalni, erősíteni, ez a Szentlélek különleges munkája, és aztán nyilván majd helyreállítani ezt az egész elrontott világot. Ez a legnagyobb ígérete, az advent ígérete. Mert Jézus, amire most készül a világ, az első advent, Jézus gyermekként való megszületésének is a célja egy előre mutató cél volt. A Betlehemben az Isten egy nyilat helyezett el, egy nyilat, ami mutat a második advent felé, hogy a megváltó szerető Isten, aki a bűnök bocsánatáért elküldi az ő egyszülött fiát. Azért teszi mindezt, hogy majd egyszer helyreállító újjáteremtő Istenként itt lehessen, eljöhessen értünk. Ézsaiás könyve 49. fejezetében olyan szomorúan mondja az ember, a gyermek, az éhes gyermek, ember, hogy elfeledkezett rólam az Úr, és elhagyott engem az én Istenem. És azt mondja az Isten erre, vagy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön az ő méhe fián, és ha még ez meg is történik ezen a világon, ha elfeledkezik is itt, én te rólad el nem feledkezem. Ez az Isten helyreállító munkájának az ígérete. Ezért fontos ez Isten kép, hogy a mi bajunkkal, gondunkkal, amikor imában fordulunk Istenhez, nem az a kérdés, hogy milyen hosszan imádkozunk, nem az a kérdés, hogy hányszor imádkozunk, nem az a kérdés, hogy milyen szépen, cirkalmasan imádkozunk, hanem hogy azzal a hittel menjünk az Istenhez, őszintén megosztva a mi gondolatainkat, mint az éhes gyermek jön és húzogatja anya otthonkájának a végét, hogy éhes vagyok, hogy együttérző az Isten, hogy vigasztaló, erősítő az Isten, és hogy helyreállító, akár itt most, egyszer pedig örökre helyreállító az Isten. A mi Isten képünk sokszor egy olyan, így szokták ezt mondani a pszichológia világában az Isten kép kérdésénél, hogy egy játékvezető, egy bíró Istenünk van, akinek a szájában a síp, és szaladgál velünk a sportársa focipályán, és mindig sípol, azt figyeli, hogy hol hibázunk, és akkor gyorsan egy hatalmas síp harsan a levegőbe, és az ember már is tudja, hogy jaj, megint valamit rosszul csináltam. A játékvezető soha nem konstruktív. Soha nem ad tanácsot, hogy most ha jobb szélre kiteszed a labdát, ott üres ember van, beadott gól lesz. Soha nem ad vigasztalást, hogy elrontottad a helyzetet, de maga nemében borzasztó hálátlan munka a játékvezető munkája. Nem azért mondom, hogy bántsam őket. A mi istenképünk ne legyen egy játékvezető istenkép. Ne az legyen, aki síppal a szájában szaladgál a mi pályánkon, és jaj, bárcsak néha ne nézne már oda, hanem amikor látja és oda néz, és látja a bajt, az éhséget, a sérülést, akkor oda jön és segíteni akar. Az istenképünk nem egy nagypapa istenkép, egy borzas szakállú idős papa, aki ül a nagy fotelben, semmit nem tud már csinálni, de mi oda megyünk, ugrálunk a nyakába, húzgáljuk a fülét, csimpaszkodunk a szakállába, ő meg csak mosolyog, kibír minket, tehetetlen. Az istenképünk nem egy idős nagypapa istenképe legyen, aki valahol az öregkorú ül fent, Károlyi fordítása, de ugye gyönyörű a fordítás, de azt jelenti, így mondhatnánk, hogy származá öröktől fogva való.
nem öregkorú. Szóval nem egy nagypapa istenkép, egy tehetetlen bárgyú mosolyjal, ahogyan valahogyan, nem mintha a nagypapák ilyenek lennének, nagyon klassz nagypapák vannak. Az istenképünk ne legyen egy tudós istenkép, egy bölcs, aki egy derékszögű vonalzóval, meg egy körzővel ül, számolgat, néz, és azt mondja, gyerekem, együttérzésre nekem nincsen időm, tudod, a matematika, a fizika, ezek számok, a számok azok kemény dolgok, ezek, én megterveztem a világegyetemet, hát aztán, amit, ahogy sikerül nektek, nem egy tudós istenkép. Mi nem egy tudóshoz imádkozunk, nem egy borzas nagypapához, vagy egy sípos játékvezetőhöz, de nem is egy testőrhöz, aki, na most segíts, most védj meg, most ugorj ide, kérem a hatalmadat, az izmaidat, az erődet. Milyen a mi istenképünk? Milyen szép, ahogy Jézus elmondja. Ha ti tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, pedig magatok is küzdő-küszködő emberek vagytok, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat néktek. Áldni a néktek az ő lelkét, az ő együttérzését, vigasztalását, megerősítését, táplálását, helyreállítását. Ez az Isten legyen az, aki fogja a kezünket és vigyáz ránk napról napra, és akivel mi beszélgetünk, és megtapasztaljuk újra és újra, hogy segítés mellettünk áll. Hát most is akkor őhozzá forduljunk imában. Szerető édesatyánk, köszönjük, hogy jöhetünk. Sokféle éhségünk van, egyikünk ezért, másikunk azért keres meg most téged. És hogyha most egyszerre, akik itt együtt énekeltünk és olvastuk az igét, egyszerre behelyettesítenénk a magunk éhségét, szükségleteit, olyan jó, hogy te nem veszíted el a türelmet, hogy te nem mint egy gyerek sáshalt között szétcsapnál és elhajtanál minket. Te nem száraz kenyérrel vársz, hanem szeretettel, örömmel és békességgel akarsz jól táplálni bennünket, hogy így megtaláljuk a megoldásokat is, azokra a kérdésekre, amikkel most nem tudunk megbirkózni. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy a te atyai szeretetedben, amiről így ír a Biblia, abban az anyai gyengédség is benne van. Hogy ahogy az édesanyja nem feledkezik el méhe gyümölcséről. A te végtelen, gondoskodó, teremtő, tervező szereteteddel ugyanilyen érzékeny lényként gondoskodsz rólunk. Hálát adunk neked ezért, és itt a bűn világában olykor egy kicsit vagy nem kicsit magunkra hagyatva érezzük magunkat, de olyan jó, hogy megvan ez a közvetlen kapcsolat, és megvan a te igéd a maga összefüggéseivel, a maga rendezettségével, hogy lássuk a világot a te szemszögedből, és várjuk a végső helyreállítást, a gyógyítást, a veled való közösséget Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az ő nevében mindig. Hálát adunk ezért neked, édesatyánk. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő bennek.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Pál két levelével foglalkozunk ebben a negyedévben, a korintusi első és második levéllel, levelek, melyek egy gyülekezetnek a lelki és fizikai kiépüléséről szólnak, arról, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe, és Pál apostol hogyan végezte szolgálatát szeretettel ebben a közösségben. Ez is a mai beszélgetésünknek a címe, szolgálat szeretetből. Vajon mit is tanulhatunk ebből a kijelentésből, mert a szolgáló szeretet nagyon sok mindent el kell hordozzon, és a mindennapjainkban is ebből következtetnünk kell, tanulnunk kell, és ami a legfontosabb, hogy alkalmazni kéne. A szalapigét olvasom, a korintusi második levél, második fejezet negyedik verséből, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam nektek sok könnyhullatással, nemhogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Csabai Gyula Lászlót a stúdióban, Isten hozott a keresztút adásában.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket.
1: Isten hozottal köszöntöm Szász Barna Szilárdot, köszönöm, hogy újból velünk vagy, és olyan messziről eljöttél, hogy nem csak egy, hanem több adást is készítsünk.
3: Örülök a lehetőségnek, és köszöntöm is a kedves nézőket és a hallgatókat.
1: Örvendek, hogy Szilárd velünk vagy, és hát a Zsolt megnevezés az egy elírás és egy rossz emlékezésből fakadt, úgyhogy köszönöm, hogy elnézitek ezt, és a Jóisten áldja meg szolgálatodat, és teljesítésedet bárhol legyen.
3: Aki dolgozik, az tévedhet.
1: Így van, köszönöm. Ebben a tanulmányban arról fogunk elmélkedni, hogy mit is jelent a szolgálat szeretetből. Pál apostolnak az élete kihívásokkal teli élet volt. Mondhatjuk, hogy a miénk is teli van kihívásokkal, lehet nem pont olyanokkal, vagy éppen nehezebb néha. De hasonló az életünk, mert a szolgálatban hasonló problémákkal nézünk szembe. Az alapige több ki nem mondott, de tudott részletre utal Pál szolgálatából, milyen szorongattatás és szívbeli háborgás között írta ezeket. Igaz, egy lelkész, egy lelki gondozó egyfelől megküzd azokkal a problémákkal, amelyekkel a gyülekezetben, a területen találkozik, de az ő életében is ott vannak a próbák, a nehézségek. Hogyan tudnánk Pálnak az életét ebből a szempontból bemutatni, mint a szorongatatás, szívbeli háborgás közötti írás és üzenet?
2: Hadd segítsen ebben az ige, eléggé teljes képet rajzol meg ez az ige szakasz, a korintusi második levél 11. fejezetéből, a 24. verstől a 28. terjedő szakaszról van szó. Zsidóktól 5-ször kaptam egy ján 40 botütést, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőttségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Hát még ha hozzáveszük a börtöni tapasztalatot is, hát volt bőven a próbákból.
3: Sokan úgy gondolják, hogy kitöltetett a Szentlélek, és utána minden simán ment. Csettintésre lettek meg a gyülekezetek, gyarapodtak, ugye az apostolok cselekedetének az első oldalán azt olvassuk, hogy prédikált Péter, és akkor 2000-en, 3000-en, 5000-en keresztelkedtek, és nem. Voltak ilyen csodálatos események. Voltak olyan gyülekezet alapítások, hogy prédikáltak, és akkor igen, lettek, de a korintusi gyülekezet nem ilyen volt. Voltak olyan ugyanolyan viszályok, mint egy mai gyülekezetben. Voltak ugyanolyan nézeteltérések, mint egy mai gyülekezetben. És lelki gondozói szempontból is megvoltak ugyanazok a kihívások, amikkel mi találkozunk. Nem volt egy sétagalopp Pál apostolnak gyülekezetet alapítani, vagy gyülekezetet vezetni. Látjuk majd később, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézett szemben, nagyon komoly vezetői kihívásokkal nézett szemben, amikor bizonyos dolgokat meg kellett tenni, vagy éppen nem kellett megtenni.
1: Ugye Pál nagyon sok olyan helyzetbe helyt kellett állni, amikor erkölcsi vagy jellembeli gyülekezet életében kihívásokkal kellett szembenézni és tanácsolni, és ezt látjuk, hogy ezt szeretettel igyekezett teljesíteni, nem pedig a gyülekezetnek megszomorítására. Az előző beszélgetésekben, tehát az eddigi tanulmányokban szó volt már ezekről, egy-két gondolatot, ha tudnánk említeni esetleg, hogy melyek voltak azok a dolgok, amelyek a közösség életében Pál részéről nem a megszomorítás véget, hanem a szeretetteljes építés véget hangzottak el írásban, vagy éppen szóban.
2: Korintus egy különleges közeg volt, és ott sok minden burjánzott. Tehát egy kikötőváros volt, két kikötővel, ott zajlott az élet, és meg annyi lehetőség, tehát lehetőségnek örülhettek. Hát egy néhányat a bűnökből megemlíthetnénk, tehát törvénykezések voltak a testvérek között, úgymond, azon kívül szexuális erkölcstelenség, a vállás is nagy gondokat okozott, nem utolsó sorban a bálványimádás és az ítélkezés. És ezeknek a hibáknak, bűnöknek a szintjén az apostolnak síkra kellett szállnia, korlátoznia kellett, és mindezt a legnagyobb szeretettel, együttérzéssel.
3: Nagyon érdekes, hogy eltelt körülbelül 2000 év, és ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk ma is szembe, nagyon sok gyülekezetben, amivel Pál apostolnak szembe kellett nézni Korintusba. Ahogy ugye említetted, Korintus egy világváros volt, egy kikötőváros volt. Összekötötte a keletet a nyugattal. Mindenféle ember megfordult ott. Nem egy optimális közeg volt arra, hogy gyülekezetet alapítson, vagy alapítsanak ott. Viszont Istennek a Szent Lelke azt mondta, hogy már pedig ők is számítanak, és Pál apostol felvette a kezdőt, és próbált lavírozni közöttük. Igen, korintusiakhoz írt első levél, 1., 5. fejezete, meg a 7. is felsorolja azt, hogy mikkel nézett szembe, mikkel kellett szembenézzen, erkölcstelenség, vitatkozás, viszályok, minden is. Nem volt egy könnyű közeg, viszont Pál apostol nem azt mondta, hogy elengedem a kezeteket. És pont ezért is tetszik a szomatiskának a címe, hogy szolgálat szeretettel. Nem elengedem, mert lehet, nagyon sokszor az lenne a megoldás, hogy elengedem a kezét a gyülekezetnek, és akkor, bocsánat, följön meg a levében. Nem, ő vezette, ő sírt velük, ő örült velük, de sosem vette el a tekintetét róluk.
2: És nem könnyű dolog, főleg, hogyha arra is gondolunk, hogy a keresztények inkább a szegények osztályából kerültek ki, és sokszor említjük azt, hogy Jézust követni könnyű. El kell ismernünk, őszintén el kell ismernünk, hogy Jézust követni nem mindig könnyű. Főleg, amikor tálcán érkeznek ezek a lehetőségek, és együtt érezni azzal a szegény emberrel, aki számára nagy megterhelést jelent az, ami ott történik, a lehetőségeket is beleértve. Tehát nem volt egyszerű feladata az apostolnak egy ilyen közegben, és főleg a keresztényeket is védeni, erősíteni a jóban, buzdítani arra, hogy Krisztust kövessék.
1: Ugye említetted ezt a kifejezést, hogy védni a keresztényeket, a gyengéket, a szegényeket, amikor tévednek. Pál apostol tapasztalata és példája nyomán hogyan lehet az erkölcsileg elbillent, elsüllyedt emberen, vagy más értelemben meggyengült gyülekezetben segíteni úgy, hogy a szeretet hangsúlya legyen érezhető, nem pedig a feddés úgy, hogy el kell mondani azt, ami a mínusz, a hiány, a tévedés, a bűn.
3: Van egy olyan biblia szövegünk, amit mi előszeretettel szoktunk használni olyankor, amikor valaki eltéved vagy megbicsaklik. Máté 18:17, legyen olyan számodra, mint a pogány és a vámszedő. És mi ezzel letudtuk a gondot. Sziget Jenő bácsi annak idén az iskolában mindig elmondta, hogy gyerekek, ez nem azt jelenti, hogy át kell menni az útnak a túloldalára. Mert a pogány és a vámszedő volt a potenciális megtérítendő. És Pál apostol ugyanígy foglalkozik a korintusbeliekkel is. Ha valaki megbicsaklott, vagy eltévedt, ő szeretettel próbálta visszaszeretni. Ő nem átment az útnak a túloldalára. Nem elfordította a fejét. Majd később fogunk beszélni, hogy ugye ott volt a korintusi probléma, és ő nem azt mondta, hogy akkor nem veszünk róla a tudomást, hanem szeretettel próbálta megoldani. Ő meg visszapróbálta szeretni, vissza akarta édesgetni magához a gyülekezetet, és azt is, aki megbotlott. És valahogy nekünk is ezt kellene megtanuljuk, hogy ha valaki megbicsaklik, akár erkölcsileg, akár más úton eltéved, amikor azt mondjuk, hogy legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő, akkor ne azt jelentse, hogy átmegyünk az útnak a túloldalára, és elfordítsuk a fejünket, hanem megpróbáljuk visszaszeretni Istenhez.
2: Pál apostol leveleiben olvashatunk arról is, hogyha nem fogadják el a mi tanácsainkat, akkor ne társalogjatok vele, hogy megszégyenüljön. De tovább kell olvasni az ígét, mert azt írja tovább az apostol, hogy minden körülmények között békességetek legyen, és ne váljék ellenséggé az, aki tévedett. Sokszor azt gondoljuk, hogy a cél az indokolhatja az eszközöket, amelyeket bevetünk. Hogyha jó a cél, akkor bármilyen módszert alkalmazhatunk, bármilyen szavakat szólhatunk. Ez nem így van. Másfelől a jó szándék ellenére is tévedni lehet. Itt nagyon fontos dolog a helyes önértékelés. Mert közöttünk is lehetnek olyanok, akik pillanatnyilag nagyon rendben vannak, az ige figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzon az, aki áll, mert akármelyik pillanatban elbukhat. És van úgy, hogy olyan fentről leszóljuk a másikat, főleg, hogyha a feladatunk is, hogyha egyházvezetőről van szó, ő lehet, hogy pillanatnyilag rendben van, de ne feledkezzen meg önmagáról, ne feledkezzen meg a sebezhetőségéről, és van még valami, ami fontos, hogy ne az emberre haragudjunk elsősorban, hogy inkább a mögötte lévő ellenségre, aki felhasználta azt az embert. És természetesen a vérmérséklet is nagyon közrejátszó tényező, mert szeretnénk szépen beszélni, és valaki azt mondta egyszer, úgy visszaemlékszem, hogy a jót is jól kell tenni. Nem elég csak az, hogy jót akarsz, hanem azt jól kell véghez vinni. Megfelelő szavakkal, megfelelő hozzáállással is sokat jelent az ima, sokat jelent az is, ahogy szoktuk mondani, az ember még higgadjon le, várjon, mert lehet, hogyha nagyon siet, akkor elrontja, nem megfelelő módon nyúl hozzá annak a tárgynak a kezeléséhez.
1: Pál apostol ezt az ő személyes ügyévé teszi, ezt a szolgálat, ezt a nehéz szolgálat, nem nevezi nehéz szolgálatnak, de elmondja a nehézségeit a szolgálatnak, és mégis hálaadással van. Miből merít ő? Olvassuk akkor az ígéket a Korintusi második levél első fejezet harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak atya, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztaltassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk a Krisztus által. Ugye itt tisztán leírja Pál apostol, hogy a szolgálat, a szeretettel,

0: és Krisztus szeretete és kegyelme is nem formált át, akkor könnyen el tudok csüggedni ebben a szolgálatban. Szerintem Pálnál nagyon fontos volt a Jézussal való találkozás kapcsán a hozzávaló ragaszkodás, és ugyanezt a szeretetet tudta hordozni és továbbítani azok felé is, akik őt néha bántották is.
1: A rabostorán nagyon sokszor azt látom, és értsük jól, hogy a kötelességének tekintette szeretni az egyházat. És ez nem egy ilyen elvárt kötelesség. Pál apostol nagyon jól tudta az, hogy ő honnan jött, és hogy Isten vele mit tett. És ő ebből a túláradt, túltordult szeretetből, amit Istentől kapott, ő kötelességének érezte átadni valamit. És hogyha tövisset kapott, ő akkor is azt mondta, hogyha Isten nekem megbocsátott, és neki így kellettem, akkor mi az a tövis, amit én kapok a gyülekezettől? És valahogy Pál apostolban is ugyanúgy túláradt ez a szeretet a gyülekezetek felé, mint ahogy Istentől túláradt ő felé ez a szeretet. És valahogy nekünk is így kellene álljunk a világban, hogy van egy szeretet csomag, amit mi megkapunk Istentől, és Isten soha nem kicsit ad. Mert Isten felénk is ugyanúgy túláradt, túláradt, túlcsordult szeretettel jön és közelít. És ennek a csatornájával kellene mi is váljunk, nem lelkészként, vagy gyülekezeti tagként, hanem egyénként. Nem tisztség dönti el azt, hogy te hogyan szereted a másikat. Ha te megtapasztalod azt a szeretetet, amit Isten feléd ad, neked át kell kötelességet átadni a fele barátod fele. És Pál apostol ennek a tökéletes mintája.
0: Azt is figyelem, hogy ez akkor is működik, amikor elmarad a másik részéről a viszont szeretet. Sokszor hallom napjainkban, hogy agyban dőlnek el a dolgok. Hát itt is határozottan állítom azt, hogy az agyunkban kell eldőlnie annak, hogy én szeretni fogom Istent és az ő egyházát, függetlenül attól, hogy a másik mit tesz. Mert ha a szívünkkel gondolkodunk, a szív nem bír annyit, mint az agy. Én azt mondom, hogy legyen szív is, mert szeretetről beszélünk, ez nem működik szív nélkül. De amikor agyilag kell a dolgokat eldönteni, és egy olyan szilárd álláspontra helyezkedni, mint az, hogy Isten sosem téved, bármi is történik, megbízható Istenről beszélünk, hűséges, akkor ha én erre az álláspontra helyezkedtem, hogyha tudom, hogy a helyemen vagyok, jó helyen vagyok, hogy a szolgálatot teljesítem, akkor könnyebben át tudom hídalni ezeket a viharos időszakokat, mert ahogy említetted, elkötelezettje vagyok a Krisztusnak, és számomra a szolgálat kötelesség, és ebből származik a teherbíró képesség is.
2: Pál apostol azért azt is elmondja, hogy nem bánja, ha mindezeket tudják az ő testvérei. Úgy olvassuk, hogy mert a Korintusi második levél első fejezet 8. versétől, mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ami nyomorúságunk felől, mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgyhogy életünk felől is kétségben valánk, sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat, aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedtünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Miért látja jónak Pál apostol, hogy ismeri a gyülekezet az ő életében a nehézségeket, illetve milyen nehézségre utal, hogyha tudunk erről egy szót említeni?
1: Pál apostol nem akarta, hogy azt gondolják a gyülekezeti tagok, hogy neki nincsenek kihívásai. Tehát mi nagyon sokszor a nehézségeket dicsekedésként mondjuk el. Olvastam pár kommentárt is, és nincsen konszenzus arra, hogy vajon pontosan mire utal itt Pál apostol. De ha csak a bevezetőben felolvasott ígerészt veszük alapul, azért kijutott neki a szenvedés. És Pál apostol, amikor a szenvedéseit felsorolja, akkor van egy következtetés, hogy hol a te fókuszod? A szenvedésen? A negatívumon? Vagy Istenen? És ő ezt akar a gyülekezetnek is átadni, hogy igen, lehet, hogy mély ponton vagytok. Lehet, hogy éppen hullámvölgy van a gyülekezet életében. Nekem is voltak hullámvölgy, én mondja Pál apostol, és elmondja a szenvedéseket. Vagy amit éppen a Korintusi levél végén mondja, hogy kaptam én botot, ennyit, meg annyit, hajótörést, De én nem vesztem.

0: vesztettem el a hitemet. És lehet, hogy vannak hullámvölgyek, lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem látsz belőle kiutat. De az a kérdés, hogy hol a te fókuszod. És Pál apostol mindig, minden ilyen végén azt mondja le következtetésként, hogy ha fókuszod Istenem van, ha az életed központjában Krisztus van, akkor nincs olyan szenvedés, még ugye a halált is megemlíti, ami elválaszthatna tőle és az üdvösségtől.
1: És nagyon látszik ezekben a próbákban Isten hatalma. Egyértelmű, hogy Pál apostol nem önmagát állítja középpontba. És itt, hogyha a Korintusi második levél első fejezetére gondolok, akkor ott átvezet bennünket a Cselekedetek könyvébe, ahol a Demeter nevű ötvösről van szó, az ő lázadásáról, és milyen kényelmetlen helyzet alakult ki úgy Pál, mint a munkatársai számára. És semmilyen szín alatt nem dicsekvésről van itt szó, hanem meg akarja láttatni az apostol ezeket a helyzeteket, de az ezekben a helyzetekben fellépő Istent, az Úrnak a hatalmát. És elgondolkodtam én is azon, hogy hát most már miért volt annyira fontos, hogy beszéljen erről. Egy tapasztalattal erősíteném meg, persze más méretekben, amikor valakit úgy leszóltak, hogy az ilyen, meg olyan, meg tehetné a dolgokat jobban, és addig, amíg meglátogattam, és amikor meglátogattam, és azzal a személlyel elbeszélgettem, és amikor elmondta nekem talán felét annak, amit neki el kell viselnie, mert nem volt teljesen adventista háttér, nem volt az egész család adventista, meg beleértve a rokonait is, tehát hogy milyen kereszt, milyen nehézségek terhelték ezt az embert, akkor azon csodálkoztam, hogy legalább annyit tud teljesíteni. Tehát mit akarok ezzel mondani? Megváltozott a képem arról az emberről, és amikor elmondtam a többieknek is, hogy inkább imádkozni kellene, mint ítéletet mondani felette. Persze ő is fölzárkozott, Isten megáldja az ember igyekezetét is, de meg tudja változtatni az emberek elképzelését, felfogását valakiről, mert olyan könnyen be tudjuk keretezni az embereket a saját elképzeléseink alapján.
2: Pál apostol őszintén, tisztán végezte a szolgálatot, és a tanulmányunk is kihangsúlyozza ezt a gondolatot, hogy a szolgálat az tisztassággal és őszintességgel történjen. 12. verstől olvasom, mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy Isten őszintességgel és tisztassággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek, mert nem egyebet írunk nektek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig, amint hogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nekünk az Úr Jézus napján. Pál apostol fontosnak tartja a tiszta és az őszinte szolgálatot. Látjuk, hogy mit jelent ez, de egy néhány szóban meg tudnánk fogalmazni, hogy mi is motiválta őt erre, és miért fontos a mi életünkben is, hogy a szolgálat az őszintességgel, tisztasággal, a tiszta lelkiismerettel, jó lelkiismerettel, hogy itt megemlíti a lelkiismeret bizonyságát történjen, mit is jelentenek ezek a gondolatok?
0: Jegyzetben magamnak csak ennyit írtam idő, az emberi előbb-utóbb kibukik. Az Istennek való szolgálat az nem emberi bölcseskedés, számítgatás. Ha az Istennek való szolgálatot nem teljesen őszintén végezzük, akkor előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy ez a saját érdemünk, amit teszünk. Előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy aki megkeresztelkedett, az is az én munkámnak az eredménye. Az, hogy gyülekezet van, az is az én munkámnak az eredménye. És Pál apostol mindig elmondja azt, hogy lehet, hogy ott voltam, de amit elvégeztünk, az Istennek köszönhető. Amikor őszintén dolgozunk Isten ügyében, akkor mindig hátrébb kell lépni, és nem az emberi kell, hogy előbbre jöjjön. Mindig azt kell engedjük, ahogy itt is elmondja, hogy engedd azt, hogy Isten szent lelke áradjon és dolgozzon. Te legyél az eszköz, és ne te akard azt, hogy Isten szent lelke legyen az eszköz a te kezedbe. Ne okoskodás legyen, ne számítgatás legyen. Ne az legyen, hogy most akkor hány elérés, vagy nem hány, vagy hogy hány elérés volt, vagy éppen nem. hanem engedd azt, hogy Isten szent lelke tényleg tisztán végezzen, és engedd azt, hogy irányítsa az életedet.
1: És ez meglátszik, inkább hosszú távon mérhető. Olyan világban vagyunk, ahol minden fel van gyorsulva, azonnali eredményeket várnak az emberek, és olykor jellemtelen emberek is tudnak szépet, jót produkálni, de rövid távon. Az ellenség is képes erre. A Székelyföldön azt szokták mondani, hogy majd kilóg a lónak a lába. Hosszú távon az megmutatkozik, hogy valaki mennyire őszinte, mi motiválja őt, és mi készteti arra, hogy ilyen nehézségeken is túltegye magát. Mert itt, ha visszalépünk egy picit a nehézségekre, a próbákra, a szenvedésre, olyan furának tűnik, hogy ezt is az apostol nagyon jól tudta kamatoztatni, a szenvedést is, mert mivel megjárta ezt az utat, sokkal jobban tudott azonosulni, tudott másokat bátorítani. És ez hosszú távon látható, hogy az ember kihátrál az egészből, hogyha nincs belőle valami nyeresség, vagy Isten hűséges szolgálja marad.
2: Pál apostol iránt a bizalom megrendült, az őszintességét, az ő tiszta lelkiismeretes hozzáállását megkérdőjelezte a közösség. Tudunk-e valamit, hogy mi lehet ennek az oka, miért romlott meg ez a bizalom, vagyis lehet, hogy erős kifejezés, hogy megromlott a bizalom, de hogy kétségek merültek fel, mert ugye mi életünkben, mi szolgálatunkban is sokszor vannak ilyen helyzetek, amikor a bizalom meginog. Ennek nyilván okai vannak.
0: Talán akkor is, ahogy most is, az őszinte lelkiismeretes embert nem mindenki szereti. És Pál apostolt azzal vádolják meg, hogy hát ő nem is apostol. Tehát azt mondják a testvérei, és ezt most aláhúzom, és bekeletezem, hogy a testvérei azzal vádolják meg Pál apostolt, hogy hát te nem is vagy
1: az. Az áltestvérek, ugye, fogalmazza az
0: igen. Igen, de ő majd áltestvérnek mondja, de megkeresztelt tagok voltak, ha azt nézzük. És azt mondják, hogy te akarsz nekünk beszélni? Te akarsz nekünk tanítani? Hát te nem is vagy apostol. És lehet, hogy felhozták vádnak azt is, hogy amikor István kövezték, te ott voltál. Te, aki elárultál bennünket, most nem akarsz feljönni a szószékünkre és tanítani? És hányszor megkapjuk, talán burkoltabban, talán egyenesen azt, hogy te akarsz nekünk tanítani. És elkezdik sorolni. És Pál apostol azt írja, hogy könyvhulladással írtam a levelet nektek. És valahol ez a követendő, hogy Pál apostol ezek után nem azt mondta, hogy a port is leporolom a lábamról. Pedig emberileg ez lett volna. Ha nektek én nem kellek, akkor van elég gyülekezet rajtatok kívül. Ha ti megkérdőjelezitek azt, amit én mondok nektek, és azt, hogy én ki vagyok, én nem akarom nektek bizonygatni. Van 10-20 más gyülekezet, ahol örömmel várnak engem. De Pál apostol nem áll meg. És ha kell, akkor levelet ír, ha kell, akkor oda megy, ha kell, akkor elküldi Timóteus vagy Tituszt, de nem áll le, mert ő szereti őket. És hogyha meg is kérdezik azt, amit lehet, hogy neki a legjobban fájt, mert személyes elhívása volt Istentől, ő akkor is azt mondja, hogy szeretlek titeket, és nem adom fel az értetek való küzdést.
1: Ezt határozottan bizonyította, hogyha annyira azonosult a betegekkel, hogy ő saját magát is betegnek nyilvánítja azért, hogy kifejezze az azonosulását. Nagyon felfigyeltem arra, hogy mennyire alán tudják ásni egy embernek a szolgálatát, és ezt rossz indulattal sokan meg tudják tenni, el tudják érni. Amikor csak a saját személyemről van szó, akkor megelégedhetek Isten igazolásával. És vannak testvéreink is, azt mondták, hát én nem fogom igazolni önmagam, majd igazol engem az Úr. Azonban Pál apostol tudatában volt annak, hogy ha nem tisztázza, ha nem száll síkra a saját hírnevéért, akkor veszélyben van az az evangélium, amit ő képvisel, amit ő hirdet. Na, ennél az oknál fogva harcolta azért, hogy igazolja magát, mert akkor hiteltelenné válhat az ajkán az evangélium. És amikor hiteltelenné válik egy ember, akkor nehéz érvényt szerezni az Isten igazságának. Nem a saját érdekeiről volt szó. Más bibliamagyarázók elmondják, hogy a tévtanítók is nagyon sokat tettek ennek érdekében. És sokszor látjuk azt, hogy elég egy-két embernek a befolyása, azonnal már talán még kettőt, még hármat, hogy a másik ellen hangolja akár az egész gyülekezetet, is. És ha változtatott az úti tervén az apostol, hát nem a saját érdekeit nézte, hanem az Úr ügyének az érdekeit, és miért nem változtathatott volna. De vannak, akik ezt is meglovagolják, és keresik az apróságokat is, hogy belekössenek a lehet az élő fába is.
2: Köszönöm ezeket a gondolatokat. Talán itt súlypontot árultunk el, mondtunk el a tanulmányunkból, vagy súlypontokat. De abban a gondolatból folytatnám a beszélgetést, hogy Pál apostolnak bizonyos módosításokat kellett tennie azokon a terveken, azokban a tervekben, vagy ígéretekben, amelyeket előzőleg tett. Olvassuk ezt a Korintusi második levél első fejezet 15. versétől, és ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet, és köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen? Tehát Pál apostol itt hangsúlyozza, hogy hát nem tőle van ez a helyzet, Jóisten így dolgozott, tehát nem az ő akaratából van, ez ő a szolgálatért van, kiszolgálja a Jóistennek azt a tervét.
1: Az újfordítású Bibliában elnézést így fogalmaz az íge, amit tervezek, emberi módon tervezek?
2: Még érthetőbb. És akkor, ha tovább lépünk, ugye most már átmegyünk a Korintusi második levél, második fejezet első verseihez, akkor itt már arról beszél, és itt változtatunk a téma menetén, ugye a megbocsátás, a szeretetteljes megerősítésről, mert ugye végül is csak át tudta vinni, csak el tudta végezni azt a munkát, ami előzőleg akadályba ütközött, mert a bizalom meghiúsult iránta. Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha, akit én megszomorítok? És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Hát végül Pál apostol elérkezik hozzájuk, és kerüli azt, hogy ne szomorúságra való legyen az ő tanítása, az ő ott léte. Hogyan tudnánk leírni ezt a helyzetet, mert igazából itt azt mondja az íge, hogy szigorú levélként szigorúsággal vették, a közösség vette Pálnak a szavait. Hogy végül is eredményre tudott jutni? Hogyan? Miért?
0: Meg kell említenünk azt, hogy ugyan ránk két levél maradt, viszont valószínűleg van egy harmadik levél a kettő között, és erről beszél itt Pál apostol. És megint az bizonyítja, hogy lehet, hogy nem mindig kell rögtön oda menni, és akkor
1: szegfejére ütni.
0: Így van. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy lehet, hogy én azzal nem segítettem volna a helyzetem, hogyha megjelenek, mert még jobban elmérgesedik. Pál apostol ír egy levelet, egy szigorú hangvételű levelet. És azt látjuk, hogy a korintusi gyülekezet ráébred arra, hogy rosszul tettek. Viszont van ennek egy következménye, a vádlókat kitették a szérűre. És Pál apostol erről beszél majd később is, hogy szeressük őket is. Tehát Pál apostol rendezi a nézeteltérést, de azt az utat választja, amit lehet, hogy legtöbben nem tettünk volna meg, tehát nem levelet írtunk volna, hanem megjelenünk, és akkor aztán szögfélütünk, és rendezzük, és kizárjuk meg, amit kell. Nem, Pál apostol azt mondja, hogy higgadjunk le, írok egy levelet, abban letisztázom a dolgokat, döntsétek el ti, hogy kinek van igaza, és hogyan van igaza, és akkor utána majd szeretettel oda tudok jönni, és akkor nem az van, hogy nézzünk egymásra szúros szemmel, hanem a szeretetnek a hangnemében tudunk majd egymással beszélgetni, és ha ti megbocsátottatok annak, aki engem bevádolt, akkor nekem is meg kell bocsátanom, akkor én is megbocsátok neki, és mennyire szép ez.
2: Lehet, hogy ez a levél nem is véletlenül vesztődött el, és lehet, hogy sokszor jobb kétszer meggondolni azt, hogy mit teszünk, és néha az idő is segít, nem minden esetben, de ebben az esetben úgy tűnik. A záró gondolatokat szeretném, hogyha megfogalmaznánk, és a győzelem Krisztusban gondolata mentén a Korintusi második levél, második fejezet 14. versétől olvassuk az ígéket, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyén megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek a halál illatja halálra, azonképpen pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmas? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Hát ezt a nehéz helyzetet Pál apostol az Úr segítségével át tudta hidalni. A gyülekezet egy megtérő pozíciót vállalt fel. Milyen erőből tudott meríteni? Mi lenne ennek a beszélgetésnek a végén az a gondolat, amivel nekünk maradnunk kéne?
1: Pál apostoltól nagyon sok mindent megtanulhatunk. Egy néhányat megemlítenék. Az erényekből, odaszentelődés, áldozathozatal, becsületesség, hűség, szorgalom, magas színvonal, előrelátás, bátorság, hit, álhatatosság, együttérzés, türelem, nem hiányzott a határozott fellépés sem, és a hatékonyság. Ismét erre a forrásra terelném a figyelmet. Szerette az Úr Jézus Krisztust, szerette az ő egyházát, szerette az embert, és noha nem arról szólt az ő tapasztalata, hogy Isten mindig teljesen megoldja, zökkenőmentessé teszi főleg a szolgálattevőnek az életét. És itt gondolok a három ifjúra is a Dániel könyvében, akik a kemencében voltak, hogyha nem is segítene meg az Úr, egy olyan eltökéltség, egy olyan határozottság jellemezte Pált is, hogy függetlenül a körülményektől ő helytáll, ő továbbra is ragaszkodik az Úrhoz és az ő testvéreihez, azokhoz is, akik áltestvérként viszonyultak hozzá.
0: Pál életében megfigyelhető egy dolog, amit látunk megtérése előtt és után is. Megtérése előtt is ragaszkodott Istenhez. Mert ő szent meggyőződéssel tette azt, amit tett. Istenért tette azt, amit tett megtérése előtt is, és Istenért élt, és tette mindazt, amit tett megtérése után is. Az ő életében mindig Krisztus, mindig Isten volt a középpontban. Nem helyezte magát előbbre, ő mindig eszköz akart lenni Isten kezébe. És jöhettek a tövisek, jöhettek a vádpontok, jöhettek a fizikai bántalmazások.
1: És végül még az életét sem kíméli.
0: Ő azt mondta, hogy Isten az első, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És Pál apostol ezt hitte. Ő ezt nem csak leírta, hanem az élete erről tett bizonságot. És valójában a tanulmány nekünk is ezt kellene hozzá, hogy ne csak szavak legyenek, ne csak rutin legyen a keresztény élet, hanem tudjuk mi is ezt élni és vallani, hogy élek többé nem én, hanem él a Krisztus. És az ő zászlaja alatt megyünk, és nem ő megy a mi zászlónk alatt.
1: Olyan szép gondolatokat találtam az Ellen White Keresztény Szolgálat című könyvében. Krisztus munkája például kell, hogy álljon előttünk. Az Isten szolgálatára késztető indítékok közé nem vegyülhet semmilyen önzés. Egyetlen önző szál sem szövődhet művébe. Életünkben meg kell látszani az önzetlen cselekedetekben kifejeződő igazi jóságnak.
2: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm a beszélgetést, a Jóisten áldása és béké maradjon velünk. Amen.
0: Amen.
2: Kedves néző, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Kérem, maradjanak velünk továbbra is, hiszen a rendszeres bibliaolvasás nyomán felmerült kérdéseket szeretnénk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

0: Üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti Biblia tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmányunk a Zsoltárok könyvéből a 9. fejezettől a 15. fejezetig tartott, valamint Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetéből a megadott alcímek alapján a megadott kérdésre adunk választ. Az első kérdésünk a mai alkalommal így hangzik. Mit mond a gonosz az ő haragos kevésségében? A Zsoltárok könyvében a 10. fejezete 4. versében találtam választ, ami így hangzik. A gonosz az ő haragos kevésségében senkit sem tudakoz, nincs Isten, ez minden gondolatja. Egy másik fordításban így fogalmaz, nem keres Istent. A gonosz ember kevésségében úgy él, mintha nem lenne szüksége Istenre. A büszkes egyik legnagyobb veszélye, hogy az ember önmagát teszi élete középpontjába. Amikor valaki nem keresi Istent, könnyen elveszíti az igaz irányt. Ezért legyünk mi úgy, hogy szeretnénk keresni Istent, és alázkodjunk meg Isten előtt, és akkor meglátjuk, hogy az útunk értelmesebbé és sikeresebbé válik, mint a kevés embernek. A második kérdés, mit mondanak a hízelkedő ajkok? A Zsoltárok könyvével a 12. fejezet 3. és 4. versét szeretném olvasni. Hamisságos szól egyik a másiknak. Hízelkedő ajakkal kettő szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. A hívelkedők önelégültséggel, gőggel beszélnek, azonban a Biblia arra tanít, hogy válogassuk meg szavainkat, mert nagy erejük van a szavaknak. A beszéd lehet áldás, bátorítás vagy rombolás, amely tönkretesz másokat. Isten azért szeretné a szavainkat megválogassuk, hogy az igazság és a szeretet vezesse őket, és ezt mi egyedül nem tudjuk megtenni, csak is Isten hatalma és a Szent Lelke segítsége által. A harmadik kérdésünk, miért énekel a Zsoltáros az Úrnak? A Zsoltáros a 13. fejezetben, a 6. versben ezt mondja, mert én a te kegyelmedben bíztam. Örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Ez egy hálaadó zsoltár, és az éneklőmester azért énekel az Úrnak, mert az Úr jót tett vele. És a hála, mondhatnánk, nem csak akkor születik meg, amikor minden jól megy. Az igazi hit a próbák között is észrevesz Isten áldásait. A hálaadó szív közelebb visz bennünket Istenhez, és segít meglátni az ő gondviselését. Ha azon törjük a fejünket, hogy miért adhatunk hálát, már is vígabban beszélünk Istenről, vagy imádkozunk Istenhez, mint azon gondolkozunk, hogy milyen problémáink vannak. Énekeljünk hálát, és az Úr gondoskodik még problémáinkról is. A negyedik kérdésünk, kinek nem tesz rosszat az, aki a Szent Hegyen lakozik? A 15. fejezetből, a Zsoltárok könyvéből, 15. fejezet 3. versét szeretném olvasni, azt mondja, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Aki Istennel jár, annak élete nem csak Isten tiszteletben, hanem az emberi kapcsolataiban is megmutatkozik. Tehát annak az élete nem olyan lesz, hogy másoknak kárt tesz, itt a tudatos kártevésről beszélünk, nem a véletlenről, nem a balesetekről. Az igaz ember nem tesz kárt másoknak, nem keresi a másik kárát, és tisztelettel bánik a másikkal. A hit valódisága a mindennapi viselkedésünkben, az életstílusunkban, a gondolatainkban látszódik meg. Adjuk át gondolatainkat, tetteinket, szavainkat Istennek, és ő tisztítsa meg, és tegye őket igazzá mától a következőkben. Az ötödik, egyben utolsó kérdésünk, kinek az érdekeit szolgálva éljenek a szülők? Az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetében a szülőkről is szó van. Ellen White arra tanít, hogy a szülők ne önmaguk kívánságait szolgálják, hanem gyermekeik jelenlegi és örök javát tartsák szem előtt. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert sokszor lehet, hogy a gyerek pillanatnyi örömét vagy jólétét tartanánk szem előtt, de lehet, hogy az későbbiekben nem tesz jót, vagy az örök jót nem keresi számára. A szülők feladat Ellen White szerint a helyes szokásokra tanítani a gyermekeiket, óvni egészségüket és Isten fele vezetni őket. A szülőség nem csak a pillanatnyi kívánságok teljesítéséről szól, hanem keresni, hogy mi a hosszú távú jó a gyerek számára. Ez lett volna az utolsó kérdés, és ezzel szeretnék zárni. Örülök, hogy velünk tartottak. Meghívom neked, hogy a következő alkalom is tartsanak velünk, amikor a Zsoltárok könyvéből folytatjuk a tanulmányozást, méghozzá a 16. fejezettől a 22. fejezetig, és maradunk az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezeténél, ott pedig a Bánjunk bölcsen a húsevés kérdésével alcímtől egész a fejezet végig fogjuk átvenni. A Jóisten legyen velünk, a hitünk, szeretetünk Isten irányában látszódjon meg a mi tetteinkben is, akár szülőként, akár egyedülálló emberként is. Az Úr gondviselését kívánom mindenkinek, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy egész időn át velünk voltak. A mai alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit jelent a szeretetteljes szolgálat. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor tovább folytatjuk beszélgetés sorozatunkat. A következő témánknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. Várom Önöket egy hét múlva, a viszontlátásra!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az egek beszélik Isten dicsőségét című sorozatunknak a 15. fordulójához érkeztünk. Köszöntöm ez alkalommal is a mi állandó stúdió vendégünket, Isten hozta a stúdióban Timis Balázsi Sándor lelkész úr.
2: Köszönöm az üdvözlő szavakat, köszönöm a meghívást, és reménységem az, hogy Istenünk üzenetét ez alkalommal is ígei alapon fogjuk hirdetni.
1: Kedves hallgatóink, ahogy azt hallották az előbb, tehát igei alapon folyik a beszélgetésünk. Éppen ezért felolvassuk a bevezető ígét, amely János 3. levele 2. verse. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Majd a beszélgetésünknek a záró ígéi, mert egyenesen 3 is van. Meg vannak írva sorban a korintusi első levélben, illetve Mózes első könyvében. Olvassuk akkor a korintusi első levél 10. fejezetének 31. versét. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Ugyanebben a korintusi első levélben, a 3. fejezet 16. versében található a másik ige is. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Végül pedig Mózes első könyve, első fejezetének a 29. versét olvassuk igei alapul. És mondta Isten, ímé, nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. És hogy a beszélgetés címe sem maradjon el, a mai beszélgetésünk címét így fogalmazzuk meg, amit eszünk, azzá leszünk. Mielőtt a már elköltött, vagy az elköltendő vacsorára gondolnának, megjegyezném, hogy a beszélgetés célja felkutatni, hogy milyen összefüggés van az ember élete, életmódja, táplálkozása, illetve az ő lelki élete között. A Bibliában a János 3. leveléből olvasott köszöntést is olvashatjuk. Idézzük még egyszer, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, miképpen jó dolga van a te lelkednek. Emberek tömegei azonban úgy akarnak élni, ahogy nekik tetszik, miközben áthágják az egészség törvényeit. Foglalkozik-e Isten igéje az egészség törvényével is, és ezen belül a táplálkozás egészségügyi, a teremtőtől meghagyott étkezési szabályokkal?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves barátaink! Isten csodálatos módon alkotta meg a világegyetemet. Minden csodálatra méltó, ami a Teremtő Isten kezéből kikerült. Vagy pedig Teremtő gondolataiból és szavaiból jöttek létre. De a legcsodálatosabb teremtménye Istennek mindenek előtt a teremtés koronája az ember. Miért? Azért, mert Isten beépítette testünkbe a természet törvényeit. Ha követjük ezeket az egészségügyi törvényeket, a csodatevő Isten pajzsot és védelmet tud nyújtani nekünk. Amikor pedig áthágjuk, a test szöveteinkbe épített és szerveinkbe beleírt mennyei törvényeket, vajon nem vakmerőség-e Istentől várni a gyógyítást? Miért? Azért, hogy azután továbbra is áthághassuk a törvényeit. Mint említetted már, vannak emberek, de itt is legalább két kategóriára oszthatjuk őket. Az egyik kategória az, akikről most beszélünk, akik tudatlanul hágják át az egészség törvényeit. És az irgalmas Isten csodát tesz, és meggyógyítja őket. Adjuk hálát Istennek, hogy tudatlanságunk idején ránk tekint. Legyen hála Istennek, hogy ő időnként a rossz szokások ellenére is csodát művel. Dicsőség legyen az ő háromszorosan szent nevének. Barátaim, vajon nem volna vakmerőség ezt mondani? Istenem, te meggyógyítottál a rákból, de én továbbra is dohányozni akarok. Kátránnyal terhelem továbbra is a szervezetemet. Te pedig, Istenem, továbbra is csodát fogsz művelni. Mondjátok, nem volna meggondolatlanság ezt mondani? Istenem, én tovább iszom a rengeteg kávét, továbbra is iszom alkoholt, de Uram, te valahogy csodát művelsz, és én nem kapok infarktust. Ez nem Isten útja, testvéreim. Isten azt mondja, amint hallottuk azt a bevezető íge egyikében, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, miként jó dolga van a te lelkednek. Istennek legyen hála a Szentírás csodálatos egészségügyi elveiért. Ő ezt mondja, azt akarom, hogy boldog légy, szeretlek, azt kívánom, hogy egészséges légy. Mindezek után valaki azon tűnődhetne, hogy mindennek mi köze van a Jelenések és Dániel könyvéhez, amelyre az eddigi előadásaink is túlnyomó részében alapoztak. Hát most hadd olvassak most a Föld lakóihoz szóló utolsó üzenetből, a Jelenések könyve 14. fejezetéből, amely az idők végén, a Föld történelmének utolsó napjaiban szólal meg. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Ha imádom azt, aki a mennyet, a földet és a tengert és a vizek forrásait teremtette, ha imádom Krisztust, mint teremtőt, együtt dolgozom-e vele annak felépítésében, amit ő teremtett, vagy szembe helyezkedem-e vele, és lerontom azt, amit ő alkotott. Ha imádom őt, mint teremtőt, akkor együtt működöm vele, hogy felépítsem azokat a dolgokat, amelyeket ő alkotott. Az ember a legértékesebb, amint már jeleztük, azok között, amit Isten ezen a világon teremtett. Ha imádom őt, amint az utolsó nemzedékhez szóló üzenetben hallhattuk, ha imádom őt, mint teremtőt, ezzel azt fejezem ki, hogy tiszteletben tartom Isten teremtését. A jelenések könyve ezt mondja. Féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adunk dicsőséget Istennek? Megdicsőíthetjük-e őt a föld történelmének utolsó napjaiban, ha olyan dolgokat építünk be szervezetünkbe, amelyek rombolnak bennünket, amelyek szennyezik szerveinket, és hajlamossá teszik a korai betegségre és halálra. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Kérdem, van-e ennek valami köze ahhoz, amit eszünk és amit iszunk? Hát lapozzunk a Korintusi első levél 10. fejezetének 31. verséhez. Azért akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. A Biblia azt mondja, hogy bármit esztek, bármit isztok, bármit építetek testetekbe, azt Isten dicsőségére műveljétek. Azért fontos az, hogy mit eszünk és mit iszunk. Mert az vagy építi testünket, vagy rombolja. A Biblia szerint az 1 Korintus 3:16 és 17 versben ez áll. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. És Jelenés 21:27-ben pedig ezt jelenti ki, a mennyről. Nem megy be oda semmi tisztátalan. Az életmód, az életgyakorlatok fontosak. Beszennyezhetem testem templomát azzal, amit a testembe viszek. Egyszer egy hölgy mondotta tapasztalatát, és így szól. A Szentlélek meggyőzött arról, hogy hagyjam abba a dohányzást. Sokan szeretnék abba hagyni a dohányzást, de nagy harcot vívnak vele. Néha a saját gondolataik csapdájába esnek. Ilyenkor szokták szinte tréfásan mondani. Ó, a dohányzást leszokni, roppant könnyű, én már eddig legalább 30-szor leszoktam a dohányzásról. Hát ugye, kedves hallgatóink, hogy elmosolyogunk ezen, mert akkor 31-szer minden bizonnyal újra felvette. Ha ezzel dicsekszik, hogy a dohányzást ő már életében legalább 30-szor elhagyta. Részben azért nehéz belátnunk, hogy abba kell hagynunk a dohányzást, mert már korábban is küzdöttek ellene, és attól félnek, hogy most sem fog sikerülni. Ez az említett hölgy, amikor a dohányzásáról beszélt, ezt mondta. Az egyik dolog, ami oly nagyon segített nekem a dohányzás feletti győzelmemben, az a szöveg volt, a Bibliának az a szövege, amely azt mondja, hogy a ti testetek az Isten temploma, és a Szentlélek lakik bennetek. És akkor elképzeltem, hogy amikor leszívom a füstöt, az elfojtja a Szent Lelket. elképzeltem a Szent Lelket, amint köhög. Ó, ezt nem tehetem Istennel, mondtam. Majd hozzátette. Ez a gondolat térdre kényszerített az Úr előtt. És azt kellett mondanom, ó, Uram, vedd el! És ez az asszony győzelmesen felkiáltott. Olyan szabadulást, olyan erőt találtam Krisztusban.

0: adjon, amely megszabadít bennünket a testünket szennyező szokásoktól. Milyen hálásak lehetünk azért, hogy amikor küzdünk a rossz szokások szorítása ellen, nem kell egyedül küzdenünk. Ő itt van, hogy megszabadítson. Ó, ha ma este valaki szeretné elhagyni valamilyen szokását, amely fogságban tartja, barátom, ma este néked ajánlom Jézust. Ő a korlátlan, hatalmú szabadító. Én már láttam, hogy szabadítja meg Jézus a férfiakat és nőket. Egyszer, ezt is hallottam megbízható forrásból, hogy egy asszony hatalmas küzdelmet vívott szenvedélyével. Három csomag cigarettát szívott el naponta. S a lelkésszel beszélgetve, közben ezt mondta. Nem vagyok Jézussal olyan kapcsolatban, amilyet szeretnék. Érzem, hogy szennyezem a testem. Nagyon szeretnék közelebb jutni Jézushoz. A lelkész ekkor felolvasta Isten ígéreteit. Ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. 1 János 5.24. És ekkor így szólt a lelkész. Gondolja-e, hogy Isten akarata, hogy győzzön a dohány felett? És ezt válaszolta. Tudom, hogy Isten akarata, hogy győzzek. Végül megkértem, mondja a lelkész, térdeljünk le együtt. Térdeinket mindketten szívünkből könyörögtünk Istenhez a szabadulásért. Ezt mondtam az asszonynak, mondja a lelkész. Talán Isten nem veszi el a dohány utáni vágyát. Sóvárgása is megmaradhat. De ma este Isten hitáltal győzelmet adhat önnek. Miután térdeinken igényeltük Isten ígéreteit, az asszony felállt, bement a másik szobába, kihozott 3 vagy 4 csomag cigarettát, és átadta a lelkésznek. Ezen szavak kíséretével. Új embernek érzem magam. Tudom, hogy Isten győzelmet adott nekem. Ez több mint 5 éve történt. Az asszony ma boldog, gyakorló keresztjén, Krisztust váró hívő lélek. Azért, amit Isten tett életemben, a szabadulásért, amit megadott nekem, dicsőítem Istent, hogy ilyen hatalma van. Dicsőítem Istent, hogy lelke így tud munkálkodni, hogy megszabadíthat férfiakat és nőket szenvedélyeiktől.
1: Hallgassunk meg egy énekszámot, miközben elmélkedünk a hallottakon. Közben megkérjük önöket, hogy maradjanak a készülékek mellett, mert a beszélgetés folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Timis Balázsi Sándor lelkésszel, kedves állandó stúdiói vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe: Amit eszünk, azzá leszünk. Folytassuk akkor beszélgetésünket a következő kérdéssel. Van-e a Bibliának egy rendszeres, előttünk feltárt programja, amely által átfogott teljességgel el lehet készülni Jézus eljövetelére? Ad-e a Biblia pontos étrendi programot? Elmondja-e, hogy milyen az ember legjobb étrendje? Ha ősszüleink étrendje gyümölcsből, zöldségből, diófélékből, gabonából és egyéb magvakból állott, úgy mióta jött be az étrendünkbe a hús fogyasztása?
1: Hát a Biblia valóban feltár előttünk egy programot, amely által teljesen el lehet készülni Jézus eljövetelére. Milyen csodálatos dolog! Felhívással fordul a Föld utolsó órájában élő nemzedékhez, hogy testében, Isten akaratával összhangban éljen. A Szentírás elmondja, hogy mi Isten étrendi javaslata népe számára minden időben, de elsősorban azoknak, akik várják az ő dicsőséges eljövetelét. A Tesszalonikai első levél 5. fejezetének 23. versében ezt olvassuk. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. Ez azt jelenti, hogy teljesen. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Kedveseim, a Biblia szerint az ember oszthatatlan fizikai, szellemi és lelki egységében. Isten ezt a teljes egységet akarja bennünk megőrizni, a fizikait, a szellemit és a lelki egészséget. De kérdezhetné valaki, ad-e nekünk a Biblia pontos étrend programot? Elmondja-e, milyen az ember legjobb étrendje? Hát, ne mondjuk mi. Lapozzunk mindjárt Mózes első könyvéhez. Az első fejezetben nézzük meg az eredeti étrendet, amelyet Isten adott az embernek. És mondta Isten: Íme néktek adok minden maghozó fűvet, az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen néktek eledelül. Amikor Isten megteremtette az első embert, nem akarta, hogy állatokat öljön és egyen. Nem akarta, hogy bármely teremtménye is meghaljon. Ember vagy állat? Volt-e halál az Éden kertjében? Minden bizonnyal nem. Egyáltalán nem. Ezért az eredeti étrend, amelyet Isten Ádámnak és Évának, ősszüleinknek adott, gyümölcsből, diófélékből és magvakból állt.
0: És most hadd állítsunk élére egy kérdést. Valahogy így hangzik: vagy vegetáriánus étrend és üdvösség, mert ugye a mennyben nem lesz hús evés. Vagy húsos étrend és kárhozat? És az állatvilágban mi az, hogy tiszta és tisztátalan?
1: Hát azzal kell kezdjük, hogy egy bevezető kérdést fogalmazzunk meg. Mikor engedte meg Isten az emberiségnek a húsevést? Megfigyeltük az eddigiek során, és adá Isten, és mondá Isten. Tehát az étrendet Isten adta teremtményeinek. És az Édenben halál nem volt. Nem kellett egy ártatlan állatnak elvéreznie, hogy ősszüleink jól lakjanak. Itt viszont már másképp fogalmazódik meg a kérdés. Mikor engedte meg Isten, nem rendelte, nem adta, mikor engedte meg Isten az emberiségnek a húsevést? Csak a bűneset után, a vízözön idején. Ezt megelőzően sehol a Bibliában nincs szó a húsevés engedélyezéséről. Az eredeti étrend gyümölcsből, diófélékből és magvakból állt. Hadd tisztázzunk itt néhány dolgot, hogy senki ne értsen félre. Mondtam-e azt, hogy bűn húst enni? Nem. Barátaim, nem mondhatok semmivel sem többet, sem kevesebbet, mint amennyit ez a könyv, a Szentírás, a Biblia mond. A Biblia szerint az embernek adott étrend vegetárius étrend volt. Gyümölcsök, diófélék, magvak és később zöldségek. Nem olvasunk arról, hogy ősszüleink megöltek volna egy tehenet, megsütötték és megették. Az ember az özönvízkor kapott engedélyt a húsevésre. Isten eredeti étrendként legjobbat, az ideálisat adta. És miért az vízözön után engedte meg Isten? Hát azért, mert a föld ismét kietlen és puszta volt, és még termény nem volt. És ekkor megengedte, de meglátjuk a feltételeket, hogy milyen feltételeket állított Isten a hús evés elé, vagy pedig a hússal való táplálkozás engedélyébe. Most pedig szeretném a kedves hallgatók megnyugtatására mondani a példát, hogy a világ sok országában ma már nagyon sokan vannak, akik vegetárius étrenden élnek. Szinte szégyenkezve kell megvallanom, hogy többen vannak a nem Krisztust váró keresztények, de vegetáriánus étrendet követők, mint sajnos azok, akik arra törekszenek, hogy a mennyet elnyerjék. Például az észak-indiai hunzák ma a föld legősibb civilizációját képezik. A nép nagyon öreg kort ér meg, de főként vegetáriusokból áll az egész nemzetség. Szinte nincs közöttük szívbetegség, sem rák. Bámulatos. Mi az eredménye annak, ha valaki követi az Isten által megszabott eredeti étrendet? Megengedte Isten valamikor is a húsevést? Íme az újabb kérdés. Igen, megengedte. A vízözön idején, ahogy már utaltunk rá. De mielőtt erről olvasnánk, szeretnék néhány érdekes adatot felolvasni. összehasonlítom azoknak az embereknek a korát, akik a vízözön előtt Isten ideális étrendje szerint éltek. Azoknak a korával, akik a vízözön után húsos étrenden éltek. Elolvasom csak így első olvasatra, 8 vízözön előtt élő nemzedék korát, Ádámtól Metuzsálemig, majd 8 vízözön utáni nemzedék korát. Ádám 930 évig élt, Sét 912-t, Énos 905, Kenán 910 évig, Mahalálél 895 évig, Jared 962 évig, Énok 365 évig élt, az életkor 900 évről 300 évre csökkent. Az írás szerint Énok 365 évig élt. De mi történt vele? A Biblia azt mondja, hogy Énok Istennel járt, s Isten magához vevé. Tehát ezen a földön csak 365 évig élt, és aztán Isten magához vette. Valaki ezt kérdezhetné, de vajon valóságos évek voltak azok az évek, nem szimbolikusak? Igen, valóságosak. Mert Isten nem 900 évre, hanem örök életre teremtette az embert. Metuselah 8 nemzedékkel Ádám után 969 évet élt. Idősebb volt, mint Ádám. Na de most nézzük meg az özönvíz utáni nemzedékeket. Sém 600 évig élt. Azonnal 300 évet csökkent az életkor. A következő nemzedék egyik tagja, Arpakshad, 438 évet élt. Péleg 239-et. Nákor 148-at. Látjuk, hogy az özönvíz előtti nemzedék kora 930 és 969 év között volt. Ha pedig megnézzük az özönvíz utáni 8 generációt, eljutunk Nákorhoz, aki 148 éves volt, mikor meghalt. Tehát az özönvíz után az emberiség kora egyre jobban csökkent. Amikor a világ gonosszá vált, Isten megengedte a húsevést, de megrövidítette életüket, úgy, hogy nem élhettek sokáig a bűnben és teremtőjük elleni lázadásban. Most, kedveseim, figyeljük meg gondosan az Isten által tisztáknak és tisztáltalanoknak nevezett állatok közötti különbséget. Mert ezt is kérdezted. Amikor Noé a bárkába vitte az állatokat, különbséget tett két állattípus között. Mózes első könyve 7:2. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nösztént. Azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nöstényt. A Biblia ezt mondja, vígy a tiszta barmokból hetet-hetet. A tiszta állatokat áldozati célra és esetleges élelmezésre szánták. ezért többre volt szükség belőlük. Mivel a tisztáltalanokat sem áldozatnak, sem pedig tápláléknak nem szánták, Isten ezért csak egy párt akart megőrizni belőlük. Isten soha nem engedte meg az emberiségnek, hogy azokat az állatokat is egye, amelyeket tisztátalannak minősített a Teremtő Isten. A tisztátalan állatokat is céllal teremtette Isten, szenny tisztítóként. Valaki talán azon tűnődik, hogy melyek a tiszta és melyek a tisztátalan állatok. Mózes 3. könyve 11. fejezete tisztákra, illetve tisztátalanokra osztja az állatokat. Bár Isten megengedte a húsevést, de nem a tisztátalan állatok fogyasztását. 3 Mózes 11.1. Szólla az Úr Mózesnek. Ki szólt? Az Úr. Amikor Isten szól, figyelnünk kell. Szólla az Úr Mózesnek és Áronnak mondván nékik. Szóljatok Izrael fiainak mondván, ezek azok az állatok, amelyeket megehettek minden barmok közül, amelyek vannak a földön. Isten már Noé korában osztályozta a tiszta és tisztátalan állatokat, ami azt jelenti, hogy a megkülönböztetés nem csak a zsidóknak szólt, még zsidó nemzet nem volt. Isten most újra megerősíti ezt a tényt, és elmondja, mely állatok tiszták, és melyek tisztátalanok. A 3. vers szerint mindazt, aminek hasad körme, és egészen 2 hasad körme van, és kérődző a barmok között, megehetitek. Isten azt mondja, hogy amelyik hasad körmű és kérődző, azt megehetitek. A 4. vers. De a kérődzők és a hasad körműek közül ne egyétek meg ezeket, a tevét, mert kérődző ugyan, de nincs hasad körme. Tisztátalan ez néktek. Az 5. versben. A hörcsögöt. Mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme. Tisztátalan ez néktek. A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme. Tisztátalan ez néktek. 7. vers. És a disznót, mely hasadt körmű ugyan, és egészen 2 hasadt körme van, de nem kérődzik. Tisztátalan ez néktek. Mondhatná valaki, semmi problémám az első néhány verssel kapcsolatban, de most Isten a disznót is mondja. Egyesek talán így gondolkoznak. És mi van azzal az Új Testamentum tanításával, azzal az új testamentumi szöveggel, amely azt mondja, hogy minden tiszta. Az új testamentum tanácsát is tanulmányozni fogjuk, de nézzük meg újra itt a 7. verset. És a disznót, mert hasad körmű, ugyan, de egészen 2 hasad körme van, de nem kérődzik. Tisztátalan ez néktek. A Biblia azt mondja, hogy a sertés készítmények tisztátalanok. Azok fogyasztása szentírás ellenes, és következménye betegség és korai halál. Valaki azt mondhatná, várjunk csak egy pillanatra. Isten a zsidóknak adta ezt a tanácsot. Mi alaposan megfőzzük a disznóhúst. Nem kell aggódnunk, hogy betegséget okoz. A trihinózis már a múlté. mondhatták az ellenértelők.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, miközben elmélkedünk a hallottakon. Közben megkérjük Önöket, hogy maradjanak a készülékek mellett, mert a beszélgetés folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Timis Balázsi Sándor lelkésszel, kedves állandó stúdiói vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe: Amit eszünk, azzá leszünk. Folytassuk akkor beszélgetésünket a következő kérdéssel. Közismert a Bibliának a tiszta és tisztátalan szóhasználata, de van ezeknek valamilyen tudományosan leellenőrizhető elmélete? Például, hogy állunk a trihinózis kérdésével?
1: Hát hadd mondjak el válaszként néhány érdekes tudományos információt a trihinózis problémájával kapcsolatban. Szeretnék idézni egy Kansas állambeli újságból. Az író a disznóhús készítmények kapcsán ezt mondja: ha gondosan megvizsgáljuk, egy kis nyílást találunk hátul a disznó melső lábán. Dörzsöljük azt tisztára, és nyomjuk meg a lábszárat közvetlen a nyílás fölött, és kinyomhatunk belőle egy kanálnyi piszkos anyagot. Ez eredeti sertéshús lé. Egy olyan csatornaszerű csőkivezető nyílását találtuk meg, amely nyomon követhető az állat egész testében. Ez segíti annak a sok-sok szennyes lecsapódásban, amellyel az egész szervezete tele van. Ha különböző feltételek mellett alaposan analizálják a görvénykorsavot vagy bacillusainak tenyésztését, kiderül, hogy sok veszélyes betegség és vegyület elemeit tartalmazzák, írja a kutató író ebben az újságban. Egy másik információ. Hadd olvassak, kedves hallgatóim, az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának közlönyéből. A közelmúltban jelentett 24 trihinózis esetből 22 főtt disznóhús következménye. Tehát nem igaz az, hogy főzéssel el lehet távolítani. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma közölte, abból a 24 trihinózis esetből, amit jelentettek, 22 eset főtt disznóhúsból származott. Egy másik példa. Hadd olvassak el egy másik nyilatkozatot. Ez egy cikk, amelynek a címe: mennyire elterjedt a trihinózis? Desmond nevezetű kutató írta, aki a New York állambeli trihinózis bizottság elnöke volt. New York állam bizottsága tanulmányozta a trihinózist és a sertéshús problémát, és ezt jelentette: minden hatodik ember fertőzött a halálos disznóhús parazitával. Ebben a tanulmányban Desmond úr kijelenti, hogy a kiskereskedelemben árult minden 25. disznóhús termék közül átlag egy tartalmaz parazitákat, majd azt mondja, hogy becslések szerint a jelenlegi sertés hozamunk 60 millió trihinával fertőzött étkezésre ad módot. Amikor a bizottságnak másik kutatója, Anderson, megvizsgálta a legjobb San Franciscói húspiacot, Illinois Messenger szerint megállapították, hogy minden ötödik disznóhús termék közül egy trihinát tartalmazott. És 500 000 trihina férget mutattak ki egyetlen disznóhús termékben. Nincs-e igaza a Bibliának, amikor azt mondja, hogy a disznó alkalmatlan emberi fogyasztásra? De kérdezhetné valaki, mit tanít az Új Testamentum? Nem engedi-e meg az embernek, hogy bármit megegyen, amit megkíván? Sokan Péter apostol látomására gondolnak, amelyben mindenfajta állatot, kétségkívül disznót is, tartalmazó mennyből leeresztett lepedőt látott. Erről a kérdésről a következő előadásban részletesen fogunk beszélni. Mert Isten ezt mondta, kelj fel, Péter, vágjad és egyed. Tehát amikor Jézus eljött, a disznók megtisztultak. Ó, barátom! Vajon azért jött Jézus, hogy megtisztítsa a disznókat? Ami egészségtelen volt a kereszt előtt, vajon nem volt egészségtelen, hanem egészséges volt a kereszt után? A Biblia azt tanítja, az Úr nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Azt akarjátok mondani, hogy Isten elvont egy jó dolgot, a disznóhúst, mindazoktól, akik az Ótestamentum idején éltek, de amikor Jézus eljött, azt a megtiltott jó dolgot, a disznóhúst ismét fogyaszthatták az emberek. Ó, barátaim! Úgy gondolom, hogy Jézus eljövetele nem változtatta meg az ember gyomrát, úgyhogy ami egészségtelen volt a kereszt előtt, egészséges lett a kereszt után. Jézus nem azért jött, hogy megtisztítsa a disznót, hogy ne legyen benne tréna. Kedves hallgatóim, adja Isten, hogy e jelen előadás következtében tisztán láthassuk a különbséget a tiszta és tisztátalan dolgok között. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon ti veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai beszélgetésünk, de a témát azt folytatjuk. Nagyon sok szeretettel várjuk tehát önöket a készülékek elé, a jövő szombat este is. És akkor mielőtt elköszönnénk, megkérdezem kedves stúdió vendégünket, hogy hol fogjuk folytatni jövő héten ezt a nagyon érdekes és gyakorlatias témát.
1: Jeleztük azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy amit megtiltott, egy jó dolgot, egy finomságot, a disznót, az Ószövetség emberének most eljövetelével, első eljövetelével fogyaszthatóvá tegye az emberek számára. De ez nem egy olyan egyszerű kérdés, ezért a következő előadás Péter apostol látomására vonatkozik. Amikor látomása volt, az úgynevezett sokak által idézett edényről, lepedőről, takaróról, akárhogy nevezhetjük, amelyben mindenféle állat, csúszómászó állat volt. Na most arra gondoltunk, hogy ezt a péteri látomást ez alatt a cím alatt, Péter apostol látomásának időszerű üzenete ma. És ennek is lesz egy kezdő ígéje és egy záró befejező ígéje.
0: Megköszönjük akkor a mai témát, és izgatottan várjuk a folytatást. Még egyszer megemlítem, kedves hallgatóink, mai témánk folytatódik a következő beszélgetésben. Mához egy hét.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

zengéssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányosan.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Családi kör. Ismét köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csetgezán Bernád. A következő néhány percben, és mondhatnám azt, hogy a következő néhány műsorban ismét szeretnénk a nőkhöz, a feleségekhez szólni, és lehet, hogy sokak számára egy kényes kérdéssel fogunk ismét foglalkozni, amely igaz, hogy a férfiakat érinti, azonban a nők azok, akik olyan nehezen tudják megérteni a férfiaknak a felépítését, a férfiaknak a viszonyulását a gyengébb nemhez, és ezáltal a családhoz is. A női külső, a női szépség nem csak a nők, hanem a férfiak számára is jelentős. Azonban a nők hogyan is viszonyulnak a saját külsejükhöz, és amit igazán szeretnénk, hogyha megemlítenénk, hogy hogyan viszonyulnak a férfiak a női külsőhöz, a női szépséghez, hogyan befolyásolja ez őket, és hogyan alakítja ez a házastársi kapcsolatot.
1: Az, amiről beszélni fogunk ma, lehet, hogy egy kényes kérdés a nők számára, de ugyanakkor a férfiak számára is. Miért ez? Azért, mert a férfiaknak nincs bátorságuk elbeszélgetni az ők feleségükkel, és ugyanakkor a feleségek lehet, hogy nem mérik fel ennek fontosságát az ő kapcsolati életükben. Kedves feleségek, amielőtt ezt a témát elkezdenük, szeretném, hogyha mindenki imádkozna és kérné a magasságos Istent, hogy segítse meg, hogy a valóságban értse meg a témát, hiszen ez hozzájárul a családi boldogsághoz. Akkor, amikor készen vagyunk beszélni erről a témáról, nyitottak kell legyünk elfogadni olyan dolgokat is, amelyeket lehet, hogy kevésbé szeretünk, beszélni olyan dolgokról, amelyeket máskor nem beszélnünk meg, és hogyha a férj és a feleség együtt hallgatná ezt az előadást, akkor sokkal eredményesebb lenne ennek megoldása a családi életben. Észre lehet venni azt, hogy a férfiak sokszor megfigyelnek egy adott helyzetet az ők feleségüknél, de nincs bátorságuk erről beszélni. Nem szeretnék megsérteni az ők feleségüket, és szeretnék azt, hogy megoldódjék, de egy más úton, valaki másnak beavatkozása által történjen ez. Ugyanezt mondja egy családi tanácsos is, egy hölgy, aki Vallomás TV-n elmondja, hogy nem tudta elképzelni, hogy tényleg férje is így gondolkozna, addig, amíg egyik férfi, aki részt vett az ő előadásán, megkérte, hogy ha lehet, vonuljanak félre, mivel szeretné, hogy elbeszélgessenek egy adott témáról. Nem lényeges a neve ennek a férfinek, hiszen az, amit ő elmondott, egy különleges téma. Ő is zavarban volt, amíg elkezdte a témát, aztán majd próbálta bemutatni úgy, ahogy tényleg ez létezik a kapcsolatokban. Elmondta azt, hogy a nőknek van egy olyan helyzetük, amelyeket nem értik meg, és nagyon-nagyon fontos lenne megérteni ezt a helyzetet. Elmondta azt is, hogy lelkén viseli ezt, és nem tudta, hogy oldja meg, és szeretné, hogyha a tanácsos, a családi tanácsos segítene ebben a helyzetben. Miről beszél? Semmi más egyébről, mint arról, ahogy kinéz az ő felesége. Elmondta azt, hogy nagyon szereti az ő feleségét, elmondta azt, hogy mindent megtenne érte, hiszen látja azt, hogy létezik egy olyan terület, ahol elhanyagolja az ő életét. Elmondta azt is, hogy akkor, amikor készül elmenni hazulról, akkor lehet rendbe szedi magát, de amikor otthon van, akkor teljesen elhanyagolja azt, ahogy ő kinéz, öltözet, haja, meg sőt más megjelenések. Azt is megjegyezte, hogy nem is várja el, hogy egy fotomodell legyen az ő felesége, hiszen az, amit elvár tőle, az, hogy lássa, hogy mégis érdekli őt ez a téma, és erőfeszítéseket tesz azért, hogy ez megoldodjon az ő élete helyzetében. Azt is elmondta, hogy nem számít az, hogyha túlsúlyban van, nem számít az, hogyha más helyzetek, fizikai helyzetekről lenne szó, hiszen az, ami számít, hogy erőfeszítést tegyen, hogy férje számára jól mutasson. Érdekes, azt mondja ez a férfi, Az én feleségem 67 kilós, tehát nem is arról van szó, hogy túlsúlyban lenne, de mégse nem úgy néz ki, ahogy kellene kinézzen. Nem vigyáz az ő külsejére. És ezért szeretném, hogyha valami változna az ő életében. Aztán a családi tanácsos megköszönte neki ezt a témát, és ígéretet tett, hogy foglalkozni fog evel a témával, de nem volt nyugodt. Többek között azon törte elméjét, hogy vajon az ő férje hogyan tekinti őt. És azt is el kell mondjam, hogy ők együtt dolgoztak, mint tanácsosok, és egy adott pillanatban felvetette neki ezt a témát. Elmondta, nézd, mivel találkoztam, milyen témával találkoztam. Majd a férje, ő is kissé vonakodva, kezdett egy-egy dolgot elmondani neki. Aztán majd rájött, hogy tényleg a férje is így látja a dolgokat, és megpróbált változtatni az ő személyes életében. Ez csak a bevezetője annak, amit el akarunk mondani ez alkalommal.
0: Legyen bármennyire is fontos a külső, azonban különösen a hölgyekre jellemző, hogy különböző fizikai hiányosságaikat sokszor eldramatizálják, és óriásinak tüntetik fel. Hogyan befolyásolja ez a házassági kapcsolatot, amikor egy nő egy-egy ilyen, ne is nevezem hiányosságnak, de valamilyen külső tulajdonságával nincsen megelégedve, nem tartja eléggé szépnek?
1: Az egyik lehet az, amikor tényleg nincs semmi gond a túlsúllyal, mint ennek a férfinek helyzetében, felesége 67 kilós, de a feleség mégis úgy látja, hogy annyira el van hízva, belenéz a tükörben, és ő még mindig úgy látja, hogy mennyire rosszul néz ki, csak azért, mert igen kövér. Ez nem természetes, még betegségnek is lehet nevezni, hiszen ezen lehet segíteni. Ez azon dolgok közé tartozik, amitől őrizkednie kell minden nőnek. Létezhetnek más vonások is, fizikai vonások, amelyek lehet nem tetszenek a nőnek, de semmi gond nincs ezekkel. Nem jelent hiányosságot ez, hiszen a nő leakadott ezeken a vonásokon, és nem tud túltenni rajtuk, és úgy képzeli el, hogy mennyire csúnyán néz ki, és hogy mennyire visszataszító az ő ábrázata, vagy testének más része. Ezeken túl kell tenni, hiszen nem így van. A szeretet, úgy olvassuk a Bibliában, hogy mindent elfedez, és hogyha így tekintjük a kapcsolatot, hogy egy ilyen nemű szeretetről van szó, akkor ezeken nem kell időznünk. Hiszen vannak azok a dolgok, amelyeken lehet segíteni, csak akarat kell hozzá, hogy valamit változtatni a helyzeten.
0: Talán az első pontban érintettük, hogy mi is okozhatja a feszültséget, hiszen a feleség is próbál eleget tenni, különösen külső tényezőknek, munkahelyen, vásárláskor minél csinosabb lenni, azonban otthon már lehet, hogy már nincsen annyi energiája, hogy mindig a legszebbet hozza ki önmagából. Hogyan is viszonyulhat ehhez a férj, miközben ő is a munkahelyén és a társadalomban mindig olyan nőkkel találkozik, akik nagyon sokat adnak a külsejükre?
1: Pontosan itt a gond, itt az a helyzet, amit meg kellene oldani. És ha a nő felméri ezt a dolgot, akkor változtatni fog az ő életében. Nem azért fog kiöltözni, nem azért fogja rendbehozni testét, haját, mindent ápolni az ő testét azért, hogy kimenjen az utcára, és mások lássák, milyen szép, hanem mivel szereti az ő férjét, meg fogja tenni ezt otthon, amikor időt töltenek együtt, mint férj és feleség, az ő hajlékukban. Végeztek egy felmérést, feltettek egy kérdést a férfiaknak, és így szólott a kérdés, tegyük fel, hogy a feleség túlsúlyban van, és hosszú elnyúlt blúzokat visel akkor, amikor otthon van, a haját nem rendezi, és ez az ő kinézése otthon. Nem szereti azt, hogy túlsúlyban van, de nem is változtat semmit az ő életében. Észrevettétek, hogy eszik, amikor eszik, nem számít, hogy mennyit eszik, és ahelyett, hogy apassza az édességeket, mintha mind többet használ ezekből, mi az, ami eszetekbe jut, mint férjek? 12% azt válaszolta, engem nem érdekel. 70% ugyanazt válaszolta, hogy érzelmi területen ez engem befolyásol. 47% pedig azt válaszolta, szeretném, hogyha erőfeszítést tenne, és vigyázna az ő külsejére. Nem csak azért, hogy jól érezze ő magát, hanem azért, mert szeret engem. És 20% azt válaszolta, engem ez nem érdekel, hiszen az én feleségem nagyon jól néz ki. Na most ezekből a válaszokból észre lehet venni azt, hogy a férfiakat érdekli az, és sokszor vagy legtöbbször zavarja, amikor a nő kinézése nem az, amely kellene legyen. A 12%-on kívül, akik azt válaszolták, hogy őket nem érdekli az a dolog, a többiek minnyáján azt válaszolták, hogy szeretnék, hogy valami változzék, vagy a 20% azt válaszolta, engem nem érint ez, mivel az én feleségem jól néz ki. Ezért tanácsolom a feleségeknek, hogy még egyszer nézzék át a ruhatárt, és mindaz, ami ehhez hasonlít, amiről beszéltünk, azt tegyék félre, szabaduljanak meg azoktól a ruhacikkektől, és próbáljanak másképp öltözni, akkor, amikor otthon vannak az ők férjükkel. Hallottam egyik férfitől, aki azt mondta, semmit sem tudok annyira utálni, mint azt a pongyolát, amely déd nagymamája ideje óta létezik, és azzal jár otthon. Azt hiszem, értitek, mit akarok mondani ezáltal. Minden nőnek megvan a képessége, hogy változtasson, és hogy erőfeszítést tegyen azért, hogy ő maga is jól érezze magát, majd pedig tegye meg ezt azért, mert szereti az ő férjét.
0: Egy nagyon érdekes kifejezés, és talán ez lehet a kulcsszó. Milyen erőfeszítést tehet a feleség, amely megfeleljen a férj elvárásainak, és amely végül is egy kellemes és boldog házas életet eredményezhet?
1: A válasz elég egyszerű, és csak szükséges, hogy legyen fülünk a hallásra, hiszen az erőfeszítés apró dolgokkal kezdődik. Erőfeszítésnek neveztük el, hiszen apró dolgok, apró lépések ezek. Ha a mérleg többet mutat, mint ahogy kellene, az első lépés lehet az, hogy a napi eledel mennyiséget lecsökkenteni. Ezért léteznek szakkönyvek, amelyeket ha megkeresünk a könyvesboltokban, megtaláljuk, és ezek segíteni fognak, hogy mit is tegyünk, hogy is tegyünk, és hogy jól is tegyük. A másik dolog pedig az, hogy többet adjunk a külsőre. Reggel felébredek, menjek be a fürdőszobába, és nézzem meg a tükröt, és tegyem fel a kérdést, mi az, amit legelőször kellene változtassak, hogy találkozzak a férjemmel. És ha így kezdünk gondolkozni, a változás már el is kezdődött. Nem kell erőfeszítésnek nevezni ezt, ha bár így neveztük mi, hanem vegyük azt, hogy apró léptekkel lépni szeretnünk, hiszen szeretjük egymást, és boldogok akarunk lenni együtt. Ugyan egy másik felmérés áll előttünk, amelyet szeretnék bemutatni. A férfiak előtt feltettek egy kérdést, és azt kérték, hogy válaszoljanak hamis vagy igaz. A kérdés a következő. Szeretném, hogy az én élettársam, az én feleségem csinosabb legyen, energikusabb legyen. Nem nagyon fontos az, hogy úgy nézzen ki, mint azon a napon, amikor én megismertem. Hanem tegye meg azt az egyszerű erőfeszítést, hogy értem, csinosabb legyen. Nem jön, hogy elhiggyétek, kedves hölgyek, 83%-a azt válaszolta igaz, és csak 17% válaszolt hamissal. Tehát fel lehet mérni, hogy mennyire fontos a férfiak számára ez a dolog. Ezért lényeges erőt kérni Istentől, hogy segítsen meg mindenkit külön-külön megtenni az első lépést, hiszen az első lépés után következik a második lépés, és így elindulva ezen az úton elérhetjük azt a boldogságot, amely után vágyik a mi szívünk, a mi lelkünk, hogy a mi családi kapcsolatunk egy boldog kapcsolat legyen.
0: Mielőtt tovább mennénk ezen az úton, és újabb lépéseket sajátítanánk el, szeretnék egy nagyon fontos dolgot kihangsúlyozni. Mi nem hiszünk, hogy a válás megoldás bármilyen családi konfliktus vagy probléma megoldására, de ugyanakkor abban sem hiszünk, hogy valakinek szenvednie kell, vagy pedig keserű.

0: közül azt mondják, hát Istent nem az érdekli, ami látszik, hanem ami a szívben van. Ez így igaz. Istent érdekli az, ami a szívben van, de ugyanakkor az, ami a szívben van, azt elárulja a külső is. Nagyon lényeges helyesen felfogni a lelki dolgokat is, hiszen amikor a családról van szó, amikor a családi kapcsolatról van szó, akkor a külső nagyon sokat számít. Hiszen mi más alkalommal beszéltünk arról, hogy mi a különbség a férfi és a nőnem felépítése között, mi az, amit értékelnek a férfiak, mi az, amit értékelnek a nők, és erre gondolva nagyon lényeges változást hozni, és nagyon lényeges szeretetünket kifejezni. Persze, ami a vállást illeti, a Bibliának alapján nincs ok a vállásra, csak egyedül egy helyzetben, és még akkor is a Szentírás megadja a megbocsátásnak lehetőségét. Szó van a 7. parancsolat áthágásáról, házasságtörésről. Ez az egyedüli helyzet, amikor a Szentírás azt mondja, hogy igen, létezhetik elvállás. De ahogy említettem, még mindig a megoldás, a legjobb megoldás a megbocsátás. Hiszen maga Jézus tanított minket erre, és ő volt az, aki megbocsátott minket, ő volt az, aki bizalmat kölcsönözött nekünk, és ugyanezt történhetik egy családban is. Egy ilyen döntést majd meghozza az eredményeket, a pozitív eredményeket a családban. Tehát a Biblia azt mondja, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.
1: Köszönöm szépen, és mindazok, akik ezen gondolatnak a fényében szeretnének hozzájárulni és egy elhatározást tenni, hogy boldoggá teszik a családjukat. A következő alkalommal újabb lépéseket fogunk majd közösen megbeszélni, amelyek hiszem, hogy a gyakorlatban segíteni fognak minden felmerülő konfliktus helyzetet áthidalni. Köszönjük kedves figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait,

tartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fejére.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei részlet és egy énekszám elhangzása után adásunkat ma az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelynek keretében ma Háló Sándor előadásában Máté evangéliuma 13. fejezetéből fogjuk meghallgatni az első részletet. Az ige részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig az Évek, Jelek, Események című rovatunk, amelynek keretében mától a kereszténység legfontosabb személyiségeit szeretnénk bemutatni önöknek. Ma e sorozat első személyiségét, Pál apostolt fogja bemutatni Ötvös Márton munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma 13. fejezet. Azon a napon, kimenvén Jézus a házból, leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, az egész sokaság pedig a parton áll. És sokat beszéle nekik példázatokban, mondván, ímé, kiméne a magvető vetni, és amikor ő vet, némely mag az út félre esik, és eljövén a madarak elkapdossák azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövisek közzé esik, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja. A tanítványok pedig hazamenvén mondának néki, miért szólasz nékik példázatokban? Ő pedig felelvén mondanékik, mert nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljő a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az út félre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihely pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közzé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalátsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.

Amikor az új szövetség lapjain Pállal találkozunk, nem egy elvont elméleti gondolkodó lép elénk, hanem egy rendkívül cselekvőképes, intellektuálisan éles és esendő ember, aki gyalog és hajóval járta be az ókori világot, hogy alapjaiban formálja át az emberiség hitét. Pál eredeti nevén Saulus Tarzusban született római polgárként. A jeruzsálemi farizeusi iskola kiváló növendéke volt. Fiatalon szent kötelességének érezte a Jézust követő mozgalom kíméletlen felszámolását. A damaszkuszi úton átélt fordulat nem a szenvedélyét oltotta ki, hanem új célt adott neki. A korábbi romboló fanatizmus az evangélium hirdetésének legfőbb hajtóerejévé alakult át. Pál nem vaktában vágott neki a világnak. A római birodalom kereskedelmi és közigazgatási központjait célozta meg, tudva, hogy a nagyvárosokból a hit a perifériákra is eljut. Első missziós útja során Ciprust és Dél-Galáciát érintette. Barnabással közösen alapított gyülekezeteket, Antiókia, Ikónium, Lisztra, Derbe. Itt szembesült először a zsidó és pogány hátterű hívők együttélésének éles gyakorlati kérdéseivel. Második missziós útjával átlépett Európába, Szilásszal átkelt Görögországba, Filippiben, Tesszalonikában, Athénban és Korintusban hozott létre közösségeket. Az aténi Areopáguson a hellenisztikus filozófia fogalmaival érvelt, míg Korintusban másfél éven át hirdette az igét, és kétkezi sátorkészítőként dolgozott. Harmadik missziós útja Efézusba vezetett, és a konszolidáció jegyében bontakozott ki. Központja a kis-ázsiai világváros Efézus lett, ahol több mint két évig tanított, megszilárdította az egyház szervezetet, és megírta a legfontosabb leveleit. A negyedik útja Rómában ért véget, fogságban. Letartóztatása után római polgárjogára hivatkozva a császárhoz fellebbezett. Viharok és hajótörés után bilincsekben érkezett meg a birodalom szívébe, ahol házi őrizetben is folyamatosan tanított. Pál legnagyobb és legmaradandóbb teológiai vívmánya a hit általi megigazulás és az ingyen kegyelem tana. Felismerte, hogy ha a kereszténység ragaszkodik a mózesi rituális törvényekhez, a körülmetéléshez és a szigorú étkezési előírásokhoz, akkor csupán egy elszigetelt zsidó irányzat marad. Radikálisan kimondta, az ember nem a törvény betűjének görcsös megtartása, a saját érdemei vagy származása révén kerül békességbe Istennel, hanem a Krisztusba vetett hit által, Isten ajándékaként. Ezzel lebontotta a vallási és társadalmi kirekesztés falait. Nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. A források nem rejtik véka alá Pál nehéz természetét és korlátait sem. Személyes konfliktusok és viták is előfordultak mindennapjaiban. Amikor a fiatal Márk az első úton megfutamodott, Pál a második út előtt annyira hevesen összeveszett pártfogójával Barnabással a megbízhatóság kérdésén, hogy elváltak útjaik. Péter apostollal is nyíltan szembeszállt Antiohiában,

amikor Péter a jeruzsálemi zsidózók elvárásai miatt képmutatóan visszahúzódott a pogány hívőktől. Közeli világvégvárás volt jellemző hitére. Meggyőződése volt, hogy Krisztus még az ő életében visszatér. Ez a sürgető végidő hangulat magyarázza a házasság elkerülésére és a fennálló társadalmi struktúrák, így a rabszolgaság érintetlenül hagyására vonatkozó tanácsait. Testi gyengeség és szenvedés is kijutott neki. Nyíltan vallott a testébe adatott tövisről, a börtönökről, a testi fenyítésekről, és arról, hogy Isten ereje éppen az emberi erőtlenségben mutatkozik meg igazán. Pál nem volt tévedhetetlen szobor, hanem egy sebekkel teli, lánglelkű úttörő. Amikor Krisztus után 64 és 67 között Rómában lefejezték, egy olyan szellemi és teológiai alapot hagyott maga után, amely nélkül a nyugati civilizáció és a világkereszténység nem létezhetne mai formájában.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra.

Máté evangéliumából a 7. fejezet 9. versétől olvassuk az igét. Gyönyörű szavak ezek, gyönyörű mondatok. Avagy ki az az ember közületek, kérdezi Jézus, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti, gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Nagyon szép ez a kép, amivel Jézus át akarja mosni, öblíteni, tisztítani a hallgatóságának az Isten képét. Ugyanis kimondhatjuk, hogy ennek a mai reggelünknek a fő kérdése az Isten kép. Milyen az az Isten? Ki az az Isten, akiben hiszünk? Amilyen az Isten képünk, olyan lesz a hitünk. Amilyennek látjuk őt, aszerint fogunk bízni benne, aszerint fogjuk tapasztalni, megélni, megérezni, megérteni, hogy ő hogyan tekint ránk, hogy ő hogyan fáradozik értünk. A körülötte állóknak Jézus egyetlen egy célja volt a körülötte állóknak Isten kegyelmét és szeretetét megmutatni. Átadni azt a reményt, azt a hitet, ami meg tudja őket tartani. Ott voltak a zsidó hallgatók, Izraelnek 3-4 évszázada nincsen prófétája, Keresztelő János volt az első hosszú idő után, aki megtörte a csendet, és valami igazán tartalmasat, valami bátorítót, felhívót, intőt és vigasztalót tudott mondani a népnek. Azonban Keresztelő János halála után Jézus maradott, és próbálja az embereket arról biztosítani, hogy Isten nem hagyta el őket. Ott van a római elnyomás, nincs próféta. A vallási életet csak úgy, mint a politikait, korrupció, igazságtalanság vezeti. És az embereknek már elfogy ez a remény a szívükből, hogy van egy Isten, akihez lehet odafordulni, akitől lehet kérni, hogy az előző versekben Jézus az imádságról szólt, és arról beszélt, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. És ennek az illusztrálására mondja el ezt a gyönyörű mondatot, amit talán a mai reggelen reggelit készítő szülők, nagyszülőknek is, akik jöttek az apróságok, a csemeték, és jöttek az asztalhoz, és akkor hát van itt valami száraz kenyér, rág meg, legalább erősödik a fogad, jó lesz az, fiam, nem baj, bezzeg, a mi időnkben még ez se volt, szerintem nem itt terítettétek ma sem az asztalt, nem? Megkerestétek a hűtőszekrényből, valami olyan, ami különleges, ami kedves, ami elkezdődött a szünidő, még figyeljünk oda, még pakoljuk ki, amit csak lehet, hogy mit mond Jézus, ki az közületek, amikor jön a gyermeketek, és kenyeret kér, micsoda gonosz tréfa, az követ adtok neki, hát arra esődjön a fogad, igaz? Amikor halat kér, vajon kígyót adtok-e neki? Jézus az éhes gyermek és a szülő, a róla gondoskodni akaró szülő példájával mutatja meg azt a korabeli hallgatóságnak, hogy nem egy elfeledkező, egy elhagyó Isten a ti istenetek, hanem, ahogy mondta itt a hegyi beszédben, hogy a mi atyánk, a ti atyátok, aki gondoskodik, aki gondoskodni akar. Egy olyan világban mondta ezt Jézus, ahol nem csak a rómaiak igája nyomta a hallgatóságának a vállát, hanem nyilván egy állandó kérdés volt, ahogy a mai napig az, hogy itt a bűn, a szenvedés, az igazságtalanság és a halál, a reménytelenség világában lehet az Istenről beszélni. És az Isten azt mondja, hogy igen, lehet. Először is, hogyha szétválasztjuk, hogy miből következik a sok szenvedés, ami ezen a világon van. A követ a kenyér helyett és a kígyót a hal helyett nem az Isten találta ki az emberi történelemben. Következmények ezek. Az emberi önösségnek, az emberi szeretetlenségnek, az Isten nélküliségnek a következményei. Ezért is mondja Jézus, és ez a fő hangsúlya ennek az üzenetnek, hogy ha azért ti tudtok, még itt a bűn világában is, egyikünk sem szent, szülőként, nagyszülőként is. Rengeteg küzdeni valunk van még magunkkal. Itt egy folt, itt egy szakadás, itt egy szeplő, itt egy vágás. Tele vagyunk mi magunk is gyengeségekkel, de mikor megérezzük annak az ízét, hogy milyen jó szeretni, hogy azok a kis lények, a gyermekek, az éhes gyermek, ami képet itt használ Jézus, ahogy egy atya nem tud rátekinteni úgy az éhes gyermekére, hogy ne érezne együtt, hogy ne próbálná vigasztalni, erősíteni, megerősíteni, táplálni őt. Az Isten is így tekint a világra, ezt mondja Jézus. Ha azért ti emberek, gonosz létetekre mondja, és itt nem sértegetni akar minket Jézus. Azt mondja, hogy
bármennyire is bele vagy feledkezve a magad kis önös életébe, amikor kapsz egy ilyen feladatot, egy ilyen kihívást, akkor még a legmagába fordultabb embernek is kinyílik, megnyílik a szíve, mert egy gyermek mosolya nekünk sokszor mindent megér. És azt mondja, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni. Hát mennyivel inkább akar is ad néktek a ti mennyei atyátok jókat. Mindazoknak, akik jönnek, akik kérik őt. Nagyon érdekes, nagyon szép megfogalmazása van Lukács evangélium a 11. fejezetében ugyanennek a gondolatnak. Mennyivel inkább ad, mondja itt Máténál Jézus jókat, Lukácsnál azt mondja, hogy mennyivel inkább adja, ad szent lelket azoknak, akik jönnek hozzá, azoknak, akik kérik. A Szentlélek ajándéka, ahogyan itt énekeltük is az énekben, olyan szép volt ez az ének, hogy jöjj szívembe Isten lelke, vágyva várlak, jöjj el már. Mert mi történik, amikor az ember ezt elnyeri? Mi történik, amikor megjelenik a lélek gyümölcse az ember szívében? Ezen a kietlen földön, ahol körülöttünk mindenütt szeretetlenség, türelmetlenség, békétlenség van, megjelenik a lélek a maga gyümölcsével, és hogy olvassuk a Bibliánkban Pál apostol levelében? Szeretet, öröm, békesség. Megjelennek ezek a gyümölcsök az ember életében. Isten azt mondja, hogy gondoskodni akarok rólad, együtt érzek veled, vigasztalni, erősíteni, ez a Szentlélek különleges munkája, és aztán nyilván majd helyreállítani ezt az egész elrontott világot. Ez a legnagyobb ígérete, az advent ígérete. Mert Jézus, amire most készül a világ, az első advent, Jézus gyermekként való megszületésének is a célja egy előre mutató cél volt. Betlehemben az Isten egy nyilat helyezett el, egy nyilat, ami mutat a második advent felé, hogy a megváltó szerető Isten, aki a bűnök bocsánatáért elküldi az ő egyszülött fiát. Azért teszi mindezt, hogy majd egyszer helyreállító újjáteremtő Istenként itt lehessen, eljöhessen értünk. Ézsaiás könyve 49. fejezetében olyan szomorúan mondja az ember, a gyermek, az éhes gyermek ember, hogy elfeledkezett rólam az Úr, és elhagyott engem az én Istenem. És azt mondja az Isten erre, vagy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön az ő méhe fián, és ha még ez meg is történik ezen a világon, ha elfeledkezik is itt, én te rólad el nem feledkezem. Ez az Isten helyreállító munkájának az ígérete. Ezért fontos ez Isten kép, hogy a mi bajunkkal, gondunkkal, amikor imában fordulunk Istenhez, nem az a kérdés, hogy milyen hosszan imádkozunk, nem az a kérdés, hogy hányszor imádkozunk, nem az a kérdés, hogy milyen szépen, cirkalmasan imádkozunk, hanem hogy azzal a hittel menjünk az Istenhez, őszintén megosztva a mi gondolatainkat, mint az éhes gyermek jön és húzogatja anya otthonkájának a végét, hogy éhes vagyok, hogy együttérző az Isten, hogy vigasztaló, erősítő az Isten, és hogy helyreállító, akár itt most, egyszer pedig örökre helyreállító az Isten. A mi Isten képünk sokszor egy olyan, így szokták ezt mondani a pszichológia világában az Isten kép kérdésénél, hogy egy játékvezető, egy bíró Istenünk van, akinek a szájában a síp, és szaladgál velünk a sportársa focipályán, és mindig sípol, azt figyeli, hogy hol hibázunk, és akkor gyorsan egy hatalmas síp harsan a levegőbe, és az ember már is tudja, hogy jaj, megint valamit rosszul csináltam. A játékvezető soha nem konstruktív, soha nem ad tanácsot, hogy most ha jobb szélre kiteszed a labdát, ott üres ember van, beadott gól lesz. Soha nem ad vigasztalást, hogy elrontod a helyzetet, de maga nemében borzasztó hálátlan munka a játékvezető munkája. Nem azért mondom, hogy bántsam őket. A mi istenképünk ne legyen egy játékvezető istenkép. Ne az legyen, aki síppal a szájában szaladgál a mi pályánkon, és jaj, bárcsak néha ne nézne már oda, hanem amikor látja és oda néz, és látja a bajt, az éhséget, a sérülést, akkor oda jön és segíteni akar. Az istenképünk nem egy nagypapa istenképe, egy borzas szakállú idős papa, aki ül a nagy fotelben, semmit nem tud már csinálni, de mi oda megyünk, ugrálunk a nyakába, húzgáljuk a fülét, csimpaszkodunk a szakállába, ő meg csak mosolyog, kibír minket, tehetetlen. Az istenképünk nem egy idős nagypapa istenképe legyen, aki valahol az öregkorú ül fent, Károlyi fordítása, de ugye gyönyörű a fordítás, de azt jelenti, így mondhatnánk, hogy származá öröktől fogva való.
nem öregkorú. Szóval nem egy nagypapa istenkép, egy tehetetlen bárgyú mosolyjal, valahogyan, nem mintha nagypapák ilyenek lennének, nagyon klassz nagypapák vannak. Az istenképünk ne legyen egy tudós istenkép, egy bölcs, aki egy derékszögű vonalzóval, meg egy körzővel ül, számolgat, néz, és azt mondja, gyerekem, együttérzésre nekem nincsen időm, tudod, a matematika, a fizika, ezek számok, a számok azok kemény dolgok, ezek, én megterveztem a világegyetemet, hát aztán, ahogy sikerül nektek, nem egy tudós istenkép. Mi nem egy tudóshoz imádkozunk, nem egy borzas nagypapához, vagy egy sípos játékvezetőhöz, de nem is egy testőrhöz, aki, na most segíts, most védj meg, most ugorj ide, kérem a hatalmadat, az izmaidat, az erődet. Milyen a mi istenképünk? Milyen szép, ahogy Jézus elmondja. Ha ti tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, pedig magatok is küzdő-küszködő emberek vagytok, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat néktek. Áldja néktek az ő lelkét, az ő együttérzését, vigasztalását, megerősítését, táplálását, helyreállítását. Ez az Isten legyen az, aki fogja a kezünket és vigyáz ránk napról napra, és akivel mi beszélgetünk, és megtapasztaljuk újra és újra, hogy segítés mellettünk áll. Hát most is akkor őhozzá forduljunk imában. Szerető édesatyánk, köszönjük, hogy jöhetünk. Sokféle éhségünk van, egyikünk ezért, másikunk azért keres meg most téged. És hogyha most egyszerre, akik itt együtt énekeltünk és olvastuk az igét, egyszerre behelyettesítenénk a magunk éhségét, szükségleteit, olyan jó, hogy te nem veszíted el a türelmet, hogy te nem mint egy gyerek sáshalt között szétcsapnál és elhajtanál minket. Te nem száraz kenyérrel vársz, hanem szeretettel, örömmel és békességgel akarsz jól táplálni bennünket, hogy így megtaláljuk a megoldásokat is, azokra a kérdésekre, amikkel most nem tudunk megbirkózni. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy a te atyai szeretetedben, amiről így ír a Biblia, abban az anyai gyengédség is benne van. Hogy ahogy az édesanyja nem feledkezik el méhe gyümölcséről. Te a te végtelen, gondoskodó, teremtő, tervező szereteteddel ugyanilyen érzékeny lényként gondoskodsz rólunk. Hálát adunk neked ezért, és itt a bűn világában olykor egy kicsit vagy nem kicsit magunkra hagyatva érezzük magunkat, de olyan jó, hogy megvan ez a közvetlen kapcsolat, és megvan a te igéd a maga összefüggéseivel, a maga rendezettségével, hogy lássuk a világot a te szemszögedből, és várjuk a végső helyreállítást, a gyógyítást, a veled való közösséget Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az ő nevében mindig. Hálát adunk ezért neked, édesatyánk. Amen.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden tett.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Pál két levelével foglalkozunk ebben a negyedévben, a korintusi első és második levéllel, levelek, melyek egy gyülekezetnek a lelki és fizikai kiépüléséről szólnak, arról, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe, és Pál apostol hogyan végezte szolgálatát szeretettel ebben a közösségben. Ez is a mai beszélgetésünknek a címe, szolgálat szeretetből. Vajon mit is tanulhatunk ebből a kijelentésből, mert a szolgáló szeretet nagyon sok mindent el kell hordozzon, és a mindennapjainkban is ebből következtetnünk kell, tanulnunk kell, és ami a legfontosabb, hogy alkalmazni kéne. A szalapigét olvasom, a korintusi második levél, második fejezet negyedik verséből, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam nektek sok könnyhullatással, nemhogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Csabai Gyula Lászlót a stúdióban, Isten hozott a Keresztút adásában.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket.
1: Isten hozottal köszöntöm Szász Barna Szilárdot, köszönöm, hogy újból velünk vagy, és olyan messziről eljöttél, hogy nem csak egy, hanem több adást is készítsünk.
3: Örülök a lehetőségnek, és köszöntöm is a kedves nézőket és a hallgatókat.
1: Örvendek, hogy Szilárd velünk vagy, és hát a Zsolt megnevezés az egy elírás, és egy rossz emlékezésből fakadt, úgyhogy köszönöm, hogy elnézitek ezt, és a Jóisten áldja meg szolgálatodat, és teljesítésedet bárhol legyen.
3: Aki dolgozik, az tévedhet.
1: Így van, köszönöm. Ebben a tanulmányban arról fogunk elmélkedni, hogy mit is jelent a szolgálat szeretetből. Pál apostolnak az élete kihívásokkal teli élet volt. Mondhatjuk, hogy a miénk is teli van kihívásokkal, lehet nem pont olyanokkal, vagy éppen nehezebb néha. De hasonló az életünk, mert a szolgálatban hasonló problémákkal nézünk szembe. Az alapíge több ki nem mondott, de tudott részletre utal Pál szolgálatából, milyen szorongattatás és szívbeli háborgás között írta ezeket. Igaz, egy lelkész, egy lelki gondozó egyfelől megküzd azokkal a problémákkal, amelyekkel a gyülekezetben, a területen találkozik, de az ő életében is ott vannak a próbák, a nehézségek. Hogyan tudnánk Pálnak az életét ebből a szempontból bemutatni, mint a szorongattatás, szívbeli háborgás közötti írás és üzenet?
2: Hadd segítsen ebben az íge, eléggé teljes képet rajzol meg ez az íge szakasz a korintusi második levél 11. fejezetéből, a 24. verstől a 28. terjedő szakaszról van szó. Zsidóktól 5-ször kaptam egy ján 40 botütést, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszöttségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Hát még ha hozzáveszük a börtöni tapasztalatot is, hát volt bőven a próbákból.
3: Sokan úgy gondolják, hogy kitöltetett a Szentlélek, és utána minden simán ment. Csettintésre lettek meg a gyülekezetek, gyarapodtak, ugye az apostolok cselekedetének az első oldalán azt olvassuk, hogy prédikált Péter, és akkor 2000-en, 3000-en, 5000-en keresztelkedtek, és nem. Voltak ilyen csodálatos események. Voltak olyan gyülekezet alapítások, hogy prédikáltak, és akkor igen, lettek, de a korintusi gyülekezet nem ilyen volt. Voltak ugyanolyan viszályok, mint egy mai gyülekezetben. Voltak ugyanolyan nézeteltérések, mint egy mai gyülekezetben. És lelki gondozói szempontból is megvoltak ugyanazok a kihívások, amikkel mi találkozunk. Nem volt egy sétagalopp Pál apostolnak gyülekezetet alapítani, vagy gyülekezetet vezetni. Látjuk majd később, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézett szemben, nagyon komoly vezetői kihívásokkal nézett szemben, amikor bizonyos dolgokat meg kellett tenni, vagy éppen nem kellett megtenni.
1: Ugye Pál nagyon sok olyan helyzetbe helyt kellett álljon, amikor erkölcsi, vagy jellembeli, vagy gyülekezet életében kihívásokkal kellett szembenézzen és tanácsoljon, és ezt látjuk, hogy ezt szeretettel igyekezett teljesíteni, nem pedig a gyülekezetnek megszomorítására. Az előző beszélgetésekben, tehát az eddigi tanulmányokban szó volt már ezekről, egy-két gondolatot, ha tudnánk említeni esetleg, hogy melyek voltak azok a dolgok, amelyek a közösség életében Pál részéről nem a megszomorítás véget, hanem a szeretetteljes építés véget hangzottak el írásban, vagy éppen szóban.
2: Korintus egy különleges közeg volt, és ott sok minden burjánzott. Tehát egy kikötőváros volt, két kikötővel, ott zajlott az élet, és meg annyi lehetőség, tehát lehetőségnek örülhettek. Hát egy néhányat a bűnökből megemlíthetnénk, tehát törvénykezések voltak a testvérek között, úgymond, azon kívül szexuális erkölcstelenség. A vállás is nagy gondokat okozott, nem utolsó sorban a bálványimádás és az ítélkezés. És ezeknek a hibáknak, bűnöknek a szintjén az apostolnak síkra kellett szállnia, korlátoznia kellett, és mindezt a legnagyobb szeretettel, együttérzéssel.
3: Nagyon érdekes, hogy eltelt körülbelül 2000 év, és ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk ma is szembe, nagyon sok gyülekezetben, amivel Pál apostolnak szembe kellett nézni Korintusba. Ahogy ugye említetted, Korintus egy világváros volt, egy kikötőváros volt. Összekötötte a keletet a nyugattal. Mindenféle ember megfordult ott. Nem egy optimális közeg volt arra, hogy gyülekezetet alapítson, vagy alapítsanak ott. Viszont Istennek a Szent Lelke azt mondta, hogy már pedig ők is számítanak, és Pál apostol felvette a kezdőt, és próbált lavírozni közöttük. Igen, Korintusiakhoz írt első levél, 1.-5. fejezete, meg a 7. is felsorolja azt, hogy mikkel nézett szembe, mikkel kellett szembenézzen, erkölcstelenség, vitatkozás, viszályok, minden is. Nem volt egy könnyű közeg, viszont Pál apostol nem azt mondta, hogy elengedem a kezeteket. És pont ezért is tetszik a szomatiskának a címe, hogy szolgálat szeretettel. Nem elengedem, mert lehet, nagyon sokszor az lenne a megoldás, hogy elengedem a kezét a gyülekezetnek, és akkor, bocsánat, följön meg a levében. Nem, ő vezette, ő sírt velük, ő örült velük, de sosem vette el a tekintetét róluk.
2: És nem könnyű dolog, főleg, hogyha arra is gondolunk, hogy a keresztények inkább a szegények osztályából kerültek ki, és sokszor említjük azt, hogy Jézust követni könnyű. El kell ismernünk, őszintén el kell ismernünk, hogy Jézust követni nem mindig könnyű. Főleg, amikor tálcán érkeznek ezek a lehetőségek, és együtt érezni azzal a szegény emberrel, aki számára nagy megterhelést jelent az, ami ott történik, a lehetőségeket is beleértve. Tehát nem volt egyszerű feladata az apostolnak egy ilyen közegben, és főleg a keresztényeket is védeni, erősíteni a jóban, buzdítani arra, hogy Krisztust kövessék.
1: Ugye említetted ezt a kifejezést, hogy védni a keresztényeket, a gyengéket, a szegényeket, amikor tévednek. Pál apostol tapasztalata és példája nyomán hogyan lehet az erkölcsileg elbillent, elsüllyedt emberen, vagy más értelemben meggyengült gyülekezetben segíteni úgy, hogy a szeretet hangsúlya legyen érezhető, nem pedig a feddés úgy, hogy el kell mondani azt, ami a mínusz, a hiány, a tévedés, a bűn.
3: Van egy olyan biblia szövegünk, amit mi előszeretettel szoktunk használni olyankor, amikor valaki eltéved vagy megbicsaklik. Máté 18:17, legyen olyan számodra, mint a pogány és a vámszedő. És mi ezzel letudtuk a gondot. Sziget Jenő bácsi annak idén az iskolában mindig elmondta, hogy gyerekek, ez nem azt jelenti, hogy át kell menni az útnak a túloldalára. Mert a pogány és a vámszedő volt a potenciális megtérítendő. És Pál apostol ugyanígy foglalkozik a korintus beliekkel is. Ha valaki megbicsaklott, vagy eltévedt, ő szeretettel próbálta visszaszeretni. Ő nem átment az útnak a túloldalára. Nem elfordította a fejét. Majd később fogunk beszélni, hogy ugye ott volt a korintusi probléma, és ő nem azt mondta, hogy akkor nem veszünk róla a tudomást, hanem szeretettel próbálta megoldani. Ő meg visszapróbálta szeretni, vissza akarta édesgetni magához a gyülekezetet, és azt is, aki megbotlott. És valahogy nekünk is ezt kellene megtanuljuk, hogy ha valaki megbicsaklik, akár erkölcsileg, akár más úton eltéved, amikor azt mondjuk, hogy legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő, akkor ne azt jelentse, hogy átmegyünk az útnak a túloldalára, és elfordítsuk a fejünket, hanem megpróbáljuk visszaszeretni Istenhez.
2: Pál apostol leveleiben olvashatunk arról is, hogyha nem fogadják el a mi tanácsainkat, akkor ne társalogjatok vele, hogy megszégyenüljön. De tovább kell olvasni az ígét, mert azt írja tovább az apostol, hogy minden körülmények között békességetek legyen, és ne váljék ellenséggé az, aki tévedett. Sokszor azt gondoljuk, hogy a cél az indokolhatja az eszközöket, amelyeket bevetünk. Hogyha jó a cél, akkor bármilyen módszert alkalmazhatunk, bármilyen szavakat szólhatunk, ez nem így van. Másfelől a jó szándék ellenére is tévedni lehet. Itt nagyon fontos dolog a helyes önértékelés, mert közöttünk is lehetnek olyanok, akik pillanatnyilag nagyon rendben vannak, az ige figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzon az, aki áll, mert akármelyik pillanatban elbukhat. És van úgy, hogy olyan fentről leszóljuk a másikat, főleg, hogyha a feladatunk is, hogyha egyházvezetőről van szó, ő lehet, hogy pillanatnyilag rendben van, de ne feledkezzen meg önmagáról, ne feledkezzen meg a sebezhetőségéről, és van még valami, ami fontos, hogy ne az emberre haragudjunk elsősorban, hogy inkább a mögötte lévő ellenségre, aki felhasználta azt az embert. És természetesen a vérmérséklet is nagyon közrejátszott tényező, mert szeretnénk szépen beszélni, és valaki azt mondta egyszer, úgy visszaemlékszem, hogy a jót is jól kell tenni. Nem elég csak az, hogy jót akarsz, hanem azt jól kell véghez vinni. Megfelelő szavakkal, megfelelő hozzáállással is sokat jelent az ima, sokat jelent az is, ahogy szoktuk mondani, az ember még higgadjon le, várjon, mert lehet, hogyha nagyon siet, akkor elrontja, nem megfelelő módon nyúl hozzá annak a tárgynak a kezeléséhez.
1: Pál apostol ezt az ő személyes ügyévé teszi, nem nevezi nehéz szolgálatnak, de elmondja a nehézségeit a szolgálatnak, és mégis hálaadással van. Miből merít ő? Olvassuk akkor az ígéket, a Korintusi második levél első fejezet harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak atya, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztaltassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk a Krisztus által. Ugye itt tisztán leírja Pál apostol, hogy a szolgálat, a szeretetteljes szolgálat teljes kihívásokkal. Mégis hálás az ő szíve. Honnan merít ő, mi motiválja őt ebben?
2: Én azt hiszem, hogy elsősorban szerette az Úr Jézus Krisztust. Ez egy igazi erőforrást jelenthetett számára, és szerette a Krisztus egyházát. Nagyon fontos ma is szeretni az Úr Jézus Krisztust, és szeretni az ő ügyét, az ő egyházát. Sajnos vannak olyan emberek, akiknél néha azt látom, hogy a hit csak örökség. Azért használom ezt a szót, hogy csak, mert bizonyos értelemben örökség is lehet, mert olyan családban nőttünk fel, azonban ha csak örökség, ha nem járt át engem teljesen az Úr Jézus Krisztus szeretete és kegyelme, és nem formált át, akkor könnyen el tudok csüggedni ebben a szolgálatban. Szerintem Pálnál nagyon fontos volt a Jézussal való találkozás kapcsán a hozzávaló ragaszkodás, és ugyanezt a szeretetet tudta hordozni és továbbítani azok felé is, akik őt néha bántották is.
3: Az apostolán nagyon sokszor azt látom, és értsük jól, hogy a kötelességének tekintette szeretni az egyházat. És ez nem egy ilyen elvárt kötelesség. Pál apostol nagyon jól tudta az, hogy ő honnan jött, és hogy Isten vele mit tett. És ebből a túláradt, túltordult szeretetből, amit Istentől kapott, ő kötelességének érezte átadni valamit. És hogyha több iset kapott, ő akkor is azt mondta, hogyha Isten nekem megbocsátott, és neki így kellettem, akkor mi az a több is, amit én kapok a gyülekezettől? És valahogy Pál apostolban is ugyanúgy túláradt ez a szeretet a gyülekezetek felé, mint ahogy Istentől túláradt ő felé ez a szeretet. És valahogy nekünk is így kellene álljunk a világban, hogy van egy szeretet csomag, amit mi megkapunk Istentől, és Isten soha nem kicsit ad. Mert Isten felénk is ugyanúgy túláradt, túl csordult szeretettel jön és közelít. És ennek a csatornájával kellene mi is váljunk, nem lelkészként, vagy gyülekezeti tagként, hanem egyénként. Nem tisztség dönti el azt, hogy te hogyan szereted a másikat. Ha te megtapasztalod azt a szeretetet, amit Isten feléd ad, neked át kell kötelességet átadni a fele barátod fele. És Pál apostol ennek a tökéletes mintája.
2: Azt is figyelem, hogy ez akkor is működik, amikor elmarad a másik részéről a viszont szeretet. Sokszor hallom napjainkban, hogy agyban dőlnek el a dolgok. Hát itt is határozottan állítom azt, hogy az agyunkban kell eldőlnie annak, hogy én szeretni fogom Istent és az ő egyházát, függetlenül attól, hogy a másik mit tesz. Mert ha a szívünkkel gondolkodunk, a szív nem bír annyit, mint az agy. Én azt mondom, hogy legyen szív is. Mert szeretetről beszélünk, ez nem működik szív nélkül. De amikor agyilag kell a dolgokat eldönteni, és egy olyan szilárd álláspontra helyezkedni, mint az, hogy Isten sosem téved, bármi is történik, megbízható Istenről beszélünk, hűséges, akkor ha én erre az álláspontra helyezkedtem, hogyha tudom, hogy a helyemen vagyok, jó helyen vagyok, hogy a szolgálatot teljesítem, akkor könnyebben át tudom hídalni ezeket a viharos időszakokat, mert ahogy említetted, elkötelezettje vagyok a Krisztusnak, és számomra a szolgálat kötelesség, és ebből származik a teherbíró képesség is.
1: Pál apostol azért azt is elmondja, hogy nem bánja, ha mindezeket tudják az ő testvérei. Úgy olvassuk, hogy mert a Korintusi második levél első fejezet 8. versétől, mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ami nyomorúságunk felől, mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felől is kétségben valánk, sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat, aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedtünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Miért látja jónak Pál apostol, hogy ismeri a gyülekezet az ő életében a nehézségeket, illetve milyen nehézségre utal, hogyha tudunk erről egy szót említeni?
3: Pál apostol nem akarta, hogy azt gondolják a gyülekezeti tagok, hogy neki nincsenek

0: de én nem vesztettem el a hitemet. És lehet, hogy vannak hullámvölgyek, lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem látsz belőle kiutat. De az a kérdés, hogy hol a te fókuszod. És Pál apostol mindig, minden ilyen végén azt mondja le következtetésként, hogy a fókuszod Istenem van, az életed központjában Krisztus van, akkor nincs olyan szenvedés, még ugye a halált is megemlíti, ami elválaszthatna tőle és az üdvösségtől.
1: És nagyon látszik ezekben a próbákban Isten hatalma. Egyértelmű, hogy Pál apostol nem önmagát állítja középpontba. És itt, hogyha a Korintusi második levél első fejezetére gondolok, akkor ott átvezet bennünket a Cselekedetek könyvébe, ahol a Demeter nevű ötvösről van szó, az ő lázadásáról, és milyen kényelmetlen helyzet alakult ki úgy Pál, mint a munkatársai számára. És semmilyen szín alatt nem dicsekvésről van itt szó, hanem meg akarja láttatni az apostol ezeket a helyzeteket, de az ezekben a helyzetekben fellépő Istent, az Úrnak a hatalmát. És elgondolkodtam én is azon, hogy hát most már miért volt annyira fontos, hogy beszéljen erről. Egy tapasztalattal erősíteném meg, persze más méretekben, amikor valakit úgy leszóltak, hogy az ilyen, meg olyan, meg tehetné a dolgokat jobban, és addig, amíg meglátogattam, és amikor meglátogattam, és azzal a személlyel elbeszélgettem, és amikor elmondta nekem talán felét annak, amit neki el kell viselnie, mert nem volt teljesen adventista háttér, nem volt az egész család adventista, meg beleértve a rokonait is, tehát hogy milyen kereszt, milyen nehézségek terhelték ezt az embert, akkor azon csodálkoztam, hogy legalább annyit tud teljesíteni. Tehát mit akarok ezzel mondani? Megváltozott a képem arról az emberről, és amikor elmondtam a többieknek is, hogy inkább imádkozni kellene, mint ítéletet mondani felette. Persze ő is fölzárkozott, Isten megáldja az ember igyekezetét is, de meg tudja változtatni az emberek elképzelését, felfogását valakiről, mert olyan könnyen be tudjuk keretezni az embereket a saját elképzeléseink alapján.
2: Pál apostol őszintén, tisztán végezte a szolgálatot, és a tanulmányunk is kihangsúlyozza ezt a gondolatot, hogy a szolgálat az tisztassággal és őszintességgel történjen. 12. verstől olvasom, mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy Isten őszintességgel és tisztassággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek, mert nem egyebet írunk nektek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig, amint hogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nekünk az Úr Jézus napján. Pál apostol fontosnak tartja a tiszta és az őszinte szolgálatot. Látjuk, hogy mit jelent ez, de egy néhány szóban meg tudnánk fogalmazni, hogy mi is motiválta őt erre, és miért fontos a mi életünkben is, hogy a szolgálat az őszintességgel, tisztasággal, a tiszta lelkiismerettel, jó lelkiismerettel, hogy itt megemlít a lelkiismeret bizonyságát történjen, mit is jelentenek ezek a gondolatok?
0: Jegyzetben magamnak csak ennyit írtam idő, az emberi előbb-utóbb kibukik. Az Istennek való szolgálat az nem emberi bölcseskedés, számítgatás. Ha az Istennek való szolgálatot nem teljesen őszintén végezzük, akkor előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy a saját érdemünk, amit teszünk. Előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy aki megkeresztelkedett, az is az én munkámnak az eredménye. Az, hogy gyülekezet van, az is az én munkámnak az eredménye. És Pál apostol mindig elmondja azt, hogy lehet, hogy ott voltam, de amit elvégeztünk, az Istennek köszönhető. Amikor őszintén dolgozunk Isten ügyében, akkor mindig hátrébb kell lépni, és nem az emberi kell, hogy előbbre jöjjön. Mindig azt kell engedjük, ahogy itt is elmondja, hogy engedd azt, hogy Isten szent lelke áradjon és dolgozzon. Te legyél az eszköz, és ne te akard azt, hogy Isten szent lelke legyen az eszköz a te kezedbe. Ne okoskodás legyen, ne számítgatás legyen. Ne az legyen, hogy most akkor hány elérés, vagy nem hány, vagy hogy hány elérés volt, vagy éppen nem. Hanem enged

0: azt, hogy Isten szent lelket tényleg tisztán végezzen, és engedd azt, hogy irányítsa az életedet.
1: És ez meglátszik, inkább hosszú távon mérhető. Olyan világban vagyunk, ahol minden fel van gyorsulva, azonnali eredményeket várnak az emberek, és olykor jellemtelen emberek is tudnak szépet, jót produkálni, de rövid távon. Az ellenség is képes erre. A Székelyföldön azt szokták mondani, hogy majd kilóg a lónak a lába. Hosszú távon az megmutatkozik, hogy valaki mennyire őszinte, mi motiválja őt, és mi készteti arra, hogy ilyen nehézségeken is túltegye magát. Mert itt, ha visszalépünk egy picit a nehézségekre, a próbákra, a szenvedésre, olyan furának tűnik, hogy ezt is az apostol nagyon jól tudta kamatoztatni, a szenvedést is, mert mivel megjárta ezt az utat, sokkal jobban tudott azonosulni, tudott másokat bátorítani. És ez hosszú távon látható, hogy az ember kihátrál az egészből, hogyha nincs belőle valami nyeresség, vagy Isten hűséges szolgálja marad.
2: Pál apostol iránt a bizalom megrendült, az őszintességét, az ő tiszta lelkiismeretes hozzáállását megkérdőjelezte a közösség. Tudunk-e valamit, hogy mi lehet ennek az oka, miért romlott meg ez a bizalom, vagyis lehet, hogy erős kifejezés, hogy megromlott a bizalom, de hogy kétségek merültek fel, mert ugye mi életünkben, mi szolgálatunkban is sokszor vannak ilyen helyzetek, amikor a bizalom meginog. Ennek nyilván okai vannak.
0: Talán akkor is, ahogy most is, az őszinte, lelkiismeretes embert nem mindenki szereti. És Pál apostolt azzal vádolják meg, hogy hát ő nem is apostol. Tehát azt mondják a testvérei, és ezt most aláhúzom, és bekeletezem, hogy a testvérei azzal vádolják meg Pál apostolt, hogy hát te nem is vagy
1: az. Az áltestvérek, ugye, fogalmazza az
0: igen. Igen, de ő majd áltestvérnek mondja, de megkeresztelt tagok voltak, ha azt nézzük. És azt mondják, hogy te akarsz nekünk beszélni? Te akarsz nekünk tanítani? Hát te nem is vagy apostol. És lehet, hogy felhozták vádnak azt is, hogy amikor István kövezték, te ott voltál. Te, aki elárultál bennünket, most nem akarsz feljönni a szószékünkre és tanítani? És hányszor megkapjuk, talán burkoltabban, talán egyenesen azt, hogy te akarsz nekünk tanítani. És elkezdik sorolni. És Pál apostol azt írja, hogy könyvhulladással írtam a levelet nektek. És valahol ez a követendő, hogy Pál apostol ezek után nem azt mondta, hogy a port is leporolom a lábamról. Pedig emberileg ez lett volna. Ha nektek én nem kellek, akkor van elég gyülekezet rajtatok kívül. Ha ti megkérdőjelezitek azt, amit én mondok nektek, és azt, hogy én ki vagyok, én nem akarom nektek bizonygatni. Van 10-20 más gyülekezet, ahol örömmel várnak engem. De Pál apostol nem áll meg. És ha kell, akkor levelet ír, ha kell, akkor oda megy, ha kell, akkor elküldi Timóteus vagy Tituszt, de nem áll le, mert ő szereti őket. És hogyha meg is kérdezik azt, amit lehet, hogy neki a legjobban fájt, mert személyes elhívása volt Istentől, ő akkor is azt mondja, hogy szeretlek titeket, és nem adom fel az értetek való küzdést.
1: Ezt határozottan bizonyította, hogyha annyira azonosult a betegekkel, hogy ő saját magát is betegnek nyilvánítja azért, hogy kifejezze az azonosulását. Nagyon felfigyeltem arra, hogy mennyire alán tudják ásni egy embernek a szolgálatát, és ezt rossz indulattal sokan meg tudják tenni, el tudják érni. Amikor csak a saját személyemről van szó, akkor megelégedhetek Isten igazolásával. És vannak testvéreink is, azt mondták, hát én nem fogom igazolni önmagam, majd igazol engem az Úr. Azonban Pál apostol tudatában volt annak, hogy ha nem tisztázza, ha nem száll síkra a saját hírnevéért, akkor veszélyben van az az evangélium, amit ő képvisel, amit ő hirdet. Na, ennél az oknál fogva harcolta azért, hogy igazolja magát, mert akkor hiteltelenné válhat az ajkán az evangélium. És amikor hiteltelenné válik egy ember, akkor nehéz érvényt szerezni az Isten igazságának, nem a saját érdekeiről volt szó. Más bibliamagyarázók elmondják, hogy a tévtanítók is nagyon sokat tettek ennek érdekében. És sokszor látjuk azt, hogy elég egy-két embernek a befolyása, azonnal már talán még kettőt, még hármat, hogy a másik ellen hangolja akár az egész gyülekezetet is. És ha változtatott az úti tervén az apostol, hát nem a saját érdekeit nézte, hanem az Úr ügyének az érdekeit, és miért nem változtathatott volna. De vannak, akik ezt is meglovagolják, és keresik az apróságokat is, hogy belekössenek a lehet az élő fába is.
2: Köszönöm ezeket a gondolatokat. Talán itt súlypontot árultunk el, mondtunk el a tanulmányunkból, vagy súlypontokat. De abban a gondolatból folytatnám a beszélgetést, hogy Pál apostolnak bizonyos módosításokat kellett tennie azokon a terveken, azokban a tervekben, vagy ígéretekben, amelyeket előzőleg tett. Olvassuk ezt a Korintusi második levél első fejezet 15. versében, versétől, és ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet, és köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen? Tehát Pál apostol itt hangsúlyozza, hogy hát nem tőle van ez a helyzet, jó Isten így dolgozott, tehát nem az ő akaratából van, ez ő a szolgálatért van, a kiszolgálja a jó Istennek azt a tervét.
1: Az fordítású Bibliában elnézést így fogalmaz az íge, amit tervezek, emberi módon tervezek?
2: Még érthetőbb. És akkor, ha tovább lépünk, ugye most már átmegyünk a Korintusi második levél, második fejezet első verseihez, akkor itt már arról beszél, és itt változtatunk a téma menetén, ugye a megbocsátás, a szeretetteljes megerősítésről, mert ugye végül is csak át tudta vinni, csak el tudta végezni azt a munkát, ami előzőleg akadályba ütközött, mert a bizalom meghiúsult iránta. Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közzétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha, akit én megszomorítok? És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Hát végül Pál apostol elérkezik hozzájuk, és kerüli azt, hogy ne szomorúságra való legyen az ő tanítása, az ő ott léte. Hogyan tudnánk leírni ezt a helyzetet, mert igazából itt azt mondja az íge, hogy szigorú levélként szigorúsággal vették, a közösség vette Pálnak a szavait. Hogy végül is eredményre tudott jutni? Hogyan? Miért?
0: Meg kell említenünk azt, hogy ugye ránk két levél maradt, viszont valószínűleg van egy harmadik levél a kettő között, és erről beszél itt Pál apostol. És megint azt bizonyítja, hogy lehet, hogy nem mindig kell rögtön oda menni, és akkor
1: szegfejére ütni.
0: Így van. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy lehet, hogy én azzal nem segítettem volna a helyzetem, hogyha megjelennek, mert még jobban elmérgesedik. Pál apostol ír egy levelet, egy szigorú hangvételű levelet. És azt látjuk, hogy a korintusi gyülekezet ráébred arra, hogy rosszul tettek. Viszont van ennek egy következménye, a vádlókat kitették a szérűre. És Pál apostol erről beszél majd később is, hogy szeressük őket is. Tehát Pál apostol rendezi a nézeteltérést, de azt az utat választja, amit lehet, hogy legtöbben nem tettünk volna meg, tehát hogy nem levelet írtunk volna, hanem megjelenünk, és akkor aztán szögfélütünk, és rendezzük, és kizárjuk meg, amit kell. Nem, Pál apostol azt mondja, hogy higgadjunk le, írok egy levelet, abban letisztázom a dolgokat, döntsétek el ti, hogy kinek van igaza, és hogyan van igaza, és akkor utána majd szeretettel oda tudok jönni, és akkor nem az van, hogy nézzünk egymásra szúros szemmel, hanem a szeretetnek a hangnemében tudunk majd egymással beszélgetni, és ha ti megbocsátottatok annak, aki engem bevádolt, akkor nekem is meg kell bocsátanom, akkor én is megbocsátok neki, és mennyire szép ez.
2: Lehet, hogy ez a levél nem is véletlenül vesztődött el, és lehet, hogy sokszor jobb kétszer meggondolni azt, hogy mit teszünk, és néha az idő is segít, nem minden esetben, de ebben az esetben úgy tűnik. A záró gondolatokat szeretném, hogyha megfogalmaznánk, és a győzelem Krisztusban gondolata mentén a Korintusi második levél, második fejezet 14. versétől olvassuk az ígéket. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyén megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek a halál illatja halálra, azonképpen pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmas? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Hát ezt a nehéz helyzetet Pál apostol az Úr segítségével át tudta hidalni. A gyülekezet egy megtérő pozíciót vállalt fel. Milyen erőből tudott meríteni? Mi lenne ennek a beszélgetésnek a végén az a gondolat, amivel nekünk maradnunk kéne?
1: Pál apostoltól nagyon sok mindent megtanulhatunk. Egy néhányat megemlítenék. Az erényekből, odaszentelődés, áldozathozatal, becsületesség, hűség, szorgalom, magas színvonal, előrelátás, bátorság, hit, álhatatosság, együttérzés, türelem, nem hiányzott a határozott fellépés sem, és a hatékonyság. Ismét erre a forrásra terelném a figyelmet. Szerette az Úr Jézus Krisztust, szerette az ő egyházát, szerette az embert, és noha nem arról szólt az ő tapasztalata, hogy Isten mindig teljesen megoldja, zökkenőmentessé teszi főleg a szolgálattevőnek az életét. És itt gondolok a három ifjúra is a Dániel könyvében, akik a kemencében voltak, hogyha nem is segítene meg az Úr, egy olyan eltökéltség, egy olyan határozottság jellemezte Pált is, hogy függetlenül a körülményektől ő helytáll, ő továbbra is ragaszkodik az Úrhoz és az ő testvéreihez, azokhoz is, akik áltestvérként viszonyultak hozzá.
0: Pál életében megfigyelhető egy dolog, amit látunk megtérése előtt és után is. Megtérése előtt is ragaszkodott Istenhez. Mert ő szent meggyőződéssel tette azt, amit tett. Istenért tette azt, amit tett megtérése előtt is, és Istenért élt, és tette mindazt, amit tett megtérése után is. Az ő életében mindig Krisztus, mindig Isten volt a középpontban. Nem helyezte magát előbbre, ő mindig eszköz akart lenni Isten kezébe. És jöhettek a tövisek, jöhettek a vádpontok, jöhettek a fizikai bántalmazások.
1: És végül még az életét sem kíméli.
0: Ő azt mondta, hogy Isten az első, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És Pál apostol ezt hitte. Ő ezt nem csak leírta, hanem az élete erről tett bizonságot. És valójában a tanulmány nekünk is ezt kellene hozzá, hogy ne csak szavak legyenek, ne csak rutin legyen a keresztény élet, hanem tudjuk mi is ezt élni és vallani, hogy élek többé nem én, hanem él a Krisztus. És az ő zászlaja alatt megyünk, és nem ő megy a mi zászlónk alatt.
1: Olyan szép gondolatokat találtam az Ellen White Keresztény Szolgálat című könyvében. Krisztus munkája például kell, hogy álljon előttünk. Az Isten szolgálatára késztető indítékok közé nem vegyülhet semmilyen önzés. Egyetlen önző szál sem szövődhet művébe. Életünkben meg kell látszani az önzetlen cselekedetekben kifejeződő igazi jóságnak.
2: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm a beszélgetést, a Jóisten áldása és béké maradjon velünk. Amen.
0: Amen.
2: Kedves nézők, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Kérem, maradjanak velünk továbbra is, hiszen a rendszeres bibliaolvasás nyomán felmerült kérdéseket szeretnénk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

0: Üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti Biblia tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmányunk a Zsoltárok könyvéből a 9. fejezettől a 15. fejezetig tartott, valamint Ellen White Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetéből a megadott alcímek alapján a megadott kérdésre adunk választ. Az első kérdésünk a mai alkalommal így hangzik. Mit mond a gonosz az ő haragos kevésségében? A Zsoltárok könyvében a 10. fejezete 4. versében találtam választ, ami így hangzik. A gonosz az ő haragos kevésségében senkit sem tudakoz, nincs Isten, ez minden gondolatja. Egy másik fordításban így fogalmaz, nem keres Istent. A gonosz ember kevésségében úgy él, mintha nem lenne szüksége Istenre. A büszkes egyik legnagyobb veszélye, hogy az ember önmagát teszi élete középpontjába. Amikor valaki nem keresi Istent, könnyen elveszíti az igaz irányt. Ezért legyünk mi úgy, hogy szeretnénk keresni Istent, és alázkodjunk meg Isten előtt, és akkor meglátjuk, hogy az útunk értelmesebbé és sikeresebbé válik, mint a kevés embernek. A második kérdés, mit mondanak a hízelkedő ajkok? A Zsoltárok könyvével a 12. fejezet 3. és 4. versét szeretném olvasni. Hamisságos szól egyik a másiknak. Hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. A hívelkedők önelégültséggel, gőggel beszélnek. Azonban a Biblia arra tanít, hogy válogassuk meg szavainkat, mert nagy erejük van a szavaknak. A beszéd lehet áldás, bátorítás vagy rombolás, amely tönkretesz másokat. Isten azért szeretné, hogy szavainkat megválogassuk, hogy az igazság és a szeretet vezesse őket, és ezt mi egyedül nem tudjuk megtenni, csak is Isten hatalma és a Szent Lelke segítsége által. A harmadik kérdésünk, miért énekel a Zsoltáros az Úrnak? A Zsoltáros a 13. fejezetben, a 6. versben ezt mondja, mert én a te kegyelmedben bíztam. Örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Ez egy hálaadó zsoltár, és az éneklőmester azért énekel az Úrnak, mert az Úr jót tett vele. És a hála, mondhatnánk, nem csak akkor születik meg, amikor minden jól megy. Az igazi hit a próbák között is észrevesz Isten áldásait. A hálaadó szív közelebb visz bennünket Istenhez, és segít meglátni az ő gondviselését. Ha azon törjük a fejünket, hogy miért adhatunk hálát, már is vígabban beszélünk Istenről, vagy imádkozunk Istenhez, mint ha azon gondolkozunk, hogy milyen problémáink vannak. Énekeljünk hálát, és az Úr gondoskodik még problémáinkról is. A 4. kérdésünk, kinek nem tesz rosszat az, aki a Szent Hegyen lakozik? A 15. fejezetből, a Zsoltárok könyvéből, 15. fejezet 3. versét szeretném olvasni, azt mondja, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Aki Istennel jár, annak élete nem csak Isten tiszteletben, hanem az emberi kapcsolataiban is megmutatkozik. Tehát annak az élete nem olyan lesz, hogy másoknak kárt tesz, itt a tudatos kártevésről beszélünk, nem a véletlenről, nem a balesetekről. Az igaz ember nem tesz kárt másoknak, nem keresi a másik kárát, és tisztelettel bánik a másikkal. A hit valódisága a mindennapi viselkedésünkben, az életstílusunkban, a gondolatainkban látszódik meg. Adjuk át gondolatainkat, tetteinket, szavainkat Istennek, és ő tisztítsa meg, és tegye őket igazzá mától a következőkben. Az 5. egyben utolsó kérdésünk, kinek az érdekeit szolgálva éljenek a szülők? Az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetében a szülőkről is szó van. Ellen White arra tanít, hogy a szülők ne önmaguk kívánságait szolgálják, hanem gyermekeik jelenlegi és örök javát tartsák szem előtt. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert sokszor lehet, hogy a gyerek pillanatnyi örömét vagy jólétét tartanánk szem előtt, de lehet, hogy az későbbiekben nem tesz jót, vagy az örök jót nem keresi számára. A szülők feladat Ellen White szerint a helyes szokásokra tanítani a gyermekeiket, óvni egészségüket és Isten fele vezetni őket. A szülőség nem csak a pillanatnyi kívánságok teljesítéséről szól, hanem keresni, hogy mi a hosszú távú jó a gyerek számára. Ez lett volna az utolsó kérdés, és ezzel szeretnék zárni. Örülök, hogy velünk tartottak. Meghívom neked, hogy a következő alkalom is tartsanak velünk, amikor a Zsoltárok könyvéből folytatjuk a tanulmányozást, méghozzá a 16. fejezettől a 22. fejezetig, és maradunk az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezeténél, ott pedig a Bánjunk bölcsen a húsevés kérdésével alcímtől egész a fejezet végig fogjuk átvenni. A Jóisten legyen velünk, a hitünk, szeretetünk Isten irányában látszódjon meg a mi tetteinkben is, akár szülőként, akár egyedülálló emberként is. Az Úr gondviselését kívánom mindenkinek, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy egész időn át velünk voltak. A mai alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit jelent a szeretetteljes szolgálat. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor tovább folytatjuk beszélgetés sorozatunkat. A következő témánknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. Várom Önöket egy hét múlva, a viszontlátásra!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Mi az igazság?
1: Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe az örök birodalom álma, az örök ország álma. Bábeltől Rómáig igyekszünk végigkövetni a birodalmi eszme születését. Gyakorlatilag a nagyon is mai témákkal foglalkozunk, de ahhoz, hogy megértsük a mai történelmi helyzetet és folyamatokat, nagyon messze vissza kell nyúlni az időben. A Biblia szerint a birodalmi eszme születése a bábeli torony építéséhez köthető, amelyről Mózes első könyve 11. fejezetében olvashatunk. A korábbi fejezetek arról számolnak be, hogy röviddel a vízözön után már egy Nimród nevű hatalmas uralkodó idején egy nagy birodalom épült itt a Közel-Keleten, és ennek a birodalomnak az eszmeiségében és gondolati alapjában nagyon is felismerhetők azok az eszmék és azok az alapok, amelyek a mai folyamatokat is mozgatják. Azt olvashatjuk Mózes első könyve 11. fejezetében, hogy amikor ebbe a hatalmas vállalkozásba kezdtek, tehát a bábeli torony építésébe, akkor az az eszme vezérelte őket, hogy szerezzenek maguknak nevet. Ami nem pusztán annyit jelentett, hogy szerettek volna hírnevet szerezni maguknak, hanem azt is, hogy szerették volna örökké és állandóvá tenni a birodalmat, az emberi építményt, az emberi művet. A nemrég lezajlódott nagy katasztrófa, valóban egyetemes katasztrófa a vízözön után, ők úgy gondolták, hogy valamit kell tenni azért, hogy egy eljövendő katasztrófától megmeneküljenek. Ezért kezdtek egy olyan tornyot építeni, ami a reményeik szerint fölébe ért volna egy esetleges újabb vízözön szintjének, tehát szerettek volna megmenekülni tőle. Ugye minden ilyen nagy birodalom építés hátterében az húzódik meg, hogy szeretnék a különböző ellenségeskedések, az emberi társadalmak között uralkodó nagy ellenségeskedések elejét venni. Aztán azt is mondták, és az is ott állt a birodalom építés hátterében, így olvassuk ezt a 11. fejezetben, hogy el ne szélegyünk a földön, hogy el ne szélegyenek a földön, mondták. Kedves hallgatók, a Biblia szerint az első nagy szövetségkötési kísérlet rögtön az emberi történelem hajnalán, amikor szerették volna egyesíteni az akkor érő civilizációkat egy uralom alatt. Ennek a hátterében viszont már kifejezetten itt egy nagy lázadás állt. Isten ugyanis kifejezetten meghagyta az akkor élő emberiség képviselőinek, hogy szélegyenek el a földön. Nem Isten akarata volt az, hogy egy helyen tömörüljenek, hiszen ez mindig a nagy városépítéseket és a birodalom építéseket segítette elő, és ezek a nagy birodalom építések és városépítések magával hozták a bűnök koncentrálódását is. Nagyon érdekes tanulmányt olvastam nem olyan régen egy filozófus tollából, aki roppant következtetése jutott Mózes első könyve tanulmányozása során. Azt mondja, hogy innen kellett megértenem azt, ami tulajdonképpen mindig is ott motoszkált az elmémben, hogy az emberi bűn története a nagyvárosok építésével kezdődik. Hát ez egy különös észrevétel, de talán nem áll messze a valóságtól. Kedves hallgatók, ez tehát az emberi történelem hajnala, legalábbis az özönvíz utáni történelem hajnala, körülbelül 4,5 ezer esztendővel ezelőtt, tehát így indult útjára az emberi történelem egy nagy birodalom építésének álmával, egy hatalmas vezető, vezetésével, egy hatalmas uralkodó kormányzata alatt, és nagyjából ugyanazok a vágyak és szenvedélyek és gondolatok irányították és mozgatták őket is, mint amelyek a későbbi nagy birodalom építők gondolataiban motoszkált, és amelyek talán nem meglepő és nem túl bátor a következtetés, amelyek a mai birodalom építés hátterében is állnak. De hogy milyen folytatása is volt a birodalom építési igényeknek, erről már egy másik bibliai könyv számol be, és a mai tanulmányunk középpontjában ez a bibliai könyv fog állni, és ez a profétikus könyv Dániel próféta könyve. Erről a könyvről már a múlt alkalommal szóltunk. Azt mondtam Dániel könyvéről, hogy ez a könyv a legnagyobb gondolkodókat hozta lázba. Olyan gondolkodókról beszéltem, mint Sir Isaac Newton, aki külön Biblia magyarázatot írt Dániel és Jelenések könyve proféciájára, vagy proféciáját magyarázva, illetve Pascalt és Descartes-ot említettem. Valóban Dániel könyve megérdemel minden figyelmet. Ha röviden összefoglalhatnám, hogy mi ennek a könyvnek a jelentősége, talán leginkább azt mondanám, hogy Dániel könyvéből kezdjük megérteni azt, hogy mi is az, hogy világtörténelem. Mi is az, hogy világtörténelem? Dániel könyve olyan vázlatjövendőléseket tartalmaz, amelyek a történelmet nem csak egyes pillanataiban ragadja meg, nem pillanatképeket ragad ki az emberi történelem menetéből, hanem kifejezetten folyamatában akarja megragadni az emberi történelem alakulását, és mindegyik vázlatprofécia azzal a közös tulajdonsággal rendelkezik, hogy az emberi történelem egy adott pontján indul útjára, ott veszi fel a történet fonalát, és kivétel nélkül mindegyikük az emberi történelem lezárásáig. Jézus Krisztus és Isten szabadító megjelenésével zárja le a történelem tanulmányozását. 4 ilyen vázlatprofécia található Dániel könyvében, és 6 az Új Szövetségben, zömében, a Jelenések könyvében, de az evangéliumokban, illetve egy páli levélben is találhatunk ilyen vázlatjövendőlést. Én egyszer egy külön előadás sorozatot szenteltem Dániel könyve vázlatjövendőléseinek. Hát sajnos ezt nem eleveníthetem fel ismét, és nincs arra időnk, hogy a vázlatproféciákat ismét a maguk részletességében mutassuk be, de egy vázlatos bemutatásra ma is van időnk. Ugye Dániel könyve második fejezete összefoglalólag mutatja be a világ birodalmi eszme alakulását a babiloni birodalomtól. Hát most nem árulom el, hogy a történelem mely pontjáig, de a következő előadáson már mindenki megkapja erre is a választ, illetve saját maga is, kiki, hogyha veszi a fáradtságot és otthon előveszi Dániel próféta könyvét, elsősorban a 2. és a 7. fejezete gondolok. Tehát ebből mindenki megláthatja, hogy a világbirodalmi eszme hol gyökerezik, és hogyan alakult ez az emberi történelem folyamatában. Kedves hallgatók, megfordítjuk most az elemzés menetét, rátérek már magára az álomra és rögtön a magyarázatára is. Azért fordítom meg, mert a mai előadáson a hangsúlyt sokkal inkább a profécia üzenetére szeretném helyezni, tehát egy általános történelem szemléletet szeretnék a kedves hallgatóknak adni. Ugye azt mondtam a múlt alkalommal, hogy amikor a proféciákat tanulmányozzuk, óvakodjunk attól, hogy puszta történelemkönyvet keressünk a jövendőlésekben. Nagyon kevéssé értettük meg a jövendőléseket, ha csak történeti magyarázatokat, tehát behelyettesítéseket keresünk, hogy ez a testrész a szobor látomásban ezt a birodalmat jelenti, vagy ez a vadállat Dániel könyve 7. fejezetében egy másikat, akkor értjük meg igazán, hogy mi a proféciák üzenete, ha megnézzük a szobor jellemzését, ha megnézzük a jelképekből adódó kétségtelen és kétségbe vonhatatlan következtetéseket. De mondom, a mai előadást kezdjük tehát mindenek előtt az álom magyarázatával. Dániel könyve 2. fejezetét kell tehát megismernünk. Nézzünk meg rövid jeleneteket Dániel próféta életéből, Hans Holbein metszetén, Dániel társai a kemencében, Dániel könyve 3. fejezete ad számot erről a bibliai történetről, amikor az ifjak inkább vállalták a megpróbáltatást és a kint, semmint, hogy az igaz Isten tiszteletét felcseréljék múló földi uralkodók tiszteletével. Azután Dániel az oroszlánok vermében, hasonló a történet, de egy másik birodalom polgáraként immár, hiszen Dániel sok-sok évtizedet fog át, nem csak életével, hanem a megírt történettel is, és nem csupán a babiloni birodalom, de a Médo-Perzsa birodalom szolgálatában is állt, és amiképpen megpróbálták a babiloni birodalomban, ugyanúgy megpróbálták őt a Médo-Perzsa birodalomban is. Nabukodonozor király, a babiloni birodalom uralkodója egy hatalmas szobrot lát álmában. Dániel volt az, aki nem egyszerűen az álmot fejti meg, hanem magát az álmot is elmondja. Ez sem véletlen, hiszen Isten nem csak azzal tett bizonyságot arról, hogy nem egyszerűen az álom magyarázatát adta meg, hanem magát az álmot is, de Nabukodonozort magát is szembesíteni kellett az álom jelentőségével és tartalmával. Ennek a szobornak aranyfeje volt, ezüst vállai, karjai és melle. A szobor hasa és oldalai részből valók voltak, míg a vas lábszárak, illetve vas és cserép elegyéből álló lábfejekben végződött a test. Tehát egy hatalmas szobor, ami különböző anyagokból állt össze, méghozzá a fejétől a lábáig csökkenő értéksorrendben. Különböző dolgokat fűzött még Dániel ehhez a szobor látomáshoz, hogy miket, erről fogunk majd az ezt követő részben szólni. Most viszont nézzük az álom magyarázatát. Az álom magyarázatában az is segítségünkre lesz, hogy a hetedik fejezet, tehát a könyv hetedik fejezetében viszont már Dániel lát egy álmot, és ebben az álomban ugyanazok a, hát mondjuk ki most már birodalmak, hiszen szó szerint azonosítja majd Dániel könyve második fejezete a különböző testrészeket különböző birodalmakkal. Tehát a hetedik fejezetben ugyanezek a birodalmak állatok képében jelennek meg. Az aranyfej egy oroszlán képében, amely sasszárnyakkal rendelkezik. A réz, bocsánat, ezüst karok és ezüst mellkas, Dániel könyve 7. fejezetében a medve, amely egyik oldaláról a másikra kér. A réz által képviselt birodalom Dániel könyve 7. fejezetében a párduc, amelynek 4 feje volt, és 4 madárszánnyal rendelkezett. Ugye ezek ilyen hibrid állatok, mindegyik sokféle állat tulajdonságait ötvözi magába. És a negyedik állat, ez viszont megnevezhetetlen, tehát semmilyen vadállattal nem azonosítható, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős, olvasthatjuk róla, és a fején 10 szarv található, és a 10 szarv között viszont egy kis szarv található, amelynek ember szemekhez hasonló szemei voltak. Ez egy különös látvány volt, de hogy ez mi is, erről majd csak is a következő előadáson fogunk beszélni. Hát melyek is ezek a birodalmak, de mielőtt még tovább folytatnánk, még segítségünkre van Dániel könyve, mert a 8. fejezetben ugyanezek a birodalmak már a szentéllyel összefüggő tiszta állatok képében is megjelenik, tehát a kecskebak, illetve a kos jelenik meg, de azután a 4. helyen, illetve a 3. helyen, mert Dániel könyve 8. fejezetében már nem is szerepel a babiloni birodalom, megjelenik újra az a kis szarv, amelyre Dániel könyve 7. fejezete tett először utalást. Kedves hallgatók, a magyarázat nagyon egyszerű. Az első testrészt maga Dániel így magyarázta: te király, akinek az egek istene bölcsességet, hatalmat és dicsőséget adott, te vagy az aranyfej. Tehát magával, Nabukodonozor királlyal, illetve az ő birodalmával azonosította az aranyfejet, és nagyon kiemelendő ebben a magyarázatban az, hogy Dániel azt mondja, hogy az egek istene adott neked bölcsességet és hatalmat. Tehát Istentől való volt ez a birodalom, amiképpen nagyjából minden állam, de külön kiemeli Dániel, hogy Isten volt az, aki bölcsességet adott a királynak, de a birodalom bukását is megjövendöli Dániel könyve. Tudnék, a 7. fejezet azt mondja, hogy emberi szív adaték néki, mármint az oroszlánnak, és lábra állítaték. Az emberi szív itt a gyengeséget ábrázolja, tehát az emberi szív az oroszlánhoz képest a gyengeség jele. Valóban a babiloni birodalom akkor gyengült meg, és akkor esett áldozatául egy másik birodalomnak, amikor felhagyott az egyedül igaz Isten tiszteletével, és amikor a tivornyázásnak és a különböző kicsapongásnak adtak helyet. Egyébként egy rendkívül fejlett kultúra ez. Az Istár kapu rekonstrukciós ábrázolásait láthatjuk egyébként Berlinben, a Pergamon Múzeumban, ez meg is tekinthető. Itt vannak a különböző állatábrázolások. Ugye az Istár kapu a felvonulási útvonalon volt található, nagy körmeneteket rendeztek itt, különböző bálványistenek tiszteletére mind inkább, és hát itt tisztelték az isteneket. Ugye ezek a körmenetek, ezek nem újdonságok, már a babiloni történelemmel is megjelentek. És íme ez már a babiloni birodalom bukásának a jelenetei, egy 19. századi amerikai festő, amint Belsacár lakomáján Dániel rámutat arra a bizonyos kézre, amely majd oda fogja rajzolni a maga üzenetét a palota falára, és amely arról tesz bizonyságot, hogy megméretett a birodalom és könnyűnek találhatott, így lesz vége minden olyan birodalomnak, amely hát az egyedül igaz Isten tiszteletét felcseréli mulandó istenek tiszteletével, amelyek nem is léteznek. Ez maradt Babilonból, rommá lett, ahogy erről az ószövetségi prófétai könyvek is tanúskodtak. Egy új birodalom veszi át a helyét, a Médo-Perzsa birodalom, az ezüst vállakkal és mellkassal jelképezett birodalom, amely a 7. fejezetben az egyik oldaláról a másik oldalára kélő medve képében jelenik meg. Képünkön Darius király domborműve az ókori Persepolis romjai között. Ez pedig már a szúszai palota rekonstrukciós rajza kívülről, illetve belülről. Ez is egy roppant mértékű kultúra volt, de a profécia értékelése szerint ez már csak ezüst volt az aranyhoz képest, tehát valamivel alább való birodalom volt, így is mondja ezt a második fejezet, hogy alább való birodalom, mint a babiloni. De ez a birodalom is még roppant értékeket vonultathatott fel, nem csak kulturális szempontból, hanem amint űrosz agyak hengerén is megtalálhatjuk, egy a történelemben szinte egyedülálló vallásszabadsági ediktum található ezen az agyakhengeren, amelynek részleteit elolvashatjuk egyébként a Bibliában is. Kürosz, ez a felvilágosult király, vallásszabadságot biztosított a birodalom valamennyi népének, és hát ezáltal a birodalom történetének néhány évtizedében fellélegezhettek maguk a héberek is. Ez már Kürosz király sírhelye a mai iráni Paszár Gadájban, ugye mindmáig megőrizték a király emlékezetét. De ez viszont már az egykori főváros romjai, Persepolis, ebből a birodalomból sem sok minden maradt. Azt is elmondja a jövendőlés, hogy a birodalom bukását mi okozta. A 7. fejezetben ugyanis az áll, hogy ez a birodalom hiába bírhatott nagy hódításokat. Ugye három oldalborda található a medve szájában, de egyszer csak ezt a felszólítást kapja a medve, hogy kelj fel és egyél sok húst, egyél sok húst. Döbbenetes beteljesedése van ennek a jövendőlésnek is. A perzsa birodalom valóban ennek köszönhette a vesztét, hiszen nem elégedett meg a keleti, déli és északi irányú hódításaival, nyugat felé kíván terjeszkedni, és ott a görög városállamok álltak útjában, de a görögök útjukat állták, és annyira, hogy tehát az állandósuló perzsa támadások voltak azok, amelyek felébresztették a görög városállamok egységesülési igényét, és egységbe forrasztotta a görögöket, úgyhogy bő egy évszázad múlva éppen ugyanezek a görögök, amelyeket felszítottak fel, paprikáztak a görög, illetve a perzsa támadások. Az időszámításunk előtti 334-es esztendőben az Iszoszi csatában Nagy Sándor vezetésével győzték le a perzsákat, és ez gyakorlatilag a perzsa birodalom végét is jelentette. Nagy Sándor volt ez a birodalom építő király, akinek a fellépése és szárnyalása hasonlítható a Párduc szárnyalásához. méghozzá madárszárnyakkal szárnyalt ez a nagy birodalom építő. Ő volt az, aki először kötötte össze a távol keletet Európával, hiszen a birodalom nyugati fele benyúlt a mai Európa területére, de keleten a birodalom egészen az Indusig ért. Amilyen hirtelen volt, hirtelen történt Nagy Sándor felemelkedése, olyan hirtelen volt a bukása is, mindössze 36 esztendős korában érte a halál, éppen akkor, amikor Istenné kiáltatta ki magát. Ez a birodalom is ennek köszönhette a vesztét, az Isten fölé akarta emelni magát. A görög kultúra és civilizáció azonban így is számtalan nyomot hagyott maga után az emberiség történetében. Pláton és Arisztotelész a nyugati gondolkodás és a nyugati filozófia nagy megalapozói, de Szókratész szintén nagy befolyást gyakorolt az emberi gondolkodásra. A görög demokrácia nagy időszakában ítélték halálra Szókratészt pusztán azért, mert gondolkodni merte tanítani az ifjakat és az embereket, de ő bátran vállalta a halált, és ez a halálvállalás egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy a középkor folyamán is mintegy felmagasztalják a halálkultuszt, tehát a halálnak mintegy kultusza alakult ki az európai kultúrában. A görög birodalom helyét az időszámításunk előtti második században veszi át a római birodalom, de néhány évtizeddel később Trajanus császár idején a birodalom még tovább terjedt, elfoglalták többek között a pártus birodalmat, illetve Arábia egy részét, és itt egészen a Rajna vonalán túl terjeszkedtek, tehát a birodalom még nagyobb kiterjedést nyert, és ezért is mondhatta a profécia Dániel könyve második fejezetében, hogy ez egy olyan birodalom lesz, amely megeszi az egész földet. Megeszi az egész földet, mert valóban az egész földön uralkodik. A babiloni birodalmat maga Dániel azonosítja a második fejezetben, a médo-perzsa birodalmat a nyolcadik fejezet azonosítja, és ugyanez a fejezet Görögországot is azonosítja. A római birodalom miben létét, illetve kilétét viszont maga Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében. Hát a római birodalom története, a rómaiság a profécia szerint egészen az emberi történelem végéig kitart, miképpen is örökítette át magát Róma az utókor számára, s tart ki az ő uralma egészen az emberi történelem lezárásaig. Ez az egyik nagy kérdésünk, amelyre a következő előadás során választ igyekszünk találni. Minden esetre a profécia lezárása szerint, és erre is fogunk majd kellő időt szentelni az előadás végén,

Elsősorban a 7. fejezetben található jövendőlés annyira megdöbbentette, hogy elájult. És nem is tudott enni, nem is tudott inni, annyira megdöbbentették a látottak. Ugye képzeljük el azt, hogy mi már csak úgy visszatekintünk az emberi történelem alakulására, de Dániel a jelképekből nagyon is értvén belelátott hirtelen abba, hogy micsoda küzdelmek várnak még az emberiségre, micsoda döbbenetes dolgokon kell még átmenniük az embereknek egészen az emberi történelem lezárásáig. Kedves hallgatók, ez tehát az álom történeti magyarázata, de mint említettem, én sokkal jobban és sokkal többet szeretnék foglalkozni az álomban rejlő más üzenetekkel. Ugyanis ezt olvashatjuk magáról a szoborlátományról, szoborlátomásról, a 31. versben, hogy amikor Dániel szembesíti a királyt magának a szobornak a látomásával, akkor következőképpen vezeti be mondandóját. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép, ez a kép, mely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Mit mond a profécia az emberi történelemről? Kiváló az ő fényessége, a külső megjelenése fényessége, de amikor jobban beletekintünk az ábrázatába, rettenetes ez a látomás, az ábrázata rettenetes. Nem lehet ez a benyomásunk, nem hasonló a benyomásunk akkor, amikor az emberi történelem egészére tekintünk vissza? Petőfi is valami hasonlót látott akkor, amikor Ítélet című versében, hogy a történeteket lapozám. S végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Igen, kedves hallgatók, vérfolyam. Voltak ugyan, vagy feltételezhetően voltak dicső korszakai, és az emberek nagyon szeretnek ezekre a dicső korszakokra hangsúlyt helyezni, de hát még ezek a dicső korszakok is. Gondoljanak csak a görög demokrácia történetére, amelyek, hát máig emlékszem rá, ugye ez volt a mi történelem könyvünkben az illető fejezet lezárásaként, hogy az emberi történelem legfényesebb lapjaira tartozik a görög demokrácia története. Holott ebben a néhány évtizedben is rabszolgák vére és gondolkodó emberek félretevése, gondoljanak csak Szókratészre. Ez jellemezte még ezt a történelmet is. Vagy milyen más történeti időszakra utalhatnánk? Szívesen emlegetnénk fel még bizonyos történelmi korszakokat, talán a reformkort, talán a nagy rendszerváltások korát. De hát ismerjük ezeknek is a hátterét. Viszályok, viszálykodások, iszonyú tömkelege. Azt mondja tehát a profécia, hogy az emberi történelem egészen félelmetes és kiábrándító képet mutat a gondolkodó ember számára. Aztán arra is választ ad a profécia, hogy miért ilyen borzalmas ez a történelem, miért ilyen nehezen elviselhető ez a történelem. Tessenek megfigyelni, hogy a profécia azt mondja, hogy a különböző birodalmak úgy lépnek fel a történelem színpadára, hogy közben, hát, hogy így mondjam, a másik egy előző birodalom hátára lépnek, és egy másik birodalmat beletaposnak a földbe. Egy másik birodalom kárára. Amikor fellép a Médo-Persa birodalom, akkor legyőzi a Babilonit. Amikor fellép a görög, legyőzi a Médo-Perzsát, a római pedig az összes előző birodalom hátán, illetve terhére fog majd felemelkedni. Dániel könyve 7. fejezete ezt úgy fejezi ki, hogy a különböző vadállatok a népek tengeréből emelkednek ki. Ez egy döbbenetes látomás, a népek tengeréből. Vagyis mások legyőzése, mások sárba tiprása árán. Ez is egy döbbenetes üzenete a jövendőlésnek. Kedves hallgatók, amikor ezek a birodalmak felléptek, akkor a népek boldogítóiként léptek föl. Azt hirdették, hogy ők fogják majd az örök birodalmat megalapítani. Ennek mindig vérfolyam volt az ára. Az emberi boldogság
teremtés.

0: csak erre képes. És még mielőtt elkezdenénk okolni a különböző politikai hatalmakat, mert hát itt ugye politikai hatalmakról van szó, ne okoljuk csak a politikai hatalmakat és a birodalmakat ezért, mert tessenek csak végig gondolni, van egy eszme, egy ma nagyon divatos eszme, amelyet csak nem ma, minden ember magáévá tett. Ez az eszme azt tanítja, hogy az önzés a fejlődés motorja. Hogy ahhoz, hogy egy magasabb fejlődési szintre eljussunk, ahhoz előbb le kell gyűrni a gyengéket. Ehhez állandósulnia kell a harcnak. A harc mindig magával hozza a fejlődést. Hogy ezt a nézetet úgy hívják, hogy evolucionizmus. Az evolucionizmust csak nem minden ember magáévá tette, és ez igazolja a rosszat, ez igazolja a harcot, és ez igazolja az önzést. Nem kell ezért okolnunk a királyokat, a miniszterelnököket, az államfőket, a birodalomépítőket, a politika csinálókat. Kedves hallgatók, itt általában az emberről van szó. Általában az emberről. Mi emberek vagyunk azok, akik a boldogságunkat mások sárbatiktásával, lekönyöklésével, vízbe taposásával gondoljuk elérhetőnek. Itt az emberiség egészéről van szó. Az emberi boldogságteremtés sajnos csak erre képes. És innen következik a profécia harmadik üzenet, amely nem kevésbé súlyos. Azt mondja a profécia, hogy az aranytól, az ezüstön, a rézen és a vason keresztül eljutunk a cserépig. Vagyis az értékesebbtől az értéktelenebbig. A Biblia szerint az emberi történelem nem egy szüntelen fejlődés képét mutatja. Bár szeretnék úgy bemutatni a történelmet, mintha az egy szüntelen fejlődés képét mutatna. Hát ugye a technikai civilizáció szempontjából, ha csak ebből a szempontból nézzük, akkor ez valami hasonlóra engedne következtetni. A Biblia viszont azt mondja, hogy a civilizációk értékét nem ez határozza meg, hanem az erkölcsi értékek. És az erkölcsi értékek szempontjából sajnos egy szüntelen süllyedés figyelhető meg. Néha ugyan, mintha egy kis dialektikus mozgás lenne megfigyelhető, de igazából, ha teljes hosszmetszetében tekintjük a történelmet, ez a szüntelen süllyedés letagadhatatlan. A Biblia nem mondja azt, hogy az emberiség történelme egy ilyen ciklikus mozgásban mindig fölé és alá halad. Talán emlékeznek Petőfi költeményére, a múlt előadáson hallhatták, ugye azt mondja Petőfi, hogy hát tényleg az ő korában tették közé azt a nagy eszmét, hogy az emberiség folyvást följebb emelkedik. Azt mondja Petőfi, bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék folyvást egyre feljebb. Igen, ebben reménykedik a legtöbb ember, hogy bármilyen rossz is most, de lesz majd egyszer egy felemelkedés. A Biblia nem ringat el bennünket ilyen illúziókban. És a negyedik megfigyelésünk a profécia alapján az lehet, hogy az emberi történelemben nincs állandóság. Kedves hallgatók, itt kell rátérnünk arra, hogy Nabukodonozor, amikor ezt az álmot kapta, min is gondolkodott. Mert Isten ugye, amikor meglátogatta Nabukodonozort ezzel az álommal, Nabukodonozort kérdések gyötörték és foglalkoztatták. Min is gondolkodhatott egy nagy birodalomépítő, aki elfoglalta éppen az egész akkor létező civilizáció sokaságát. Azon, hogy tartós lesz-e az ő birodalma. Örökké fog-e tartani az ő birodalma. És átvitt értelemben arra a nagy emberi kérdése, hogy mi is az emberi élet célja, mi adhat az emberi élet számára tartós és maradandó értéket. Milyen döbbenet ülhetett ki a király arcán, amikor egyszer csak azt hallhatta, hogy utánad más birodalom támad. De azután a birodalom után is más birodalom támad, és azután is. És még az utolsónak sem lesz tartósága, Ámbátor a vassal és a vas és cserép elegyével ábrázolt birodalmak leírása nem véletlenül ilyen részletes. Erről majd a következő előadáson szólunk. Érzékelteti a Szentírás, hogy a vassal és a vas és cserép elegyével ábrázolt birodalmak, azok időben a leghosszabb ideig fognak kinyúlni. De még ezek sem lesznek állandók. az örök országot, azt a bizonyos örök országot ember nem hozhatja el ezen a világon. De azt is mondhatnám, hogy talán jó is így, mert képzeljük el azt a világot, ha az tartana örökké, amelyben az önzés, a harc, a kegyetlenség, a felmagasztalt eszmék. Kedves hallgatók, hogy mi is, milyen történet filozófiát is közöl Dániel profécia, ezt nem csak én most én akarom önöknek elmondani, hadd adjam át a szót a költőnek, mert egy nagy költő szintén elmondta ezt nekünk. Ez a nagy költő Vörös Marti Mihály, akinek a gondolati költészete egy velőtrázó sikollyal ér fel, de aki nagyon is, hát egy őszintén tipródó, egy őszintén gondolkodó ember volt, nagyon is látta azt, hogy az igazi reménység ott kezdődik, ahol a hamis reménységekkel leszámolunk. Egy igazi történetszemléletet ad a költemény második és harmadik strófájában, de a költemény igazi nagy értéke, hogy a történet filozófiáról szépen lassan áttér az emberi síkra. Azért is ez a költemény címe, hogy az emberek, mert azt mondja Vörös Marti, hogy az emberi történelem szörnyűsége miatt, szörnyűségéért nem politikusokat, nem királyokat, nem birodalmakat kell okolnunk, hanem az ember, az önző ember, aki fáj a földnek. Azt mondja Babits erről a sorról, hogy a költészet legnagyobb sora lesz, hogy az ember fáj a földnek. Mert istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. Hiába nagyra hivatott az ember, hiába nagyok a képességei az embernek, de ha rossz akarattal és önzéssel párosul, ez borzalmas mélységekbe taszítja az emberi történelmet. Jó lenne ezt a verset külön is elemezni, talán egy külön előadást ennek szánni, erre nincs alkalmunk. Csak arra kérem önöket, hogy amikor hallgatjuk ezt a költeményt, tartsuk szem előtt Dániel próféta könyve második fejezetének üzenetét. A költeményt ma is I. és Dániel tolmácsolásában hallgatjuk meg.
1: Vörös Marti Mihály, az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal. Most a világ beszél, s megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könny zápor, melyet bánat hajt. Szél, melyet ember szív sóhajt. Hiába minden, szellem, bűn, erény, nincsen remény. Hallátok a mesét. A népnek atyái voltanak, s amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. S a megmaradt nép fölsüvölt, törvényt, s a törvény újra ölt. Bukott a jó, tombolt a gaz merény, nincsen remény. És jöttek a dicsők, hatalmas lábuk törvény felett. Volt munka, pusztított a vas, s az ember kérkedett. S midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg. S hír, villám az inség éjjelén, nincsen remény. És hosszú béke van, s az ember rémítő szapora. Talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Sovár szemmel néz ég felé, mert haj a föld az nem övé, néki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. Mi dús a föld, s emberkezek még dúsabbá teszik azt, és mégis szerte dúl az inség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell-e lennie? Vagy ha nem, miért oly idős egy gyötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Nincsen remény. Istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. Állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc, s béke év után a testvérgyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. az emberfaj sárkány fogvetemény. Nincsen remény. Nincsen remény.
0: Kedves hallgatók, egy irodalomtörténész a következő címmel írt tanulmányt erről a költeményről, az igazi reménység verse. Ugye milyen paradoxon? Minden strófája ezzel zárul, hogy nincsen remény. Az utolsó strófa meg is ismétli ezt, nincsen remény. Mi áll e cím hátterében, hogy az irodalomtörténész meg is magyarázta, azt mondja, az igazi reménység ott indul útjára, ahol a hamis reménységekkel leszámolunk. Mert az emberiség történetét milengiát mindig, hogy a hamis illúziókeltések, a hamis ábránkeltések politikája, hogy az emberiséget milyen könnyű volt egy-egy ábránban elringatni, hogy hát majd csak jobb lesz, majd mi fölébe emelkedünk a múltnak, majd mi legyőzzük a múlt problémáit, nem követhetjük el ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, majd mi megoldjuk azokat, amiket az elődeink elrontottak, és az embereket nagyon könnyű ezek után vonni, húzni. Kedves hallgatók, a Biblia tud az emberiség boldogság igényéről és reménység vágyáról. És így emberi élet az emberi élet, és így egész az emberi élet, de a Biblia nem is hagy bennünket reménység nélkül. Mert ugyan az arany fejtől egészen a vas és cserép láb ujjakig nem találunk semmi reménykeltőt. De a Biblia azt mondja, hogy az igazi reménység mégiscsak megérkezik az emberiség számára. A Biblia szerint az a bizonyos kiskő, amely leszakad, és porrá zúzza a szobrot, a szobor látomást, ez az a bizonyos kiskő, amely emberi kéz érintése nélkül érkezik el. Csodálatos kis kifejezés ez, amely arra enged következtetni, hogy az emberi történelemben a megoldás az ember számára, az életet akaró ember számára nem a földi történelem keretei között jön el. Lesz örök ország, lesz örök birodalom, de nem a földi történelem keretei között. Mert mi is ez a kiskő? Mivel is kell azonosítanunk? Ugye a kiskő magyarázatát Máté evangélium a 21. fejezetében maga Jézus Krisztus adja tudtunkra, amikor saját magával azonosítja ezt a kiskövet, és egészen pontosan Dániel könyve 2. fejezetére utal, amikor azt mondja, hogy aki e kőre esik, szétzúzza azt, de aki pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Vagyis attól függően lesz az ember ennek az örök országnak a részese, hogy hogyan találkozik a kiskővel. Ha valaki ráesik, önként ráesik erre a kiskőre, akkor ugyan zúzódásokat szenved, széttöretik a régi énje, az önző énje. Mert azt mondja a Biblia, hogy az emberi történelem sok-sok borzalma és rettenete mélyén mi áll? Az emberi önzés. Az emberi önzés a bajok gyökere. Nem a társadalmi osztályok, nem a függetlenség vagy nem függetlenség kérdése. Az emberi önzés. Ha valaki ráesik egy kiskőre Jézus Krisztusra, akkor széttöretik a régi énje, de újjászületik. De ha valaki nem akar megváltozni, nem akarja az élet törvényét, nem akarja a szeretet törvényét, hanem azt mondja, hogy az önzés törvénye jobb, vagy az önzés törvénye kényelmesebb. Az önzés törvénye a szívéhez közelebb álló. Annak Jézus Krisztus eljövetele egy ilyen ítélettel ér fel, szétmorzsolja azt. A Biblia szerint kétféle ország van. Az Isten országa és az emberek országa. Az emberek országa milyen? Olyanok, amilyeneket itt láthatunk a proféciában, nagy csinadrattával jönnek, címerváltás, lobogóváltás, rendszerváltás, nagyon nagyok a szólamok, de milyen kevés a möge. Milyen gyorsan köddé osztik a sok-sok ígéret. És milyen az Isten országa, kedves hallgatók. Nem nagy csinadrattával érkezik el. Azt mondja a Biblia, hogy a kicsiből lesz nagyjá. Kicsiből észrevétlenül nagyjá. Annyira csodálatos ez a törvényszerűség, hogy amikor Jézus Krisztus szeretett volna valami hasonlatot találni az Isten országára, akkor ő is csak szaporázta a kérdéseket, és azt mondta, hogy mihez hasonlítsuk az Istennek országát, vagy milyen példázatban példázzuk azt. Azt mondja, hasonlítanám a mustármaghoz, amely minden földi magnál kisebb, a kicsiből indul ki, de amikor felnő, minden növénynél nagyobbá lesz, és megpihennek rajta az égi madarak, árnyat adnak az élő lényeknek, árnyat és enyhet. Kedves hallgatók, ilyen az Isten országa. Piciből, pici kezdeményből lesz nagyjá. Ugyanígy az Isten országa természetéről ad példát egy másik példázatában, amikor a jó maghoz hasonlítja. Kedves hallgatók, azt mondja a birodalmak történetéről a Biblia, hogy a birodalmak történetével összefonódik az önzés története. Ez egy démoni történet. De Jézus az Isten országát a jó maghoz hasonlítja. Amik éppen eredetileg is jó magot teremtett, tehát jónak teremtette a világot. Az önzés bejövetelével lett ilyen elviselhetetlen az emberi élet. Azonképpen, amikor a kis kő leszakad, és Jézus Krisztus teremt majd örök életet. Azt mondja erről Péter második levele, harmadik fejezete. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ebben az nagyon sokan rettegnek és félnek az örök élettől, mert azt mondják, hogy hát az is csak olyan lesz nyilván, mint a földi élet. Azt minek megörökíteni? De nem, a Biblia azt mondja, hogy az örök életben nem lesz bűn. Az örök életben nem lesz önzés, ezért lehet maradandó, ezért lehet tartós, ezért lehet örök. Az a nagy vágyálma az embereknek, hogy örök, maradandó és tartós boldogságot az embereknek. Az önzés miatt nem lehetséges a Földön. De azért lehetséges majd a Biblia szerint az örök életben, mert ott a szeretet és az igazság uralkodik. És végezetül, ha valaki feltenné a kérdést, hogy hát de hogyan lehet valaki ennek az országnak a várományosa, vagy polgára? Hát erre is választod a Szentírás, mert ugyan a földi birodalmakba születési alapon kerülünk bele, vagy tartozunk majd hozzá, de a Biblia szerint az örök életbe, illetve a mennyek országába nem lehet földi születési alapon tartozni, az újjá kell születni. Ezért mondta Jézus Krisztus János evangélium a harmadik fejezete tanítása szerint, ha valaki nem születik újjá, víztől és lélektől. De csak röviden ennyit is mondott, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja az Isten országát. Az újjászületés ajándékában akarja az embert részesíteni, minden embert. Az ilyen megváltozott, újjászületett emberek számára jön majd el szabadító eljövetelként az a bizonyos kiskő. Van tehát örök ország, van tehát Isten országa, amelynek az igényével, amelynek az ígéretével minden nagy birodalom előállt. De azt egyedül Jézus Krisztus hozhatja el. Nagyon sok birodalom hiteti el az embereket azzal, hogy ők hozzák el azt a bizonyos örök boldogság és béke honát. Nagyon sokan ígérik ezt. És a mai történelmet is, ha megnézzük, akkor ott is állandóan ott szerepel a tartós és az örök szó. Az emberek nagyon reménykednek. De soha ne felejtsük el, hogy ennek mindig milyen végzetes kimenetele van, és ne felejtsük el, hogy ez mindig önzéssel és az érdekek harcával párosul. Ezt az országot nem várhatjuk itt a földi történelem keretein belül. Lám-lám, mennyire összefonódnak az örök kérdések a történelem nagy kérdéseivel. Hogyan találkozik össze az egyénnek, az egyes ember kérdése az örök nagy történelmi kérdésekkel. Hogy ezt mennyire át kell élnünk, hogy ezt mennyire meg kell értenünk, jelensd meg, Uram, az én végemet és az én napjaim mértékét, hadd tudjam, mennyi az. Amikor végig tekintünk a történelmen, amikor végig pásztázzuk az emberi történelem alakulását, és meglátjuk Dániel könyve második fejezete nagy-nagy sorsdöntő válaszait, akkor lássuk meg benne nem egyszerűen az emberi történelem nagy válaszait, illetve kérdéseit, hanem lássuk meg benne a saját személyes sorsunkat, az az ember fog majd válaszokat találni, aki felmeri tenni ezeket a kérdéseket.
2: Nyolcvanadik zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

0: 81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
2: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban szemügyre veszük a Tesszalonika beliekhez írt első levél 2. fejezetét.
3: Pál emlékeztet a gyülekezet alapítására.
4: Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévejgésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
3: Pál beszédét Isten beszédeként fogadták.
4: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is. Nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen.
3: Pál szeretné újra látni a gyülekezetet.
4: Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti? A mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.
2: Olvassuk a fejezet első szakaszát, tehát az elsőtől a 13. terjedő verseket. Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább noha előbb már háborúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük Isten evangéliumát sok